0: 3 MHz-es frekvencián. 2025. február 3-a, hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét Beke Farkas Nándor, aki korábban a 100 tagú cigányzenekar elnök menedzsere volt, és jelenleg a 40 tagú Pannon cigányzenekar menedzsere. A beszélgetésünk második részében szintén mesélt nekünk a munkájáról, az életéről és a hitről. Tartsanak velünk! A zenekar tagjai, főleg a 100 tagú cigányzenekarban, gyakran a Rajkó zenekarból jöttek, hiszen ott volt az a fajta képzés,
1: abszolút,
0: amit a Farkas Gyula neve fémjelez tulajdonképpen, hogy nagy zenekari műsorokat tanultak, és elsősorban ez volt a profiljuk. És ezért nem is véletlen, hogy a 100 tagú cigányzenekarban sok rajkós volt. Most mi a helyzet a Pannon cigányzenekarral?
1: Ott is rajkósok vannak, és 100 tagúsok.
2: Nem lehet. Ez a két zenekar nem lehet, tehát hogy mondjam, tehát nem lehet elhagyni, ha valaki ma már egy nagy formátumú cigány zenekart akar alapítani, az nem hagyhatja ki se nem a 100 tagúsokat, se nem a rajkósokat. Uh-huh, uh-huh. Na most itt ennek az ötvözeted. Egyébként a 100 tagokban is az az ötvözet van, és amikor megalakultunk, akkor is az volt, hogy a régi rajkósok, akkor még nem volt régi 100 tagú, tehát a régi rajkósok, a Budapest Együttes, Honvéd Művész Együttes, Duna Művész Együttes, uh-huh, Állami Népi Együttesre alapozva, és a legjobb vendéglátós muzsikusok, és a Rajkóból azok, akik ugye azt tanulták a Gyula bácsitól, nagyon nagy muzsikusokat nevelt ki a Gyula bácsi, és azok az emberekkel lehetett ezt elkezdeni akkor 85-ben. És ma már úgy van, hogy tehát a két zenekarból nem lehet kihagyni senkit se, hogyha valaki valamit csinál. Hát ugye most például Berki László itt van a Pannon cigányzenekarban, aki első koncertmester volt, meg hát édesapáddal volt a koncertmesterek a 100 tagúba, és ugye az alapító idősebb Berki Lászlónak a fia, azt most ott van a Pannonban. Vagy Puka Károly, amikor megnyerte a vonópárbajt, akkor, ahogy alakult a 100 tagú, az egyik vezető primása volt a Puka Karcsi. És most itt van. De mondhatnám a cimbalmosokat, bőgősöket, a klarnétosokat, rengeteg hegedűsök, tehát itt azért ilyen van. És ez a két zenekar, ez nagyon jó táptalaj a magyar cigányzenének. Ebből lehet nagyon fejlődni, és remélem, hogy a fiatalság, mert hogy én a 100 tagúban 18 évvel ezelőtt megalapítottam az ifjúsági tagozatot, egy ifjúsági zenekart, ami 85%-ban a mai 100 tagúnak a meghatározó emberei lettek. Én már akkor tudtam azt, hogy kiket kell kineveznem. Tehát a mai vezető művészek a 100 tagúban, azok 85%-ban én neveztem ki, és azóta is ők vannak. Tehát azért a szimatom jó.
0: A műsor tekintetében miben különbözik a két zenekar?
2: Nem sokban. Mert ugyanis ezeket a számokat, ezek siker preferált számok.
0: Tehát mondjuk a Pacsirta nem hiányozhat.
2: Nem hiányozhat, a Monti Csárdás se hiányozhat, uh-huh, a Brámszok se, a Liszt rapszódiák sem, uh-huh, Nyitányok, tehát nem. Legfeljebb máskor mást, máshol mást, de olyan nagyon sok különbséget nem lehet. Nyilván van a hangszerelésben, mert Farkas Gyula hangszerelés, Berki László hangszerelés, de itt a Pannonban is ugyanaz van. Uh-huh. Mert itt is azért többnyire rajkósok vannak, és azt követik. Uh-huh. És a 100 tagúban is szeretik a rajkósok követni, a rajkós. És hát mondjuk azt sajnálnám, hogyha Berki Lászlónak a zenei munkáját azt mondjuk elhanyagolnák, de hát ez a lelkük rajta, de mondjuk Farkas Gyulái se kevesebb. Úgyhogy különben unokatestvérek voltak Berki László és a Farkas Gyula bácsi. Hát szóval itt vannak a talentumok, ugye? Mekkora zenei ész, mekkora nagyságok ezek az emberek.
0: A 100 tagú cigányzenekar azért egy nagy formátumú zenekar. A 40 tagú pannon cigányzenekar viszont azért valamivel kisebb, tehát könnyebben mozgatható, valószínűleg kisebb színpadon is elférnek. De vajon elbír az ország vagy Budapest két ilyen nagy formátumú zenekarral? Mert igény az bizonyára van rá.
2: Igen, nagyon jó kérdés ez. Hát szerintem, ahogy a többi szimfonikus zenekarok megférnek, megférhet a két nagy formátumú cigányzenekar. Az nem baj, hogyha nemzetnek van két kiváló cigányzenekara. Annak nem jó, aki esetleg valami más gondol. Tehát itt nem versengésről van szó, mert azért én tisztában vagyok azzal a brenddel, amit előbb említettem volt, azt én építettem. 18 évig. 100 tagú cigányzenekarra nem lehet szembe menni, meg nem lehet rivalizálni. Lehet jó muzsikálni, lehet egy egészséges versenyhelyzetet teremteni, és valamikor őket ide hívják, van aki minket hív. Most például a történelmi Magyarországot bejártuk a Magyar Kultúra napján. 40 tagú pannon cigányzenekar Budapesten, Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda. Ott ünnepeltünk együtt a Székely testvéreinkkel, és itt a Magyarországon a cigány testvéreinkkel. Tehát ezzel nem szabad így gondolkozni, és tényleg szeretném azt, hogy ne is vegye úgy senki se, hogy a két zenekar versenyezik, nem versenyezik. Tartsuk egymást tiszteletbe, örüljünk egymás sikerének, én örülök, mert nem tudom magam elvonatkoztatni, mert benne van a munkám a mai napig is. Mai napig is benne van. Nem tudom még mennyi ideig lesz benne az én munkám, de látom, hogy jól csinálják a fiúk. Tehát azt követik, amit én ott hagytam.
0: Mi a terve a jövőre nézve a 40 tagú pannon cigányzenekarral?
2: Hát minden esetre erre kell egy politikai akarat ahhoz, hogy a pannon cigányzenekar fent tudjon maradni és versenyképes legyen. A piacon, nemzetközi és a hazai piacon el lehessen adni. És nem mellesleg ugye itthon a nemzetet boldoggá tenni azt, hogy tudunk választani, hogy most kinek a koncertjára menjünk, de ehhez politikai akarat kell, magyarul az, hogy egy kiszámítható működési támogatás, ami éves szinten van, amire kaptam, hála Istennek, egy ígéretet, hogy hamarosan a 40 tagú pannon cigányzenekart be fogják sorolni, és kap majd támogatást. Nyilván ez akkor lesz meg, hogyha minden optimális. Tehát nem fogok menni kopogtatni senkinek az ajtaján, ez egyszer le lett tárgyalva. Nekem, hála Istennek, nagyon jók úgymond a kapcsolataim, és azok a kapcsolatok, azok az emberek, azoknak meg nagyon jó benyomásuk van én irántam. Tehát itt a keresztény konzervatív körökben nekem elég ismert a nevem.
0: És milyen tervei vannak Nándi bácsinak, mint Beke Farkas Nándor a jövőre nézve? Következő
2: hát hogyha jó Isten is úgy akarja, és élünk, és van egészségünk, akkor mindenképpen szeretnék egy székházat, hogy tudjunk próbálni. Szeretném azt, hogy amit említettem, hogy legyen egy kiszámítható működési támogatás, eszköztárat, hangszerparkot, kottákat, anyagokat beszerezni, aztán ez már nyilván egy távlati, de nagyon jó muzsikusok vannak a pannonban, csak a Puka Károlyt említem, azt hiszem mindenki csak a kalapját veheti le, és ő nagyon szeret tanítani, és vannak még ott kiváló pedagógus vénával ellátott muzsikusaink, hogy szeretnénk az új nemzedéket kinevelni. Nekem ez egy régi vágyam, még a száztagúban nagyon sokat tettem ezért, csak sajnos nem sikerült. Talán itt sikerülni fog, és hát mindenképpen a zenekar részére hát egy olyan havi illetményt, ami méltóképpen van rendezve a muzsikusokkal, és hát ennek fejében nyilván próbálnak, játszanak és föllépnek. Minden esetre még ezek tágfogalmak, nekem ez ugyanúgy megvolt a száztagú cigányzenekarban is. Már évekkel ezelőtt beadtam egy beadványt, hogy szeretném, hogy a zenekarnak legyen fizetése, havi fizetése. Ne kelljen elmenni Portás bácsinak, ne kelljen letenni a lantot, amit gyerekkorunk óta tanultunk. Nem a munkával van baj, csak mi az életünket tettük rá a zenére. Tehát nem biztos, hogy jó portások lennénk. Ha jönne egy betörő, akkor elszaradnánk, de ez távol legyen. És nagyon halkan mondtam, remélem, hogy egy csoportvezető sem fogja meghallani.
0: De ha már így felmerült ez a téma, akkor mondjuk el, hogy valóban az utóbbi években, évtizedekben ez egy súlyos probléma, hogy olyan zenészek, akik az életüket áldozták a zenére, és gyerekkorukat feltették arra, hogy mindennapi gyakorlással képezzék magukat, nagyon sokan sajnos arra kényszerültek, hogy szakmát váltsanak, illetve ezt a hivatást, ezt felcseréljék valami olyan munkára, amiből meg tudnak élni. És ez egy súlyos probléma. Lát ebből valamiféle kiutat, Nándi bácsi, a következő években?
2: Egyelőre nem. Sajnos nem.
0: Vagy a cigányzenével kapcsolatban lehet, hogy esetleg lesz valami felévedés a következő időszakban?
2: Hát van az a magyar államnak, a kormánynak egy nagyon jó döntése, ami évek óta működőképes, ez a Muzsikáló Magyarország. És ez nagyon jól működik, 4 hónapot lehet játszani nyáron, úgyhogy ha felkeresünk mondjuk egy éttermet, és a tulajdonossal megbeszéljük, hogy hagyj játszunk itt, neki nem kerül egy forintjába se, lehet, hogy valami előnyhöz majd juthat, ezt nem tudom pontosan, de ahogy én is csináltam, bementem a barátomnak a szállodájába, és azt mondtam, hogy szeretnénk itt muzsikálni, és neked nem kerül semmibe sem, minket a magyar állam fog fizetni, hogy ezt megtenné, de nekünk, hogy tudjunk pénzhez jutni. Persze, hogy megtette. És nagyon sok kollégámnak sikerült ez így, és nagyon hálásak vagyunk ezért a magyar kormánynak, hogy ezt a cigány zenészeknek tudta biztosítani, és biztos megélhetés. Hát most azt kellene egy kicsikét hosszabban, mondjuk 6 hónapra, vagy egy évre, vagy valamilyen ehhez hasonlót kitalálni. Uh-huh. Ez nagyon jó lenne.
0: Kulturpolitikai szempontból ez egy jelentős lépés, hiszen a cigányzene az valóban a magyar kultúra egyik gyöngyszeme, kiemelkedő gyöngyszeme. És akkor természetesen itt még ezen belül pontosabban felsorolhatjuk a 100 tagú cigányzenekart, a Rajkót, a 40 tagú Pannon cigányzenekart.
2: Így van, a Rajkóról nem is beszél, hát a Rajkó meg a ugye másik, már akkor nem kettő van, van 3. Igen, és ők is nagyon, nagyon jó muzsikusok, nagyon jó muzsikusok. Már igazából nem annyira Rajkók, mert már vannak nagypapák is, de kiváló muzsikusok, de viszont a hűségüket ez azt jelzi, hogy még mindig ott vannak, és nyilván, hogy a vezetés is, ugye Gerendási Pista barátom, az igazgató úr is ezek szerint nagyon jól csinálja a dolgát, mert ott maradnak az emberek, és az ő szájuk íze úgy édesebb, hogy kapnak ők is valamilyen illetményt. Igazából nem nagyon tudom a Rajkónak a belső életét, de rosszat nem hallok kifelé, így hát csak jó lehet.
0: A cigányzene utánpótlása az egy kardinális kérdés. Elsősorban a Rajkó Talentum szakiskola végzi ezt a képzést. Természetesen korábban ez a 100 tagú cigányzenekar keretében is működött, amit még Nándi bácsi vezetett be. De hogy látja most ezt, hogy tulajdonképpen lesz utánpótlás?
2: Hát ezt mondjuk, mert aztán működik a iskola, ugye, a Rajkóban, hogy hányan jelentkeznek egy, és hányan mennek végig. Tehát ez a tól így, ezt talán az igazgató úr tudja megmondani, de hát ez nem az én kérdésem, csak most beszélgetünk, esetleg az igazgató úr hallgatja. Üdvözlöm, mert jó barátságban vagyunk. Tehát ez nagyon fontos, hogy tól így, hogy vannak a gyerekek, milyen korosztályt lehet bevonni ebbe a tanítási rendszerbe, és milyen tanárok, mert az nagyon fontos az, hogy felfigyeljenek, tiszteljék a tanárokat, hiszen a fiam is, meg te is tanítottatok a Rajkóba, és akkor még ti nagyon fiatalok voltak, azt hiszem szerintem még akkor főiskolában, nem tudom, harmadik, negyedikesek volt.
3: Vagy már főiskola alatt is, igen, a Zeneakadémia alatt is már tanítottunk.
2: Így van. És akkor... És mégis tudtak tőletek tanulni, és azt hiszem, te elég sokáig is ott maradtál.
3: Igen.
2: És
3: 12 évig ott tanítottam.
2: Na, pontosan. Ennek nagyon örülök.
3: 13.
2: Nagyon jó. És hát a fiam az nagyon szeretett tanítani, csak nem fér bele az idejébe. Igen. Meg hát pénzt is szeretett volna keresni. És hát itthon mondjuk 2-3 zenekarba, volt a Virtuózba, volt a MÁV-ba, aztán a Budapest Koncertóba. De mégsem volt igazából elég, és akkor kiment külföldre.
3: Hogy érzi most magát Nándikint külföldön? Ezt tőle kellene megkérdeznem, de azért...
2: Hát, amit én tudok, hogy jó érzi magát, megvan neki anyagilag a számítása, szakmailag is, de mondjuk nyilván, hogy akkor nem ment volna el egy évre felvételizett, nem mondta meg a londoni filharmonikusokhoz, és egy évig ott volt. Tehát addig kivett egy év szabadságot a Genti Operázból, és ott is szólamvezető szekunda principál volt a londoniaknál is. Szóval,
3: de hát ez egy óriási dolog egyébként. Tehát a londoni szimfonikus zenekar az a világ egyik legnagyobb szimfonikus zenekara. És az, hogy a Farkas Nándi ott van ebben a zenekarban, hihetetlen, óriási dolog.
2: És hát az az igazság, hogy ahogy mesélte, ez egy úgy kell elképzelni, mint egy hegedű verseny. Tehát három fordulós volt, függöny háta mögött, és az utolsó három az face to face. Egy orosz, egy kínai, meg ő. Két csaj, meg ő.
3: Ez igen.
2: És akkor hála Isten, őt szavazták meg. Nagy dolog.
3: Nagy dolog, így van.
2: Óriási. 34-en voltak, és ő maradt egyedül.
3: Szóval ez a sok tanítás, ez a rengeteg gyakorlás, ez azért csak beért. És meghozta a gyümölcsét.
2: Hát persze, hát azért itthon is több akkor repetitora volt, mint például akkor még a Kodály Vónos négyesnek volt a primáriusa, a Falvai Attila, most meg a Nemzeti Filharmonikusoknak az első koncertmestere. Tehát ő volt a legjobb sívó tanítvány, és a professzor azt mondta, hogy én itt megmutatok a gyereknek, akkor az, hogy otthon ne felejts el, és akkor megadta a telefonszámot, és akkor mondtam, hogy kitől kaptam a telefonszámot, és szeretném, hogy a fiammal, és akkor természetesen azt mondja, professzor, ha így látja, akkor aznak csak örülök. És ő járt ki oda az Attila hozzánk a lakásban. Úgyhogy tehát kell tenni a szülőnek. Hát mindent meg kell tenni a szülőnek, addig, ameddig a gyerek még nem önálló. Már amikor önálló, akkor már ő el tudja dönteni, hogy lehet. Például, amikor Fenyves Lórántnál volt, akkor ő eldöntötte, hogy nem akar tőle, mert nem olyan volt. Tehát azt mondta, hogy jó, hát azt mondja, ne te csináld azt, hogy neked a véredben van. Ezt sértésnek vette. Mert hogy jobban csináltam, mint a többiek. Azt hiszem, ez ismerős, mi? A gyerek egyből ott hagyta. Azt mondta, haza akar jönni. Az hazajön. Viszont a Varga Tibor az nagyon rendes volt. Az Svájcban. Hát vannak ilyenek, Hát most, amit említettem, hogy a Ruha Istvánnal, a Pista bácsival voltunk annak örültünk a legjobbat, és rengeteget tanult tőle a gyerek. Uh-huh. Rengeteget. Az olyan pedagógus volt, meg egy olyan szív lélek. Ugye, aki valaki nem tudja, ő cigány származású volt, nagykárolyi, ugye az erdélyi Párcium részen született, és azt kell tudni róla, hogy az édesapja is prímás volt, és egyszer volt Veszprémben egy kurzusa, és Szentpéteri Csilla volt a korrepetitor az zongorán, és akkor meghívtam őket, én már ismertem a Csillát, és akkor eljöttek a Baricskába muzsikáltunk, a Micivel, az öcsével, és jött a Pista bács, és minden, és ott muzsikáltunk, piás, minden, és egyszer csak azt mondja, a Micinek azt mondja, fiam, add már azt a hegedűt. És elkezdett nótázni, no, Pista bács. Hát azt mondja, fiam, hát mi olyan csorok voltunk, apa, drága apámmal, azt mondja, jártunk, azt mondja, kocsmázni. Na tessék.
3: Na. Azt a mindenit.
2: Hát ez az. Hát ez.
3: Ilyen az élet, hát igen.
2: Igen, és hogy meg is egy mekkora művész lett. És jaj, te szeretem.
3: Ez így van.
2: Aztán nagyon jó barátságot kötöttünk. Nagyon, hát, nagyon sajnálom. Voltunk is 2 évvel ezelőtt Nagykárolyba fellépni, és akkor elmentünk a temetőbe is, meg a múzeum is van róla. Nagyon szépen nagy becsbe tartják a Pista bácsit, és ismerik. Egész Románia ismeri, a Stefán Roa.
3: Igen.
2: De ő mindenkinek a Pista bácsi.
3: Az OSK-s vizsga után ki kell muzsikált? Milyen zenekarokban?
2: Muzsikáltam a nagybátyámmal, a Bulhó Rácz Jancsival, édesanyámnak a bátyával. Aztán muzsikáltam az unokabátyámmal, Patyi Farkas Béla, a Beke Farkas Sándor, az öcsémmel, a Mici Farkas Gyulával, apámmal, Patyi Farkas Gyulával, apámmal, Farkas Nándorral, és amikor a család kötelékéből úgy már eleget szívtam és tanultam, akkor már kint a pályán, hát volt egy nagyon jó szériám, amikor ifjú Járóka Sándor, Gabora József, Petrik József, a Mészáros Tivadar, akkor Miskó, Jónás Lajos, aztán a Mészáros Tivadar, és hát több olyan prímás volt, akik kisebb, rövidebb, hosszabb ideig, de ezek a meghatározók, akiktől igazából tanultam is, és magamba szívtam. Itt már ugye terc prímás voltam, és ezekben a zenekarokban nagyon kiváló zenekari tagok is voltak, tehát az idős, meg ifjú Balog, vagy Vak Lacika bácsi és a Lacikával is, tehát vagy a Hankó Feri bácsival, Didi Béla Brácsossal, vagy a Kacsesz Jancsi bácsival, tehát a nagybőgősöket, Sügőle öreg, meg mind a két gyerek, Dodi, Jenő, a Jenő az gyerekkori barátom, hát klarnétosokkal, hát most Kis Ernő, Poporka Bandi, Kecskés Sándor, sőt, a Burka bácsi, meg a Fátyol bácsi is, a Józsi bácsival is, amikor már idősek, akkor Kanesz, tehát ezek a régi nagyokkal, fiatalokkal, ugye Kis Fátyollal, ő is egy nagyon ragyogó, jó klarnétos volt. Vagyis, hát még mindig van, és csak mondom, hogy a mi korosztályunkban, hát sok, hát nem lehet így most elmondani, tehát aminek mindig is örültem, hogy mindig én idősebbekkel szerettem muzsikálni, hogy mindig tanuljak. Mindig úgy, hogy én legyek a legfiatalabb, vagy a legrosszabb. Akkor tudok tanulni. Ha most a tőlem tanulnak fiatalon, minek? Hát akkor nem tudok előre menni, és barátaim is mindig idősebbek voltak. Most már nagyon nem találok idősebbet magamnál.
3: Mit jelentett Nándi bácsinak, amikor megkapta a Magyar Köztársaság ezüst érdemkeresztjét?
2: Nagy elismerést. Uh-huh. Megmondom őszintén, hogy jól esett, mert a munkásságomat poentírozták ki, ami a száztagokban végeztem, amit az ifjúsági végeztem, a zenekari végeztem itthon és külföldön, és teljes mértékben nekem ez így egy nyugodtságot, egy elismerést fejezett ki, ami szakmai szempontból teljesen rendben van. Még ehhez még nem tudom, előtte vagy utána a magyar kultúra lovagja is lettem, tehát azért ez is egy nagyon kiemelkedő. És hát ugye a zenekarral, amit elértem a száztagúval, a Magyar Örökségdíj, tehát ott a Kovács műhelyben ott voltam. Vertem a vasat, ezerre toltam a kályhát. Tehát azok a dicsőségek, azok én is ott voltam, a régi nagyokkal. Értem. És hát ugye Magyar Örökségdíj, rengeteg külföldi fesztivál, nagy díjak, akkor rádió nívó díj, tévé fesztivál díjak, akkor hát ugye a Hungarikum díj, az mellett én indítottam, én voltam az egyik, tehát elindítója, úgymond, volt a fergeteges, a Sziszi legendája, az jó 300 fellépést eredményezett a Expedi Dance-szel, a Ramkultúrházban, ott kezdtük, és én társproducere voltam ebben a csodálatos, nagyon jó előadásban, annyira, hogy Shanghai, Peking végigjártuk. Végig turnéztünk Németországba, sokszor olyan volt, hogy háromszor is visszatapsolták a táncosokat, nem engedték le. Jó, hát mondjuk a zenekar is jó volt, ugye szoktam volt mondani, hogy csúnya a zenekar, de azért jó játszik ám, nagyon. Ezért vigyázunk. Úgyhogy, és akkor volt olyan, hogy az egyik helyen tudtam például Pekingbe cimbalmot szerezni a nagykövetségtől, akkor előttünk a Mága Zoliék voltak kint, és kértem, hogy segítsen benne. De már átmentünk Shanghaiba, ott meg nem, de viszont volt zongora, és azt mondta az Oszi, semmi baj. Ökrös Oszkárról beszélek. Semmi baj. És odaült a zongorához, és akkor mehet. Nagyon nagy volt, te. Úgyhogy sok, hát, hol, merre járkáltunk, olyan jó volt. Tényleg én a gyerekkori barátaimmal, hát Zoszival együtt fociztunk, de azokkal a nagyokkal, akik akkor ott volt, Orgona Dezső bácsi, akkor a Füles Bicskei Géza, akkor Banyák Nándi bácsi, akkor hát még Olá Ernő, Pepe, Szegfű, hogy csak a csellósokat nézem. Hát akkor, hát mert olyan címbalom, Morzsa Oszi, olyan címbalom kar volt. Ő is annyira tudtak, és olyan tanult emberek voltak. Így kezdődött el. Ilyen címbalmosok voltak, meg brácsások, meg hegedűsök. Hát Szalai Anti, Radúj Anti, azok is ott voltak, ugye Honvéd művész együttesből. Meg hát most a Beethoven, a Rácz Vili, az is a Duna művész együttes koncertmestere. Hát a Kolompártiban az én drága barátom. De nagy terces volt, de jó cigány volt. Nagyon, hát nem akarok senkit se kihagyni. Nagyon nagy muzsikusok voltak ott. És akkor, amikor ugye művészeti igazgató, így állt föl, művészeti igazgató Berki László, művészeti vezető, ifjú Sánta Ferenc, másik művészeti vezető, ifjú Járóka Sándor. Hát ilyen emberek, hogy ezeket meg kellett élni, ott kellett lenni velük, hogy magamba szívjam. És nekem sikerült.
3: Van egy fantasztikus lánya is, Nándi bácsi, azért őt is említsük meg mindenféleképpen, Angit.
2: Ja, Angikám az én kislányom, akinek a férje a Kálai Ernő, a Magyar Operaház első koncertmestere. Ő a Juilliardon diplomázott New Yorkba, és a Isaac Perlman volt neki a tanára, ott diplomázott a Perlmannál, És hát egy végtelenül nagy művész, és egy alázatos ember, és egy jó férj. És hát szeretem azt, hogy amikor kimegy a színpadra, ott már teljesen minden ki van zárva, és alázattal a zene iránt. Látszik, kisugárzik, igazi művész. Amikor kimegy a színpadra, és onnantól kezdve semmi, csak a darab. Semmi más. Úgyhogy hát család egybe van, szeretem az öcsémet, aki a Mici Farkas Gyula, aki szintén egy kiváló jó prímás, a Nászom a ifjú Kálai Kisernő, úgyhogy kiváló hegedűs és művész és cigányprímás, és hát a család az így, egybe vagyunk, úgy jó meg vagyunk, hála jó Istennek. Muzsikusok, van miről beszélgetni, így tárgyalni, úgyhogy...
3: Mikor volt az a pillanat, amikor a vallás az egy picit jobban előtérbe került az életében? Volt ilyen, vagy ez egy hosszú folyamat?
2: Igazából én vallásról nem beszélnék, hanem Isten szeretetéről. Tehát azelőtt én mindig szerettem a Jóistent, és hát olyan, ha nagyon valamit akartam megköszönni, vagy kérni, akkor bementem a templomba, vagy évféli mise volt. Uh-huh. Sőt, voltam én minisztrás is. De ezzel a katolikus háttérrel már nem rendelkezem, és karizmatikus szabad keresztény vagyok, és tehát másképpen élem meg, másképpen imádkozom. Egy Istent imádunk, tehát ezen nincs vita. Csak másképpen vannak magyarázva az igék, másképpen lehet értelmezni. Ugye Jézus megmondta, hogy bálványokat ne imádjunk, ugye a templomok tele vannak bálványokkal, tehát most ezt nem akarok senkit se megsérteni. Tehát egy Istent imádunk, és ez a fontos. Tehát nekem igazából, hogy a feleségemet elvesztettem, most már 13. éve sajnos, és akkor mi megtértünk a Híd gyülekezetébe, és onnantól kezdve élem azt az életet, és próbálom is megtartani. Néha sikerül, néha nem, de hát, mint említetted, volt halandó, és az ember nem tökéletes.
3: Az emberek gyarlók, igen, sajnos.
2: Igen.
3: De próbálunk azért minden esetre a legjobban.
2: Mindenképpen. Igen. A szándék az megvan, hát néha sikerül, néha nem. Tehát nem úgy, mint egy farizeusit elkezdem itt mondani, hogy én ilyen meg olyan, nem, hát sajnos én is ismernek a kollégák, azért egy-két utazásnál nagyon jól összet szoktunk jönni.
3: Tehát ez hozzátartozik.
2: Eszünk, iszünk.
3: Így van. De ez hozzátartozik az élethez.
2: Te voltál velünk egy párszor, azért te tudod.
3: Igen. Tehát, hogy azért én azt gondolom, hogy a zenész élet az valahol egészen más, mint hogyha valaki mondjuk ügyvédként, könyvelőként vagy hivatalnokként dolgozik. Hát ez egy igazi hivatás, egy igazi életforma, én azt gondolom. Hát, főleg a szórakoztató zenészeknél.
2: Hát most csak hagyd mondjak két és nagy ikon. Az egyik a Boros Lajos, hogy hát ugye milyen beteg volt már, vagy milyen öreg, vagy fáradt. Betotyogott, és leült a székre, és elkezdett muzsikálni, és ahogy megszabta a nótákat, meg amit akart muzsikálni, hát ez még akkor is. Ez az egyik. Tehát az, hogy az utolsó pillanatig. Most ugye voltunk a MOM Kultúr központba a Magyar Kultúra napján, ott ünnepeltünk a közönséggel, és ezen a gála műsoron, gála koncerten megkértem a Bangó Margit művésznőt, hogy Margitkám, gyere már segítsé. Azért a te neved, meg te, meg tudod, hogy imádlak. Jaj, Lándikám. Hát 40 éves barátság, meg 50 éves a családi barátság. Tehát meg bejártuk vele is az egész világot, Margittal, amikor ugye száztagúban volt. Hát csak azt mondom, hogy Portugáliában a világkiállításon mi voltunk a nyitó, vagy

0: és ahogy kijött a színpadra Tom Boltané, így meglebegtette azt a tunikás szép ruháját, és akkor elkezdett énekelni, és a szék ott volt neki. Itt is a szék. Tehát, ameddig tudnak dolgozni, addig a színpadon vagyunk. Ha le kell ülni a székre, akkor leülünk. De hála Isten a torkával nincs semmi baj, és úgy megfogja a zenekart, meg úgy beindítja. És akkor fölkelt a székről, és hátra nézett, és mindenkiért, tehát szakadtunk.
1: De jó.
0: Úgy tud vezetni zenekar, mint egy prímás. Hát ilyen nincs, ilyen nincs. Hát, na és hát úgy, hogy a jó Isten oda tette hozzánk, és hát ez nagyon nagy segítség.
1: Biztos vagyok benne, hogy a közönség tombolt, és imádták a zenekart, és a Bangó Margitot természetesen.
0: De ez az, hogy a Jóisten mindig belém helyezi azt, hogy kire gondol, hogy kivel lehetne. És van olyan, igen, megint csak azt mondom, hogy amikor azt mondja az Úr, hogy behelyezlek téged az én fő embereim közé. Csak meg kell hallani, hogy kit hívjak fel. Ennyi.
1: Hát Nándi bácsi, nagyon köszönöm, hogy itt volt és beszélgettünk. Én nagyon sok sikert, koncertet és lehetőséget kívánok a jövőben személy szerint is, és természetesen a 40 tagú Pannon Cigány zenekarnak egyaránt, és biztos vagyok benne, hogy lesz még lehetőségünk itt beszélgetni a jövőben.
0: Köszönöm csak még egyet, és szeretném, hogy ezt meg is maradna. Tehát azokhoz szólok, akik esetleg úgy gondolnák, hogy kicsikét dicsekedtem, ne botránkozzanak meg, mert ez is meg van írva, hogyha dicsekedtek, akkor az én nevembe dicsekedjenek. És én az Úr dicsőségére csinálom, mert tudom, hogy mindent őtől kapok. Amen.
1: Köszönöm szépen. Mai vendégem Beke Farkas Nándor volt, aki korábban a 100 tagú cigányzenekar elnökmenedzsere volt, és jelenleg a 40 tagú Pannon cigányzenekar menedzsere. A beszélgetésünk mai második részében szintén mesélt nekünk a munkájáról, az életéről és a hitről. A szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. Tartsanak velünk holnap este is 10 órától. A viszonthallásra!
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádió Dik.
2: Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: rádiódik. Makagyüzi alsó kertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
1: 4 konyhai dolgozót bocsátott el azonnali hatállyal Gyömrő polgármestere, mert állítása szerint a gyerekeknek szánt élelmiszereket próbálták elvinni a Fekete István általános iskolából. Kisberg Szabolcs közösségi oldalán azt írta, a távozó alkalmazottak csomagjaiban sajtot, felvágottat, gyümölcsöt és készételeket is találtak. Beszámolója szerint a 6 kg reszelt sajtból több mint 5 kg-ot akartak elvinni, így annak csak töredékét kapták meg a diákok. A városvezető rendőrt hívott és közlése szerint lopás gyanúja miatt eljárás indult. A polgármester bejelentette, ezután előre nem jelzett ellenőrzéseket tart az önkormányzati intézmények konyháin. Mintegy 50 jelentkezés érkezett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatói pozícióira, közölte a HVG kérdésére a Szociális és Családügyi Minisztérium. A pályázatok leadási határideje szeptember 1-e volt. A minisztérium szerint az összes jelentkezőt meghallgatják, akinek a pályázata megfelelt a formai követelményeknek. Magyar Péter június elején a parlamentben beszélt több gyermekvédelmi vezető menesztéséről. Ekkor jelentette be azt is, hogy lesz külön miniszterelnöki biztosa a gyermekvédelmi rendszerben korábban ki nem vizsgált ügyek feltárásának, de tervezik egy 1 milliárd forintos gyermekvédelmi alap létrehozását is, amelyből az áldozatok kaphatnának támogatást. Támogatta az Országgyűlés Művelődési Bizottsága szerdai ülésén a média szakmai szervezetek és a kormánypártok jelöltjeit a Független Közmédia Testületbe, az ellenzéki frakciók jelöltjeit viszont leszavazta. A bizottság Bayer Judit médiajogászt, médiakutatót javasolta a testület elnökének. A 11 fős Országgyűlési Bizottság valamennyi tagja részt vett a döntéshozatalban, és a tartózkodó Szabadi István kivételével valamennyien igennel szavaztak. A Mi Hazánk képviselője az elnök állítás módját illegitimnek tartja. Új meteorológiai műholdat állítottak pályára, ez Magyarországon is pontosabb és megbízhatóbb időjárás előrejelzést tesz lehetővé. Az MTGI-2-t augusztus végén állították pályára Francia Guayanából. Az új műhold, ha minden a tervek szerint halad, 2027-ben kapcsolódhat be az Európai Meteorológiai Szolgálatok teljes értékű működésébe, és ettől kezdve a gyorsan változó időjárási jelenségekről eddig elképzelhetetlen részletességű adatfolyam állhat majd rendelkezésre. A műhold fedélzetén található képkészítő műszer 2,5 percenként továbbít felvételeket Európáról, ami jelentős előrelépést hoz a gyorsan változó légköri jelenségek nyomon követésében.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dickóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó. A 100.3 Rádió Dick egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Én Sztolik Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket a mai nap folyamán, de ez itt reggel a Trájó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Krisztián az én vendég. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
4: Áldás békesség, jó reggelt, sziasztok, én Lakatos Krisztián vagyok.
3: Kedves Lakatos Krisztián, mi egy táborban találkoztunk, egy keresztény konferencia volt, és közösen szolgálhattunk. Én vittem egy kis igeszakaszt, te pedig meséltél egy pici részletet az életedből, ami nagyon megható volt, és nagyon a szívemhez szólt, és rögtön utána le is egyeztettem veled, hogy tegyél bizonyságot itt a rádióban. Később... Igen? Mondja csak.
4: Igen, mi találkoztunk a mezőtúr és Zánkán a református csillagpont fesztiválon, hogy ott önkénteskedtem, és akkor aznap beraktak minket egy csoportba, hogy ott fogunk szolgálni, igen.
3: Igen, igen, így van. Viszont ne rohanjunk ennyire előre, hogy te hogyan szolgálsz ilyen fesztiválokon vagy táborokban, hanem kezdjük a legelején. Milyen volt a te gyermekkorod, és gyermekként milyen volt az Isten képed?
4: Hát én Debrecenben nőttem fel egy cigány szegregátumban. Egészen nehéz gyerekkorom volt. Egyedül, anyukám egyedül nevelt minket, mivel apukám koránál elváltak, és ott elhagyott minket. Így anyukámmal éltünk. Nehéz körülmények közt nevelkedtem. Nekem olyan fura volt ez a helyzet, ahol laktunk egy cigány telepen, ahol tényleg a gettó olyan volt, mint egy gettó a tévében, a filmekben, és nekem egészen addig, ameddig általános iskolába be nem kerültem, az volt a megszokott. Azt hittem, hogy az egész világ ilyen, és hogy így élnek az emberek, mivel onnan nagyon nem mentünk ki, mivel erdő közepén laktunk, egy tényleg szeméttelepnek mondható területen, és ott éltünk, amikor iskolába kerültem, akkor jöttem rá arra, hogy a világ nem olyan, amilyennek én elképzeltem, hanem annál nagyobb is, jobb is lehet, vagy nehezebb számomra, mivel hogy ahonnan indultam mínusz-mínusz nulláról, mivel hogy más osztálytársaim, ők fejlettebbek és jobb körülmények között jöttek, így nekem nagyon nehéz volt az első pár évem. Unokatesóim és tesómmal együtt kezdtük szinte már nem az iskolát. Én egy általános magyar iskolába kerültem, a tesóm meg 11 unokatesóm mellettem lévő kisegítő iskolába, egy cigányiskolába. Én nagyon szerettem volna átmenni a cigányiskolába, de nem tudom miért, engem nem oda raktak. Ebben a cigányiskolában az első pár évem könnyebb volt, de a származásom miatt és a nehéz körülmények miatt nagyon sokat bántotta. 12 éves lehettem, miközben cigánytelepre lejött a lelkésznő, Gregusné Búzási Rinke lelkésznő, aki beszélt Istenről. Ekközben az én családom nagyon nehéz körülmények között egyre nehezebbre és nehezebbre süllyedtünk. Olyan telepen laktunk, ahol áram semmi nem volt, egyetlen egy közkút. Egyre nehezebb volt az iskola, mint a ruházatilag, mint tanulásilag. Nagyon szerettem volna beilleszkedni, de nem tudtam, rengeteget bántottak. Elkezdtem utána a származásomat, utáltam azt, hogy cigány vagyok, mert hogy legtöbbször azért bántottak, mert hogy más cigány milyen. Úgyhogy ebből nagyon nagy problémáim voltak. Utáltam utána iskolába járni. Elkezdtem magamat olyan dolgokra vinni, hogy bemagyaráztam magamnak, hogy beteg vagyok. Elkezdtem tüneteket produkálni, hogy csak ne kelljen menni iskolába. Mikor a lelkésznő lejött a telepre, elkezdtem járni hozzá kint az udvaron egy családnál a gyülekezetben, de első kezdetben nem azért kezdtem el járni gyülekezetben, mert hogy én annyira tudtam, hogy ki az Isten, meg hogy Isten mit tett értünk, és hogy mennyire szeret minket, hanem azért, mert hogy kaptam egy cukrot vagy egy nyalókát, amit általában nem nagy hiányzott az életünkben, és nem nagyon kaptuk meg. És amikor elkezdtem járni, a második, harmadik alkalommal a lelkésznő elmondta, hogy van egy ember, aki meghalt értünk. És hogy az ember annyira szeretett, hogy az életét adta, és amiközben ezeket az mondta, én végig sírtam, és azt mondta, hogy én ilyen embert nem ismerek, hát ki halna meg egy cigányért, vagy hogy ki tenné meg azt, hogy olyan csodákat tesz, mert ezen a világon mostanában nem így működik. És ahogy a lelkésznő beszélgetett és mondta az igét, én megkérdeztem, hogy hol van ez az ember, mert én szeretnék vele találkozni, meg szeretném ismerni, és kaptam tőle egy Bibliát, és azt mondta, hogy ebben mindennek találok, keressem. Egy hét múlva találkoztunk, én egy hét alatt elolvastam az egész Bibliát. Annyira akartam azt az érzést, azt, hogy valaki szereti, és hogy én értem, meghalt. És akkor találkoztunk a lelkésznővel, egy hét múlva megkérdeztem tőle, hogy hol van ez az ember, még nem láttam. Csak egy olyan embert, aki csodákat tett, és hogy az emberekkel milyen hatással volt az emberekre, és hogy mi mindent tett. És hogy tényleg meghalt, de ez feltámad, hogy hol van, és hol lehet megtalálni. A lelkésznő azt mondta, hogy olvassam tovább ezt a Bibliát minden nap, és meg fogom találni. És elkezdtem érezni azt, amit ami az egész életemben vágytam, a szeretetet, a figyelmet, a törődést. Utána már nem az volt a lényeg az egésznek, hogy én, hogy mondjam, azért mentem a gyülekezetbe, mert hogy kaptam egy nyalókát, vagy egy cukrot, hanem azért, mert hogy elkezdtek velem foglalkozni, éreztem azt, hogy változik a lelkem belül, és annyira akartam ezt az érzést, és annyira szerettem volna, hogy átérezhetem azt, amit az Úrtól kapunk, hogy egészen belemerültem, és hát ez volt a gond, hogy felkerültünk középiskolára, vagyis ötödik osztályba, felsőbe, és ahogy Istenhez egyre közelebb és közelebb kerültem, egyre több és több problémám lett a családban, anyukám elkezdett inni. Aztán az iskolában többször megvertek, olyan szinten, hogy volt, amikor a fejemet lehúzták a WC-n, és nagyon-nagyon-nagyon rossz dolgok történtek. Én életemben soha nem verekedtem, se tudtam, hogy kell. Próbáltam beilleszkedni mindenféle téren. Egész végig csak hazáig az volt bennem, hogy olvastam az igét, hangosan dicsőítettem és énekeltem. Hát volt sokszor, hogy hülyének néztek. És mindig azt kértem az Istentől, hogy hagyj mehessek hozzá, mert nem szeretnék ezen a világon élni, mert hogy ez a világ nagyon rossz. És meg akartam szabadulni innen, mert hogy nem volt jó az életem, és az rengeteget bántotta. Egészen addig, ameddig az belem közül, hogy 8. osztályban oda jutottam, hogy nagyon megvertek az iskolában, és hazamentem, anyukám ott volt részegen, és mondtam neki, hogy megint megvertek. És azt mondta, hogy miért nem védtem meg magam, és akkor az történt, hogy elvettem a Bibliát, kimentem az erdőbe, és veszekedtem Istennel, hogy miért nem küldött valakit, miért nem segít, miért nem teljesíti azt a vágyamat, hogy el akarok menni.
3: Innen fogjuk folytatni a történetünket, Krisztián. Kedves hallgatók, érdemes lesz velünk tartani. Tartsatok velünk mindenféleképpen, most meghallgatunk egy keresztény dicsőítődalt, aztán folytatjuk tovább. És természetesen Lakatos Krisztián lesz a vendégem.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, és egészen délig én kísérlek ma végig titeket, de ez itt a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Lakatos Krisztián az én vendégem, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy nagyon csúnyán elvertek téged az iskolába, hazamentél, az anyukád nem bátorított, nem megvigasztalt, hanem ivott, és azt mondta neked, hogy miért nem védted meg magad, erre te dühösen kiszaladtál az erdőbe, és mi történt ott?
4: Akkor azt történt, hogy utána kimentem az erdőbe, vittem magam a Bibliát, veszekedtem Istennel, hogy miért nem küldött valakit, vagy miért nem teljesítette azt a vágyamat, hogy elmehessek hozzá. Nagyon sírtam, és föltözöltem a Bibliát, azt mondta, hogy nekem ilyen Istenre nincs szükségem, mert hogy ő sincs mellettem igazából, és a kilátástalan helyzetben, hát 14 évesen felakasztottam magam, és bocsánat csak, és akkor azt történt azután, hogy akkor felakasztottam magam, és rogtam a kötelen, éreztem, hogy lassan nem kapok levegőt, és egy dicsőítő zene ment az agyamban, a dicsőítő zenén a szöveg, hogy az erőt adsz minden helyzetben, és hogy ez, mikor ment a szövege, Isten olyan csodálatos volt, hogy ketté hasadt a pamin lógtam, és leestem a földre. És amikor leestem a földre, elkezdtem zokogni, nagyon zokogtam, és elvettem az Bibliát, és azt mondtam neki, hogy Uram, köszönöm, hogy vagy, és hogy hálás vagyok, hogy megmentettél, de miért? És rájöttem arra, hogy onnantól kezdve egy fél órát beszélgettem az Úrral, hogy az életemet neki fogom szentelni, mivel hogy új adott egy új életet. És onnantól kezdve elkezdtem az Úrral még jobban foglalkozni, és onnantól kezdve elkezdtem szolgálni, 14 éves koromban elkezdtem menni konferenciákra, ahova hívtak táborokba szolgálni, elmentem táboroztatni, akkor előadásokat tartani, bizonyságot. Életemben 19 évesen tettem egy nagy bizonyságot egy protestáns cigánymissziós találkozón, ahol 5 felekezet van, több mint 500-an voltak, és amikor elhívtak erre az alkalomra, nagyon izgultam, mivel hogy elsőnek tettem bizonyságot, anyukám folyamatosan azt mondta, hogy hova mész, már megint mész, anyukám még akkor nem volt jól, hogy mindig itt hagyom őket, van egy csomó probléma, meg egyre több, hogy vett arra rá, hogy ne menjek, és mondtam neki, hogy anya, gyere át te is, hozd a tesóvéreimet is, és nézd meg, hogy miért megyek. És akkor beléptünk erre a konferenciára, erre a alkalomra, akkor azt látta, hogy amikor beléptem az ajtón, hogy egy csomó idegen, meg emberek odajönnek, megölelgetnek, ugyanúgy őt is köszöntik, milyen szeretettel fogadják, és hogy mondtam neki akkor, hogy na ezért jövök, hogy itt megélhetem azt, amit a világban belül nem. És elkezdett menni az alkalom, és egy csomó ember tett előttem bizonyságot, én voltam az utolsó, és olyan bizonyságokat tettek, hogy megijedtem, hogy én azt mondtam, hogy hú, az enyém ehhez képest mi? És elmentem oldalra, és szóltam a hölgynek, aki a konferenciének, hogy sajnos én nem tudok bizonyságot tenni, hát ezek az emberek olyan hittel és olyan bizonyságokat tesznek, ami az enyém mellettük semmi. És azt mondta nekem ez a hölgy, hogy mindenkinek a saját hite és a saját bizonysága a nehezebb, és mindenki a sajátját tartja nagyobbnak, és ne azt nézem, az én bizonyságom is lehet, hogy mind ad valakinek valamit, és lehet onnan jön az a abból tér meg majd, vagy ad neki lendületet, hogy lehet azt átérte, amit én. És elmentem oldalra, imádkoztam, és kértem Istent, hogy ha azt akarja, hogy én most egy bizonyságot tegyek, akkor legyen velem, és fogja a kezem, és adja a szavakat a számban, mert most én úgy érzem, hogy nem tudnék beszélni, és kimentem legelőre, amikor szólítottak, kimentem, anyukám nem tudtam, hogy hol ül, és legelőre ült a családommal. És akkor elkezdtem bizonyságomat tenni, és elmondani, hogy Isten mit tett az életemben, és hogy változtatott meg, megmentette az életemet, anyukám nem tudott arról, hogy én öngyilkosságot akartam elkövetni. És elmondtam anyukám előtt, hogy ő is ebben milyen nagy szerepet játszott, hogy nem volt mellettem, hogy mennyit volt meg minden. Anyukám sírva kijött oda hozzám, testvéreimmel együtt, és azt mondta, fülembe sugta, hogy sajnálja, bocsánat, és ne haragudjak, felfogadja ott most Isten előtt, hogy ő többet nem fog inni, és hogy támaszunk lesz. És hála az Istennek, hogy ez történt, és hogy Istennek milyen hatalmas ereje van, és csodákat, milyen csodákra képes. Anyukám letette az alkoholt, és ő is keresztény lett, gyülekezetekbe jár, ő is, és szolgál, főz, minden tesóm tanul, és ők is gyülekezetbe járnak, és szolgálnak, és hogy Isten át tudja változtatni az életünket. Elköltöztünk a telepről, egy Debrecenből Hajdúböszörményre, Bodaszülőre, egy kisebb faluba, ahol ezerszer másabb az életünk. Még mindig cigánytelepen lakom, de ez nem azért, mert hogy nem lett volna lehetőségem elmenni, hanem azért lakom egy cigánytelepen, mert itt vagyok benne a magban, a belsőben, ahol tudom, hogy Isten ide küldött, és hogy így tudok segíteni az embereken, és úgy érzem, hogyha máshova mennék és elmennék, akkor nem biztos, hogy vissza tudnék jönni, és hogy legtöbbször ez a probléma, hogy emberek, akik kitörnek, nem mindig térnek vissza. Én elkezdtem azután tanulni, középiskolába jelentkeztem, elvégeztem egy szakács szakmát, majd cukrász lettem, 23 évesen leérettségiztem, és majd elkezdtem tanulni egy keresztény közösség fejlesztést, és azután iskolában dolgoztam, mint pedasszisztens 5 évig, házas életű gyerekeknek segítettem tanulni, szóval onnantól kezdve elkezdett az életem megváltozni, hogy még jobban szorosabb lett a kapcsolatom Istennel, és akkor elkezdtem tanulni, fejleszteni magamat, élménypedagógiát tanultam. Amit csak lehetett, hogy közelebb tudjam vinni a gyerekeket, azáltal, hogy én tanítom őket, és ott vagyok, és hogy ez lett az életem, hogy tudjak segíteni másokon, és hogy lássák azt, hogy van kiút. De ehhez kell az Isten kegyelme és szeretete, amit napról napra Isten megad nekünk. És hogy az milyen csodás, amikor tudjuk, hogy nem érdemeljük meg, mert hogy emberek vagyunk, és napról napra hibázunk, míg mi is keresztények, és Isten megadja nekünk minden áldott napon lehetőséget arra, hogy te azt letedd az ő lábához, és hogy milyen csodás ez, és hogy mi emberek ezt még nem tapasztaljuk sokszor, és hogy azok, akik meg megtapasztalták, azért vannak, hogy megmutassák Isten kegyelmét és szeretetét a világon. És akkor elkezdtem tanulni, és egész fiatal középiskolás koromban az volt az ágyam, hogy csinálok egy olyan egyesületet, ahol hátrányos helyzetű gyerekekért fogunk dolgozni.
3: Amen, innen fogjuk folytatni a beszélgetésünket, majd kedves hallgatóink, érdemes lesz velünk tartani mindenféleképpen. Továbbra is Lakatos Krisztián lesz a vendégem, tartsatok velünk.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lakatos Krisztián az én vendégem, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy a rossz gyermekkor után és a megtérés után elhatároztad, hogy szeretnél csinálni egy egyesületet.
4: Igen, az volt az egész álmom középiskolás kortól, hogy csinálok egy olyan egyesületet, ahol hátrányos helyzetű gyerekek és családjával foglalkozunk. Ez az egyesület nem jött hamar létre, hogy elkezdtem tanulni és dolgozni, és ilyen most kb. 5 éve megalakítottuk ezt az egyesületet, itt Vodaszőlőn, ahol ezekkel a hátrányos helyzetű gyerekekkel dolgozunk. Volt tanodánk, ahol tanulnak a gyerekek, babamama kör, női kör, ahol a fiatal anyukákkal és a idősebb anyukákkal dolgozunk. Van főzőklubunk, ahol tanítjuk őket, hogy minimális pénzből hogy lehet egészséges és finom ételeket készíteni. Szóval van egy egyesületünk, ahol hála Istennek megvalósult ez. Itt hitéleti alkalmaink is vannak, biblia órák, minden héten, második héten van Isten tisztelet, ahol nagyon sok szeretettel várjuk őket, táborokat szervezünk most is, én abból jövök, mint tennap még táboroztattam. Ebben a nyárban ez a 7. táborom, ahol hátrányos helyzetű gyerekeknek megyek el táboroztatni ingyen, ahova hívnak, elmegyek. És hogy az az öröm, hogy egy gyereket látok nevetni, megnevettetem, ott vagyok mellette, szükség van, meghallgatom. Hiába fáradt vagyok, feltölt, és annyi energiát ad, hogy kitart egy másik évig, vagy hogy mondjam, hogy tényleg teljesen úgy feltölt, hogy látom gyerekek életét változni, és hogy hallanak az ígéről, hallanak arról, hogy nincsenek egyedül, és ugyanez a családok számára is, hogy nagyon nagy örömet okoz. Igen, ebben az egyesületben vannak nehézségek, mivel hogy mi pályázatokból tartjuk fel magunkat, és hogy általában nem nagyon nyer a pályázatunk, de vannak adakozó emberek, akik látják a munkánkat, és hogy ezáltal szokott sikerülni, hogy élelmet osztunk, főzünk, mikor olyan januárban, szeptemberben, amikor tudjuk meg decemberben, hogy milyen nehéz az élet. Tanszert osztunk, ha úgy alakul, akkor tényleg nagyon sok mindent próbálunk a gyerekekkel csinálni, és ebbe bevonjuk a fiatalokat, mert ifénk is van 17 év fiatalunk, aki rendszeresen jár hozzánk minden héten ifire, ők főznek, ha kell, az időseket látogatják, szóval rengeteg dolog van, amiben az Úr támogat és segít minket is, az emberek is, akik Isten által vannak, és hogy ez nagyon nagy bizalom kell, mert tudjuk, a mai világban az a legnehezebb, hogy elnyer valakinek a bizalmát, mert külsőleg és megismeretlenül ítélünk el embereket, de meg kell ismerni, és adni kell esélyt mindenkinek. És amikor megadod az esélyt, akkor meglátod, hogy az ember nem olyan, aminek te elsőre kell megláttad. És hogy igen, abban a világban ez a legnehezebb, hogy ne ítélkezzünk. Mert van egy mennyei atyánk, aki majd fog ítélkezni, és csak szeressük egymást, és hogy Isten ott van, ami ő majd a világban. Amikor eljön az idő, akkor majd ő ítélkezik. Nekünk nem szabad. Úgyhogy nem egyszerű. Nagyon sok mindent csinálunk még ebben az egyesületben. Most volt táborunk, ahol körülbelül 62 gyerek volt. Cigány nyelvet tanultunk, mert hagyományozó táborunk volt. Cigány nyelvet tanítottak nekik, akkor volt drogprevencióról dolog, festőművészét festettek, hagyományos cigány ételeket főztek, minden reggel volt egy kis áhítat, különböző csoportos feladatok. Tennap szakadt az eső, és egy üdülőben voltunk, ahol ilyen fedett rész van, és tereme az nagyon kicsi, nem tudtunk meg csak a fedett részben, és ez ilyen nappal is tábor, hogy hazajárós is reggel jönnek, nappal este meg hazajönnek. Ugyanúgy ott volt a 61 gyerek, hiába szakadt az eső, hoztak váltó ruhát, szóval hogy tényleg ezek érik meg azt, hogy az ember, ha valamit csinál, azt tiszta szívből csinálja. Én amit csinálok most az egyesületen belül, és bárhova, ahova megyek, én ezt 0 forintért csinálom. Semmi pénzt én nem kapok. Most én is ezen a fesztiválon is voltam, én azért még én fizettem, hogy elmentem a fesztivál is önkénteskedtem, hanem az, hogy Isten ezt többszörösen visszaadja. És az van bennem, hogyha ezt te nem szívvel és lélekkel csinálod, és egy munkának fogad fel, akkor az nem jó. Én emellett egy online cégnél dolgozom, hogy tudjam magam a teste fenntartani, közben meg tudjam azt csinálni, ami az életem és a szívem. Hogy Isten mindig ad ahhoz erőt, hogy felkeljek, mindig ad ételt az asztalra, hogy legyen, még ha egy krumplit csak simán, vagy tésztát, vagy eszek egy zsíros kenyeret, vagy olyas kenyeret, akkor is tudom, hogy ettem ma. És hogy az, hogy más gyerekeknek az életét és családok életét meg lehet változtatni. Ez által, hogy te figyelsz rájuk, esélyt adtál nekik, törődsz velük, ott vagy mellettük, ha baj van, és ők is ott vannak. Én ezt ki tudom mondani, hogy borzasztóan, ha azt mondanám, hogy most 50 emberre lenne szükségem, hogy takarítsuk ki a cigánytelepet, szedjük össze szemetet, 5 perc múlva 50 ember lenne ott. Hogy annyira van egy bizalomkör, és annyira ott vagy egymásnak, hogy hú, másképp nem is lehet csinálni, csak hogy Isten. És ezt, hogy a munkakörön, ahol most egyesületünk is van, az első minden reggel bemegyünk, olvasunk egy igét, azután közösen reggelizünk, és utána vágunk bele a munkában, és tudjuk azt, hogy ezt mondtam mindenkinek, hogyha valakinek a szívében van valami, azt mondjuk el és beszéljük meg, ne hagyjuk azt, hogy csak teljen az a pohár, mert ha egyszer kifolyik a pohár, akkor olyan embert bántasz meg, akit nem szeretnél, és hogy meg lehet az emberekkel beszélni a dolgokat úgy, hogy ezt így egymással segítsük. Szóval, hogy Isten mindig ad erőt újra és újra kezdeni minden. Én nagyon sokszor estem el, voltam holtponton, és mindig odajött és felemelt, és hogy tényleg minden pillanatban nem kell úgy felfogni, hogy most a keresztények tökéletesek, és a keresztény embereknek nincsen problémájuk, és a keresztény emberek csak nekik minden happy. Nem. Nekünk is vannak problémáink, nekünk is van úgy, hogy vannak nehézségeink, mi is vagyunk mélyponton, és hogy mi is követünk el hibákat. De ezekkel tudjuk azt, hogy Isten ugyanúgy szeret. És tudom azt, hogy elmondom neki este, bocsánatot kérek, elmondom neki, hogy sajnálom, és hogy ne haragudjon, és tiszta szívből kérem, és tudom, hogy utána ezt nem fogom elkövetni. És hogy el kell, tudom azt, hogy le tudok tenni mindent az ő lábához, a problémáimat is. Tudom, hogy nem fogja ő megoldani, de tudom, hogy egyszer sikerül, és ott van, hogy zörgessetek, és megnyitatik az ajtó.
3: Innen fogjuk folytatni, Krisztián. Tartsatok velünk, kedves hallgatóink, mindenféleképpen.
0: Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
3: 100.3 rádió Dik romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán Lakatos Krisztián az én vendégem, köszöntelek téged nagy-nagy szeretettel.
4: Szia!
3: Nos, beszéltünk arról, hogy milyen volt a te megtérésed, és hogy ez egy igazából egy ilyen lelki traumával indult, hogy nagyon egyedül érezted magad, nagyon rosszul érezted magad, bántottak téged az iskolában. Ilyenkor te próbáltad megvédeni magad, vagy úgy egyáltalán nem is próbálkoztál védelemmel, hanem hagytad csak, hogy úgy sodródja sorssal?
4: Nem, az volt, hogy eleinte igen, mert hogy többen voltak, és nem tudtam volna megvédeni magam. És akkor egyszer arra jutottam, hogy hát most akármi lesz, megverhetnek, vagy bármi, akkor azt mondtam, hogy legtöbbször én azt mondom, hogy akkor próbáltam magam megvédeni, de nem sikerült. És volt egy olyan, amikor az ember azt mondja, hogy szavakkal bántanak, és lelkileg, és én még mai napig azt mondom, hogy a lelki traumák és sebek nagyobbak és mélyebben hatolnak, mint a fizikai tettlegessége a bántalom, mert ha most eltörik a kezelőt, ez begyógyul. Ha megvennek és kihasod a szád, vagy belülül a szemed, az is meggyógyul. De a lelkedben, amit okoznak sebeket és fájdalmakat, azokat te hiába elrakod mélyre, és hogy azok ott vannak. És bennem is nagyon sokszor az volt, hogy azt hittem, hogy rendeződött az életem, hogy ezek már nincsenek, ezek a sebek, és amikor elmentem egy képzésre, ahol ezekkel foglalkoztunk, a lelki sebekkel, akkor olyan mélyen voltak, hogy amikor ezek kijöttek, hogy volt, hogy egy óra hosszáig sírtam csak, mert hogy olyan érzéseket váltott ki bennem, amikor azt hittem, hogy már nincsen, vagy nem is létezik. És hogy ezek a sebek, amik, én mindig azt mondom, hogy a gyerekek tudnak a legjobban bántani. Mert a gyerekek egy szókimondó, és olyan dolgokat is oda mondanak, amiket nem is akarnak, mert se tudják, hogy mi. És akkor bántanak a felnőttek is, de azt mondom, meggondolják, hogy milyen szavakat mondanak többször. De hogy a gyerekek azok így szemtől szemben, és hogy én rengeteg olyan bántást kaptam a származásom miatt, hogy cigány, tetves, nem, be kell valami, hogy igen, voltam tetves, emiatt is kiközösítettek. Szóval, hogy ezek az érzések, amiket kiváltottak bennem, igen, volt egy olyan, hogy egyszer meg akartam védeni magamat, és az egyik sátot fel kaptam az ölembe, és vittem, hogy nem tudtam, hogy miket vittem, és akkor oda nyomtam a falhoz, hogy ne üssön a másik, és hogy annyira féltem, hogy összenyomom, hogy inkább legugoltam, és akkor utána ők vertek meg. De hogy nem, én soha nem voltam kis testű fiú, én egy nagy, akkor is ilyen 70-80 kilós voltam már 11 éves koromtól, és akkor most meg vagyok egymásra 20 kiló, hogy azért, hogy nem voltam kis darab, és féltem, hogy összenyomom. És akkor is bennem az volt, hogy ne okozzak neki fájdalmat, miközben ők nekem fájdalmat okoztak. És ilyen érzések voltak bennem.
3: Igen, ez már akkor is szerintem az volt, hogy de benned ott volt az a hatalmas szeretet, vagy az a tudatlanul is, de Isten már akkor így a lelkiismeretedet már kezelte neked, hogy te nem tudtad egyszerűen bántani ezeket a gyerekeket. És azt követően hazaérkeztél, anyukád nem foglalkozott veled úgy, ahogy kellett volna. Volt, akihez fordulj, hogy ezt elmond bárkinek is ebben az időszakban? Ugye említetted, hogy a lelkész asszony mondta, hogy Jézus meghalt érted, és Jézus szeret téged, de hogy volt amúgy valaki, bárki a környezetedben, akivel ezt gyermekként meg tudtad osztani?
4: Igen, nekem volt egy anyukámnak az anyukája, a mamám. Ő volt az, aki, hát nekem volt egy olyan az életünkben, amikor anyukám elhagyott minket, és hogy mamámnál voltunk, és akkor ilyenkor, amikor mamámhoz mentem, de ő még nagyon beteges volt, és nem vak volt, nem látott, és hogy voltak olyan pillanatok, amikor bementem a szobába, és csak egy mondatot mondtam, vagy már nem úgy mondtam dolgot, hogy hallotta rajtam, hogy másképp beszélek, hangsúlyba vagyok, mert tudta, hogy baj van, és ő volt az, aki mindig mondta, hogy segí, beszélgessünk, mondjam el, mi van, de neki meg nem tudtam, és nagyon sokszor az volt, hogy ő állt mellettem, és hogy amikor beteg voltam, vagy valami problémám volt, reggelig ott ült mellettem az ágy mellett, és vizes ruházat, én voltam a kedvenc unokája, és ő, és amikor meghalt, akkor hát nem volt senki.
3: Azt követően, amikor egy lelkész asszony azt mondta neked, hogy vagyis, bocsánat, nem is azt követően, hanem mielőzte meg azt, hogy a lelkész asszony azt mondta neked, hogy van egy ember, aki meghalt, érted, Jézus Krisztus. Hogy jutottál el a lelkész asszony közelébe?
4: A telepen, ahol laktunk, a lelkésznő, hát úgy volt, hogy volt egy házas pár, aki járt református gyülekezetbe a telepről, a nagy templomba, és ez a házas pár, a lelkésznő akkor jött haza egy szolgálatból, külföldről, és azt mondta, hogy szolgálnak a romák közt, és lejött a cigány telepre, ennek a házaspárnak az udvarán tartották az alkalmat, és ez a házaspár mondta, hogy menjünk el, nézzük meg, nagyon jó lesz, meg hoznak a gyerekeknek cukrot, meg édességet, és akkor ezért mentem. És akkor így jött ez az. Hogy én elmentem erre az alkalomra.
3: Innen fogjuk folytatni, kedves hallgatóink, tartsatok velünk a következő órában is mindenféleképpen, továbbra is Lakatos Krisztián lesz a vendégem.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi.
1: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Rádiódi. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódi Süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Roma kulturális napok a Marosvásárhelyi várban. Szeptember 2-án, 3-án a roma kultúrái és a zenéjé lesz a főszerep a Marosvásárhelyi várban. Ekkor rendezik meg a roma kulturális napokat, a Le Romain Gauguin elnevezésű rendezvényt. Az esti programok mindkét napon 18 órától kezdődnek. Fellép többek között Cynthia, Notár Méri, a Jancsi Dimben, Desperado Fittimi, Kristóf Rebeka Béla, Sarah és Ovidiu, Jakab Csaba, Band, valamint Georgiana Lavont. Rajtuk kívül Maros megyei és magyarországi előadók is színpadra lépnek a rendezvény két napja alatt. A szervezők zenével, tánccal, kulturális programokkal várják az érdeklődőket. A belépés ingyenes. Miért fontosak a roma kulturális napok, koncertek és programok? A kultúra összeköt bennünket. Megmutatja, honnan jövünk, milyen értékeket hoztak magunkkal az előttünk járó generációk, és milyen örökséget szeretnénk továbbadni a gyermekeinknek. Éppen ezért a roma kulturális napok, koncertek, fesztiválok, kiállítások, táncházak és egyéb kulturális programok sokkal többet jelentenek egyszerű szórakozásnál. Ezek az események lehetőséget teremtenek arra, hogy a roma kultúra értékei láthatóvá és megismerhetővé váljanak. A roma kultúra rendkívül sokszínű. Része a zene, a tánc, a nyelv, az irodalom, a képzőművészet, a gasztronómia, a mesék, a hagyományok és a közösségi élet is. Koncerteken például olyan zenei világokkal találkozhatunk, amelyek generációkon keresztül öröklődtek tovább. Egy dal vagy dallam nem csupán zene. Történeteket, érzéseket, emlékeket és egy közösség múltját is őrizheti. A kulturális rendezvények egyik legfontosabb szerepe a hagyományőrzés. A mai gyorsan változó világban különösen fontos, hogy a fiatalabb generációk is megismerhessék szüleik, nagyszüleik és dédszüleik kulturális örökségét. Ha egy gyermek találkozik a roma zenével, megtanul egy népdalt, megismer egy mesét, táncot vagy akár néhány szót románi vagy beás nyelven, akkor nem csak egy programon vesz részt, hanem kapcsolatot teremt a saját kulturális örökségével. A roma kulturális támogatások céljai között ezért is hangsúlyosan jelenik meg a hagyományok, a nyelv és a roma identitás erősítése. Ezek a programok ugyanakkor nem csak a roma közösség számára fontosak. A roma és nem roma emberek találkozása lehetőséget ad arra, hogy közelebbről megismerjük egymás kultúráját. Sok előítélet abból születik, hogy valaki olyasmiről alkot véleményt, amit valójában nem ismer. Egy közös koncert, egy táncbemutató, egy kiállítás vagy egy kulturális beszélgetés azonban személyes élményt ad. A kultúra ilyenkor hidat épít az emberek között. Egy roma kulturális nap éppen ezért nem arról szól, hogy külön választ embereket, hanem épp ellenkezőleg. Lehetőséget teremt a találkozásra. A rendezvényeken együtt lehetünk, együtt hallgathatunk zenét, együtt táncolhatunk, beszélhetünk és fedezhetünk fel olyan értékeket, amelyekről korábban talán kevesebbet tudtunk.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
1: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó. A 100.3 Rádió Dik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról, nem csak romáknak. Én Stojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és ez itt a Trajó magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élettörténetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk. Ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lakatos Krisztián az én vendégem. Köszöntelek téged!
4: Sziasztok!
3: Ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy jutottál el az Isten tiszteletre, hogy tulajdonképpen először te csak azért jártál, hogy kapjál cukorkákat, mert hogy szegénységben éltetek, és nem volt lehetőség ilyen dolgokra. Azt követően pedig felfogtad azt a mérhetetlen nagy szeretetet, hogy Isten szeret téged, és hogy te értékes vagy. Amikor voltunk a Csillagpont Fesztiválon, mondtad, hogy önkéntesként mentél, és akár még te fektetsz bele pénzt, hogy azt csináld, amit szeretsz. Mi motivál téged? Vannak történetek, amiket el tudsz mondani, akár, hogy elmeséled a bizonyságodat, és tudsz bátorítani gyerekeket, vagy látod azt, hogy más embereknek az életére hatással van az, ami veled megtörtént?
4: Igen, én azon, hogy nekem ez volt a 9. Csillagponttal. Én gyerekként, ilyen tinédzserként kezdtem el, amikor az első meghívtak egy táborban, ahol gyerekként mentem egy táborban, és akkor ott nagyon sokat beszélgettünk, és azt mondta az ottani lelkésznő, Dani Eszter, hogy van egy ilyen ifjúsági keresztény fesztivál, ahol szívesen elvinne önkéntesnek, ha mennék, egy cigány csapatot, és hogy roma származású gyerekekkel, akik erre a fesztiválon részt vennének. Az első fesztiválban négyen voltunk, és én akkor úgy mentem erre a fesztiválra, hogy utáltam a cigányságomat, és nem tudtam hova tenni. Volt egy olyan korszakom, és pont ez akkor volt, hogy ha lehetett volna, mindent megtettem volna azért, hogy ne legyek cigány. És mondtam neki, hogy én szívesen elmenni kell a fesztiválra, de hogy én még ilyen nagyobb többnapos helyen nem voltam, úgyhogy én nem voltam. Hát, hogyha nem mentünk haza, hogy én még nem aludtam soha sehol úgy, hogy én egy hétig valahokinél legyek, és még életemben nem aludtam sátorba soha. És ezen mondta, hogy nem baj, nagyon jól lesz, jönnek fiatalok, és elmentem erre a fesztiválra, amikor rájöttem, hogy ez a fesztiválon több mint 3000 ember volt akkor, kb. 3800, és ezen a fesztiválon négyen voltunk cigányok. És ez nekem olyan fura volt. És önkéntesként mentem, minden nap van csoportos megbeszélés, az áhítatok után, és bekerültem egy 15 fős csapatban, ahol egyedül voltam cigány, és hogy az a közösség az úgy megfogott, és annyira éreztem azt, hogy Isten ott munkálkodik közöttük, hogy azt hittem, hogy mindenki nyitott felém, szeretnek, elfogadnak, és hogy mennyire támogatók, és ott elkezdtem beszélni a hitemről és a bizonyságomról, a csoportom belül, mert hogy az igei részek úgy voltak felépítve, hogy tudtunk beszélgetni, nem másfél órát voltunk egy csoportban, és elkezdtem érezni azt, hogy milyen jó is ez a közösség. És amikor a csapatomban visszamentem a romák közé, akkor ott mindenki beszélt, hogy ő milyen jól érezte magát, és hogy annyira jó volt, hogy elkezdtünk egymásra is nyitni, és az volt a dolog az alkalom estén, hogy mi is a cigányok egymás között elkezdtünk beszélni az életünkről, és rájöttünk arra, hogy az a négy fiatal, aki ott van, az ugyanazzal küzd, mind a négyünk, amivel mindenki, hogy kizárják, nem szereti a cigányságát, hogy szeretne változtatni minden is, az arra a hétre rájöttünk arra, hogy cigánynak megváltoztat Isten az életünket, én nagyon lett négy cigány barátom, ami addig nem volt, és hogy elfogadtam azt, hogy mennyire szeretek cigány lenni, és ez volt a legnagyobb eseményem akkor az elsőnek, hogy elfogadtam önmagam, és úgy jöttem el onnan, hogy cigánynak lenni jó, és milyen értékeim vannak, és hogy én ezzel akarok dolgozni, hogy foglalkozni, hogy a cigányságommal, és hogy ez mennyire megható volt a számomra, és ez az elfogadás, ez a szeretet, ez a nyitottság, hogy találkoztam majdnem 2000 emberen egy hét alatt, és hogy semmi negatívumot nem kaptam. Azon kívül, amikor a nagy világban meg mennyit kapunk, és hogy milyen jó egy ilyen közösséghez tartozni, egy keresztény közösséghez, ahol tényleg látni és érezni Istennek a szeretetét. És elhatároztam, hogy én mindig menni fogok erre a fesztiválra, és elkezdtem szolgálni a fesztivál, minden két évben van ez a fesztivál, és mondom, most én a 9-en voltam, és elhatároztam azt, hogy minél több fiatal cigány gyereket el fogok vinni. És hogy ez így is lett, két év múlva mentünk, 12-en voltunk, 35-en, és minden év második évben vittem egy csomó fiatal, hogy megjelezzék azt is tapasztalják, hogy milyen egy keresztény közösséggel, hogy mennyire elfogadó a közösség, és hogy mennyire Isten szeretetét, egy ilyen előmennyország, ahol megtapasztalhatod Istennek a kegyelmét, szeretetét, és megérezheted azt, hogy nincsen egymás között háború harc, hanem egymásért vagyunk ott, és hogy most is vittem 15 fiatalt, aki önkéntesként jött belőle 4, egész héten végig dolgoztam, és hogy ezek az érzések az, hogy tényleg egy olyan közösségben vagy és tartozol, ahol minden egyes perc, amit te teszel, minden egyes mozdulat, érzés vált ki emberekből dolgot. Igen, bizonyságot teszek többször, beszélgetek az emberekkel, és igen, vannak olyan fiatalok, akik úgy érkeznek, hogy vannak bennük a romák felé félelem és sztereotípiák, de ezeket én úgy érzem, hogy egy hét alatt le lehet bontani a falakat, és hogy úgy mennek el emberek, és mi is úgy jövünk el, hogy egy csomó vadidegen barátot szerzünk, kapcsolatokat építünk, és hogy tényleg én most már ezen harmadik alkalma, hogy kis csoport vezetőket képzek arra, hogy kell csoportot vezetni, és idén is 200 csoportot vezető fiatalnak tanítottuk meg, hogy kell csoportokat vezetni, és hogy ebben voltak roma származású csoportvezetők is, és étkezésnél, és az, hogy egyre több ágazatban vannak fiatal roma, akik elvisznek, mondjuk elvittem 5-6 évvel ezelőtt, most 3 éve, 2 éve már, hogy ott szolgál önkéntesként, és hogy ezek, hogy látni, hogy azért eljönnek, megtapasztalják Isten szeretetét, befogadják még jobban Istent a szívükben, és hogy utána visszönnek két téma, hogy ők ott önkéntesként legyenek egy hétig. Szóval ez a pillanatok érik meg, és ezért, és hogy miért fizetek, hogy én szolgáljak? Azért, hogy ez az egy hét, amíg én ott vagyok, nekem nagyon sokat ad lelkileg is, és hogy megváltoztatni emberekben azokat a dolgokat, amiket felhúznak, falakat lebontani, és megmondani, nézd, igen, cigányok. És volt olyan csoportod, amikor vezettem csoportod, én azt hittem, hogy nem fog csoportomba jönni senki, mert hogy hát akkor nagy szakállam volt, cigányfiú, kiállok 26 évesen egy csoportot vezetni, és 17 éves gyerekeket, és ebből 16 lány, egy fiú, és akkor, amikor van egy csoport, kiállt az első nap, hogy oda menjenek a csoport, én megijedtem, mert nem volt mögöttem senki. Szóval nem volt csoportom, és az volt, hogy nem mögöttem állt a csoportom, hanem előttem, és ott volt egy 17 gyerek, akit egy hétig velem volt egy csoportban, egy csapatban, és a végre, mivel eljöttünk, 32 gyerekem volt péntekre, mert hozták a barátjukat, hozták a családtestvéreket, és azt mondták, hogy ott jól érezték magukat, nagyon jó volt a csoport, és van olyan csoportom, akivel még ma is tartom a kapcsolatot, is 10 éve. Ha problémájuk van, felhívnak, tudunk beszélgetni. Ha úgy érzik, hogy szükség van rá, elhívnak táborokba, de nagyon sok iskolában voltam már előadást tartani, bizonyságot tartani a cigányságról, arról, hogy kell nyitottnak lenni egymással. Hogy szóval rengeteg dolog van, ahova elmegyek iskutének szolgálni, mert Isten arra hív, hogy ha ad neked talentumot, akkor menj, és ne tagadd meg azt, hogy te nem mész el, és nem teszed a dolgod.
3: Halleluja, nagyon örülök neki, hogy ennyire megváltozott az életed, és akkor igazából az kivehető a szavakból, hogy te is azt látod, hogy másoknak is így változik meg az élete, hogy ők is utána jönni akarnak táborokba. Folytatni fogjuk még a beszélgetést Lakatos Krisztiánnal, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen, kedves hallgatóink. Most meghallgatunk egy keresztény dicsítődalt, aztán folytatjuk tovább.
0: Emberi történetek, emberi tanulságok. Rájó Sztojka Armandóval. Rádió Dik. Romákról, nem csak romáknak.
3: 100.3 Rádió Dík romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok, ez pedig a Trajó Magyarul Élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lakatos Krisztián az én vendégem. Köszöntelek téged nagy szeretettel.
4: Áldás, békesség, sziasztok!
3: Beszéltél nekünk arról, hogy azt szeretted volna, hogy egyszerűen vége legyen az életednek. És ez egy nagyon nehéz dolog. Tudom, hogy ez sebeket tép fel, és nehéz erről beszélni, de lehet, hogy van olyan hallgatónk, aki éppen ugyanilyen nehézséggel küzd, mint te, és tudnánk neki bátorító szavakat mondani. Mesélj kérlek egy kicsit arról, hogy pontosan mit éreztél olyankor, és mit szerettél volna tenni, vagy hogyan jutottál el erre a döntésre?
4: Hát amikor rengeteget bántottak, és hogy nagyon sokszor éreztem magam egyedül, nagyon sokszor éreztem azt, hogy nem kellek senkinek, és nincs mellettem senki, és hogy erre a világra sem kellek, és hogy nincsenek olyan emberek, akik figyelnek rám, és a rengeteg bántás, hogy kövér vagy, cigány vagy, tetves, ezek a szavak folyamatosan zengtek a fejemben, hogy te nem érsz semmit, nem lesz belőled semmi, és ezek így jöttek, és annyira mélyre hatoltak, hogy én ezt el is hittem. Egészen addig a pillanatig, ameddig úgy éreztem már, hogy nem tudom ezt már tovább vinni, és hogy annyira belém ivódok ezek a szavak és a bántás és az elnyomás ereje, és az, hogy tényleg nem kellek senkinek, és hogy engem nem szeret senki, hogy tetlegességig fajult. És hogy ez eljön az, tudom, nagyon sokszor azt kérik emberek, hogy hol van ez a holdpont, és hogy mennyi. Ezt nem tudom elmondani, én nagyon sokáig tűrtem, és nagyon sokáig próbáltam ellen, de nagyon nehéz volt. És volt egy pillanat, amikor már úgy éreztem, hogy ezt nem bírom tényleg tovább, és hogy megteszem a dolgot. Többször meg akartam, csak mégsem vitt rá lélek. De amikor hatodikban már nem bírtam, akkor meg tényleg odaegítettem, hogy megteszem. De minden egyes percet, amit ezen gondolkodtam és tettem, megbántam. Mert amikor Isten bekerült az életemben, utána rájöttem arra, hogy sosem voltam egyedül. Mert mindig volt mellettem egy olyan ember, aki ott volt, nem láttam, de figyelt rám. Gyerekkorom óta még meg sem születtem már ismert, és tudta, hogy mi lesz. Mindig küldött oda embereket, akik nagykoromban már mindig volt olyan ember, és oda küldte a lelkésznőt is, addig nem láttam, hogy miért jött az életemben, de oda küldte őt is, hogy megismerjem Istent. Oda küldte azért, hogy tudjam, hogy nem vagyok egyedül, és hogy valaki szeret, és hogy ő mindig is szeretett, és hogy neki nem kell más mutatnom, nem kell megváltoztatnom a külsőm, nem kell azon törődnem, hogy fogyjak le, mert hogy másnak így tetszedjek, hogy el tudjam magam fogadni, hogy el tudjam fogadni, hogy cigány vagyok, és hogy ezen változtatni nem tudok, és nagyon örülök, hál' Istennek, hogy cigány vagyok. Az, hogy kövér vagyok, tudok rajta tenni, és küzdhetek azért, hogy minden áldott nap elmegyek edzeni, fogyókúrázom, nem eszem, sanyargatom magamat, és hogy mégsem megy le, és utána meg lopást teszem addig, ameddig hányok vagy valami. De tudom azt, hogy nagyon nehéz ezeknek az embereknek, de abban tudom őket biztatni, hogy ebből van kiút, kérni kell segítséget, én is kértem segítséget azután, és hogy Isten ott van mellettünk, ezt el kell hinni, és tudni kell, és el kell fogadni azt, hogy azokon a dolgokon, amit az emberek mondanak neked, ez nem mindig valós. Az a te magaddal legyél elsőnek tisztában, azzal, hogy te fogadd el, és szeresd magad úgy, ahogy vagy, és te szeresd magad, és te azokat, ami ki kell zárnod, azokat a mondatokat, szavakat, gondolatokat, amiket rólad mondanak, és ne vegyél róla tudomást, mert az a fontos, amit te mondasz magadról, és azok, akik szeretnek. Mert akik nem szeretnek, azok úgy is bántani fognak. És általában azokra kell csak figyelni, akik közeledben vannak, és hogy mit üzennek neked, és ezáltal Isten is annyi mindent üzen neked az ige által. És abban is azt is látni, hogy Isten a saját képmására formált minket. Ha ő egy olyan, hogy ha ő így arcú tökéletes, akkor miért változtatunk azért, amit Isten adott? Igen, ha le kell fogynod, fogy le azért, mert hogy magadnak akarsz tetszeni, és hogy az egészséged miatt meg ilyenek. Ha változtatni akarsz az arcodon, vagy valamit, akkor ne azért, mert mások gúnyoltak, vagy valami, mert hogy te most a trendet követed, hanem azért, mert hogy te magadat akarod, és hogy fogadjuk el így, ahogy vagyunk magunkat, és hogy Isten ad erőt ahhoz, hogy és küld embereket melléd, hogy te ezeket átvészeld, és tényleg bennem utána az volt, hogy tudom, én is sokat küzdök azzal, hogy fogyjak, de már én nem azért akarok fogyni, mert hogy mások azt mondják, hogy kövér vagyok. Igen, már ezzel belöftölöttem, és tudom, hogy kövér vagyok, és hogy akarok fogyni, és rajta vagyok, de hogy magam miatt akarok, mert hogy utána, ha nagy Isten nem tudok majd utána többet menni, mert már annyira súlyos vagyok, és nem fogok tudni menni, akkor ki fogja vinni a szolgálatomat, ki megy el, és hogy benne már ezek vannak, hogy azért csinálok valamit, mert hogy nem akarom, hogy ezek utána végesek, és nekem ezek adnak töltődést. Ez ad erőt ahhoz, hogy én tudjak menni tovább, és ez ad nekem most erőt arra, hogy most én belevágottam abba, hogy fogyjak, és hál' Istennek már jó úton tartok.
3: Hogy reagált erre a dologra a te falud, vagy a te környezeted, a szüleid, amikor te megtértél?
4: Hogy is mondjam, amikor nem csak a megtérés, hanem akkor kezdem esek a tanulmányaimmal, utána a megtérés. Amikor én elkezdtem tanulni a cigánytelepen, amikor elkezdtem járni már középiskolába, mert azt mondták, hogy hát a cigányok nem nagyon tanulnak, én tanulni szerettem volna, és elmentem középiskolába. Onnantól kezdve már én lettem az elnök úr, vagyis ne tanuljál, menjél dolgozni, ezek jöttek. Egyedül, aki biztatott, az a mám volt. És utána, amikor már 10-es lettem, 11-es, és akkor elkezdtem nekik segíteni az önkormányzatoknál nyomtatványt tölteni, ügyvédet keresni, a problémák voltak, meg nagyon sok mindent már elkezdtem csinálni a telepen, már középiskolás koromban. Akkor onnantól kezdve már én lettem az ügyvéd úr, már én lettem a nagy okos, minden voltam, csak nem a Krisztián. És amikor valaki keresett, már úgy ki az ügyvéd úrat, vagy az okost keressük, már nem is a nevemen szólítottak, szóval egyre nehezebb lett. És utána jött ez a izé, hogy akkor szerintem ennél többet tanultam, egyre furább volt nekem a cigánytelepen élnem. Mert akkor már nem tudom, nem éreztem, hogy már ott helyem lenne valamilyen szinten, és a magyar társadalomban sem éreztem magam, mert nem fogadtak be, és hogy nem tudtam, hogy hova tartozom most. A cigánytelepen már én lettem a nagy tudós, meg az okoskodó, meg minden, a magyar társadalomban meg nem voltam még senki. És így nagyon nehéz volt a beilleszkedés, és kerestem az identitásomat, és hogy ez annyira nehéz volt, hogy jó voltam, addig még nyomtatványokat töltöttem, intéztem az ügyüket, bementem az önkormányzathoz, meg minden, onnantól ezután meg már jöttek megint ezek a gúnyos dolgok, és amikor meg megtértem, akkor már én lettem a lelkész úr, a pap, meg minden, ami csak kellett, akkor is, és akkor így nagyon sokat kértem az Istentől, hogy adjon erőt, és hogy tudjam ezt kezelni. Elkezdtem hozni fiatalokat le a telepre, akik keresztény dicsőítéseket énekelték, és elkezdtünk munkálkodni a telepen is, és tényleg ezt tudom mondani, hogy nagyon nehéz volt, de hogy még utána meg tényleg el lettem fogadva, és hogy utána meg olyan lettem, mint egy, most kimondani, vagy nem tudom, hogy mintha élettem volna a Vajda telepen, vagy ez ugyanígy most itt is, hogy Bodaszőrön, ahol lakom, hogy tényleg megfordult a helyzet, mert tudják, hogy sokat tanultam, és ezzel már nagyon büszkék rám is, hogy amiket elértem, arra is büszkék is, hogy igen, minden egyes perce megérte. Az elején azért meg, és azért, hogy indítottunk képzéseket a telepen, van olyan csapat, aki letette a 800 tanánost, írni, olvasni tanítottuk őket, és az, hogy gyerekeket előre segítettük, hogy tanuljanak. Nekem azért, hogy én rengeteget tanultam, nekem a testvéreim, az egyik fiú testvérem a katonának, katona most, a másik fiú testvérem érettségje van, és pincér szakács szakmája van, van egy mesterfodrász fiú testvérem, akinek szalonja van. Szóval tényleg a húgom most érettségizik, szóval minden egyes tesóm tanul, és hogy gyerekeket látunk ki, és ezek a környezetben, akik most vannak már benne a programunkban, és akik az egyesületünkhöz tartozó fiatalok, nagy része katona, rendőr, és ápolónő, és ezek roma származású gyerekek mind ilyeneknek tanulnak, és hogy ezek a pillanatok éri meg az a rengeteg szenvedés, és az a sok minden, amin keresztül mentem, ezekért az pillanatokért érik meg. Mikor megérik a gyümölcs, és látszik, hogy a belefektetett erő és könny és rengeteg imádság által hogy változik az emberek környezeted, amikben élsz.
3: Amen, amen. Innen fogjuk folytatni, még beszélgetünk Lakatos Krisztiánnal, úgyhogy tartsatok velünk mindenféleképpen, kedves hallgatók. Most ismét meghallgatunk egy keresztény dicsőítő dalt, aztán folytatjuk tovább.
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Sztojka Armandó vagyok, és ez itt a Trájó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akárhogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonságtételnek hívjuk, és a mai nap folyamán továbbra is Lakatos Krisztián az én vendégem. Köszöntelek téged, drága Krisztián!
4: Áldás békesség, sziasztok!
3: Nos, megosztottál nagyon sok mindent az életedből. Az anyukád említetted, hogy bocsánatot kért tőled, amikor hallotta, hogy nyilvánosan tettél bizonságot, és elmondtad őróla is, hogy mekkora szerepet töltött be az életedbe, hogy eljussál idáig. Utána ő hogy reagálta a továbbiakban ezekre a dolgokra? Ő is megtért?
4: Igen, anyukám is megtért, és ő is ugyanúgy, mint a testvéreim járnak velem szolgálni. Minden, amit mi csinálunk, táborokat, azokban mindenhol ott van. Gyülekezetben jár, női körben jár, ő szokott főzni, amikor alkalmaink vannak, rengeteg helyen segítünk, szóval igen, ő is áll az Úrnak, ott van minden egyes nagyobb eseményen, minden egyes segítség, ahol segíteni kell, úgyhogy anyukám is mindenhol ott van. Nekem nagyon sok, apukámra nem beszéltem, de hogy nekem ő elhagyott minket, én nagyon sokszor próbáltam vele felvenni a kapcsolatot, de úgy éreztem, hogy ez nem egyirányú, úgyhogy utána így lezártam, és akkor így, igen, van egy apukám, aki a mennyei apukám, úgyhogy így de semmi harag, semmi rossz izé nincs bennem, de hogy így nem akart minket, úgyhogy ennyi már van, azt mondom, anyukám meg tényleg azóta az élete neki is, meg nekünk is nagyon nagyot fordult.
3: Amen, amen. Nagyon-nagyon örülök neki. Említetted, hogy mész különböző táborokba, és ott milyen programon vehetnek részt a gyerekek? Tehát mondtad azt, hogy hátrányos helyzetű gyerekeknek szeretnétek segíteni, és most csináltatok egy tábort is. Itt a gyerekeknek mire van lehetőségük? Hogy mitől más tábor ez, mint bármilyen más világi tábor?
4: Ezek a táborok olyan táborok, ahol a gyerekek hitéletet tanulnak. Tudom, ez legtöbb táborban nincs, de nálunk van hitélet. A kultúrájukról tanulhatnak, nagyon sok kultúráról. Rengeteg olyan programban van, ahol a programban benne, ahol a gyerekek önközpontúak, ahol nagyon sok szeretetet kapnak, odafigyelés vannak, egyénileg foglalkozások a gyerekeknek, rajzterápia, ahol ki tudják mutatni és ki tudják fejezni az érzéseiket, rengeteg szeretetet kapnak, olyan embereket választunk ki, akik jönnek csapatba, meg a táborba, akik tényleg a gyerekekért jönnek, olyan ételeket főzünk, amiket ők szeretnek, próbálunk, tényleg most is a mosolytáboron nyelvoktatás volt, tudják, mert nálunk, ahol mi lakunk, nem beszélnek cigányul, és most hívtunk nyelvtanárt, aki cigányul tanított őket, és hogy mennyire örültek, hogy a kultúrájukról tudhatnak, vissza énekesekről tanultak, különböző olyan sztárokat, hírességeket hívunk meg, akik be tudják nekik, meg tudják mutatni, hogy honnan jöttek, és hogy hova tudnak tartani, hogy itt ösztönözzük arra őket, hogy tanuljanak, mert hogy ki ezáltal ki tudnak jutni a nagyvilágba, hogy mennyi esélyük van arra, hogy ők tanulnak. Szóval tényleg ilyen olyan dolgok, ahol biztatást kapnak, erőt és tehetséggondozás. Ha van olyan gyerek, aki tényleg nagyon jó tanul, akkor erre nagyon odafigyelünk, és akkor őt próbáljuk még jobban tanítani, aki mondjuk most rajzoltak, rajzpályázatokra küldjük a rajzaikat, most is táborban voltak ilyenek, rájuk is figyelünk, hogy hát ha valaki felfigyel rájuk, hogy utána felkarolják, és hogy segítik az ő tanulásukat, az ő életüket. Szóval, hogy ez ilyen a táborunk, és hogy tényleg rengeteg vetélkedő, és értük szól az egész tábor rájuk épül. Azelőtt, amikor csinálunk egy tábort, csinálunk egy ilyen kutatást, hogy a gyerekek elmegyünk a telepre, hogy ki mit szeretne, hogy érezni jól magát, és akkor ezeket megpróbáljuk beépíteni a táborban. Szóval tényleg együtt imádkozunk evés előtt, utána. Szóval, hogy tényleg ilyen családias tábor, ami tényleg olyan, mint a... És ez úgy jött létre, amikor tényleg emberek által segítséget kapunk az egyesületünk, mert nem tudom, hogy ez itt lehet-e promóciózni, hogy mi bármilyen segítséget elfogadunk, ha aki tud segíteni. Az Operom Egyesület vagyunk, Hajdúböszörmény Boraszőlőn vagyunk a településen, és hogy bármilyen felajánlást is, segítséget, mint pénzbeli, ruha, étlelem, bármit elfogadunk, hogy ezeknek a családoknak, a gyerekeknek szebbít tegyük mégis könnyebbé az életüket, úgyhogy nem tudom, hogy ilyet lehetette, de már megtettem. Ez nagyon nagy segítség lenne, mert hogy tényleg az egyesületünk ilyen adományokból tartja fenn magát, és hogy nagyon nehéz, és hogy ezek a pillanatok.
3: Mit üzennél azoknak a fiataloknak, akik nehéz sorsban vannak, vagy öngyilkosak akarnak lenni, vagy őket is hasonló módon csúfolják. Mit tudnál nekik ennyi év távlatból tanácsolni? Egyébként most hány éves vagy?
4: 37. 37 éves vagyok, és 14 évesen akartam öngyilkos lenni.
3: Isten áldjon meg téged. És 37 éves... Megbántad egy percre is, hogy megtértél?
4: Nem.
3: Nem.
4: Minden egyes percet áldom annak, hogy megismerhettem a lelkész nőt, aki erre az útra terelt, és minden egyes nap elmondok érte egy imát, és hálát adok az Úrnak azért, hogy megismerhettem az Úrát. Mit üzennék azoknak az embereknek, akik öngyilkosságra teszik a fejüket, hogy ne tegyék, mert élni jobb, és minden egyes percet ragadjanak meg azért, hogy megvalósítsák az álmukat, és hogy ne foglalkozzanak másokkal, minden egyes céljukat valósítsanak meg, és tűzzenek ki maguk elé célokat, és kezdjenek el élni, és ne a múlttal, és ne azokkal az emberekkel foglalkozzanak, akik bántották, vagy akik bántják, hanem mutassák meg azt, hogy ők többet érnek annál, amiket ők mondanak, mert nem nagyon sokszor az volt aztán a motiváció, hogy megmutassam azt, hogy értékes ember vagyok, és hogy én is elérhetek célokat, és hogy ehhez ad erőt Isten, és nagyon sokszor volt, hogy én úgy érettségiztem le, hogy én gyertya mellett tanultam, mert nekünk nem volt áramunk. és úgy érettségiztem, úgy tanultam estékről estékre, és úgy mentem érettségizni, hogy azt hittem, hogy meg fogok vakulni, mert nem láttam a betűket már a gyertya mellett, és hogy a füzetem csupa gyertya viaszos volt, mert csepegett rá a gyertya, és elmentem, is leérettségiztem, ötösre érettségiztem. És az volt bennem a cél, hogy megmutassam azoknak az embereknek, akik azt mondták, hogy nem érek semmit, nem lesz velem semmi, hogy igenis van, igenis elérem azt a célomat, amit akarok, és akárki mit mond rólam, én egy értékes ember vagyok, és ugyanúgy bárkiről bármit mondanak. Értékes vagy, gyönyörű vagy, Isten így szeret, ahogy vagy, Istennek a képmására vagy teremtve, és mindent elérhetsz a Földön, amit akarsz. És az örömöt, a szeretetet, a boldogságot, amit keresel, azt úgy tudod elérni, hogyha te magadat is szereted, és elfogadod úgy, ahogy vagy. Mert ha te nem fogadod el magad, és azt várod, hogy mások adjon el olyannak, amilyen vagy, akkor nem leszel boldog. Akkor leszel a legboldogabb, ha te saját magadat esetleg elfogadod, szereted úgy, ahogy vagy, és sem az úgy, ahogy más szeretné, és azután ez a boldogság és szeretet ott lesz benned, és utána boldog leszel, és keresd, azt kívánom, hogy mindenki keresse az Urat, és ismerje meg. Menjetek el egy olyan közösségbe, ahol csak nézzetek be, és lehet lesz olyan pillanat, ahol Isten szól hozzád, ragad meg azt a pillanatot, és tartozzatok egy közösséghez, ahol ott olyan emberek vesznek körül, akik hozzá segítenek ahhoz, hogy te így az, aki vagy.
3: Nagyon szépen köszönjük neked, hogy itt voltál a mai nap folyamán, és bizonságot tettél.
4: Én köszönöm, és Isten áldjon mindenkit. Szép szombatot kívánok mindenkinek.
3: Isten áldjon meg téged is.
4: Vigyázzatok Isten áldását.
3: Te is. Szia, szia.
4: Sziasztok.
3: Kedves hallgatóink, ti pedig ne feledjétek, jövő héten ugyanitt, ugyanekkor. Trájó, én Sztojka Armandó voltam. Sziasztok!
0: Trájó, magyarul élet. Életutak, hit, kereszténység. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Nincs

0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Könnyített adózási szabályok segítik a Paksi Atomerőmű hűtővízellátását biztosító beruházáshoz érkező felajánlásokat. Bizonyos feltételekkel ezek a fuvarok EKR bejelentés nélkül szállíthatók, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal szerdán az MT-vel. Hozzátették, a kedvező szabályok vonatkozhatnak azokra a vállalkozásokra is, amelyek ingyenesen terméket vagy szolgáltatást ajánlanak fel a beruházáshoz. Ha a felajánlás a katasztrófa helyzet idején annak következményeinek elhárítását vagy mérséklését szolgálja, a felajánlás után áfát sem kell fizetni. Ilyen lehet például a beruházáshoz térítésmentesen átadott kő, vagy az ingyenesen nyújtott mérnöki szolgáltatás. 2000 milliárd forint értékű ügyben tett eddig feljelentést a kormány. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter közlése szerint jelenleg is vizsgálják több, korábban jelentős közpénzhez jutó szervezet szerződéseit, köztük a század végét, és ebben az ügyben is feljelentést terveznek. Ruf Bálint azt mondta, korábban már az Observer és a Kommentár Alapítvány ügyében is a hatóságokhoz fordultak. A miniszter szerint hamarosan mintegy 100 korábban titkosított kormány határozatot és nyilvánosságra hozhatnak. A magyar borágazat számos kihívással szembesült idén, ezért a szüreti kilátások is kedvezőtlenek, közölte csütörtöki elemzésében a GKI. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a szokásosnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége összességében kiváló, de a termés kiesés a kedvezőtlen körülmények miatt nagyobb lesz, mint a korábbi években. A GKI emiatt az árak növekedésére számít. Belföldön több mint 1600 borászat működik, többségük kis családi pince. A termelés csak nem 60 000 hektárt érint, a magyar bor 41%-a külföldön talál vevőre. Szándékosan áramot vezetett a Zsolnai mauzóleum fémkapujába egy pécsi férfi azért, hogy több embert megöljön. A vádlott egy éjjel a mauzóleumnál dolgozó őr távozása után az épület bejáratához ment, az általa készített szerkezet végét a kapcsolószekrénybe helyezte, a csipeszeket a bejárati kapura rögzítette, majd elment. A körjáratáról körülbelül egy óra elteltével visszatérő őr vette észre a szerkezetet, amelyről lerántotta a kábelt és értesítette a biztonsági szolgálat vezetőjét. Az őr aznap vastag talpú cipőt viselt, ezért nem szenvedett halálos áramütést. A férfira tettéért 12 év fegyházbüntetést szabott ki a pécsi törvényszék. Magyar Péter szerdán Budapesten fogadta António Costát, az Európai Tanács elnökét. A megbeszélésen szóba került az uniós költségvetés, a Magyarországgal szemben kiszabott napi bírság, a migráció és az uniós bővítés kérdése is. A miniszterelnök a találkozót követően Facebook oldalán számolt be a részletekről. Elmondása szerint António Costával megbeszélte, hogy mielőbbi rendezést vár az előző kormány idején kiszabott napi 1 millió eurós uniós büntetés felfüggesztésének ügyében. A miniszterelnök nyomatékosította azt, és a magyar kormány egyetlen tagjelölt ország esetében sem ért egyet a gyorsított uniós csatlakozási eljárással.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked.
3: Rádió Dick 100.3 romákról, nem csak romáknak. Kökény Anna vagyok, és nagyon sok szeretettel üdvözlöm a Roma Szalon hallgatóit. Nagyon kellemes estét kívánok, illetve garantálok önöknek. Itt van velem a vonalban Lakatos Ágnes, az Anna Léna Integrált Oktatási és Művészeti Kft. Ügyvezető igazgatója. Mégpedig Miskolcról nagyon sok szeretettel köszöntelek.
4: Üdvözöllek benneteket, titeket, nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Így van, ahogy Anna elmondta, ügyvezetőként céget vezetek, cigányasszonyként már több éve, és most ott járunk, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe Taktaszada egy LHH-s, leghátrányosabb településen rendezésre kerül térségi karácsonyi ünnepség, 300 hátrányos helyzetű gyermek a cél.
3: Na hát.
4: És igen, igen. És azért indítottuk el ezt, mert egy az, hogy én roma származású vagyok, én is nagy hátrányokkal indultam, kettő darab diplomával rendelkezem, és akik a cégen belül dolgoznak, van jogászunk, van szakmai vezetőnk, és ők is roma származásúak.
3: Értem.
4: És mivel én pedagógus vagyok, és több mint 20 évet tanítok, nekem nagyon fontos az, hogy a térségben élő hátrányos helyzetű gyermekeket kiemeljük, és hangot adjunk ennek a dolognak, és megmutassuk azt, hogy igenis, fel szeretnénk állni, bocsáss meg, hogy fel szeretnénk, lesz egy gyönyörű szép színpad, és én azt szeretném, hogy azok a hátrányos helyzetű gyerekek minden faluból, minden városból, egy, kettő, három iskolák, polgármesterek, intézmények, roma nemzetiségi önkormányzatok, civil szervezetek, alapítványok összefogása történik, és ez mind úgy jött létre, hogy szerettünk volna azt, hogy mivel Anna Léna, és hogy integrált oktatási és művészeti KFT, hogy ne csak azt tűnjön az embereknek, hogy mi itt vagyunk romák, és csak írjuk a pályázatot, meg a szakmai részt, hanem lássák azt, hogy képesek vagyunk arra, hogy gyermekeket, és tényleg a leghátrányosabb térségből, karácsonykor, amikor én arról beszélek, hiszen én is cigány ember vagyok, cigányasszony, hogy Isten hívő, hogy egy olyan színpadra felállítani ezeket a gyerekeket, egy gyönyörű, szép, színvonalas ünnepséget szervezni, ahol úgymond megjelenik azok az emberek, azok az intézmények, és képviselni tudják ezt a dolgot, hogy ők mennyire kiemelkedő tanulók, és milyen hátrányosak, milyen szegénységből jöttek, ez nekünk érték. És nem csak arról szól, hogy most csak rendezünk majd december 19-én egy ünnepséget, és ajándékba részesítjük ezeket a gyermekeket, hanem szeretnénk úgymond a jövőben ezeket a gyermekeket ponzorálni, segíteni, ösztönözni, és próbáljuk azt, hogy lesznek olyan roma emberek, cigány emberek, akik előadást is fognak nekik tartani. Én mindig azt mondom, hogy az én nagyapám egy analfabéta cigány ember volt. Ezt úgy értem, hogy analfabéta cigány ember, hogy se nem tudott írni, se nem tudott olvasni, de mégis olyan tisztességes, becsületes cigány ember volt, hogy én nagyon sok mindent, rengeteg mindent tanultam tőle. És mint példakép, ne legyen orvos, ne legyen ügyvéd, roma származású, de legyen például egy munkás cigány ember a színpadon, vagy tartson a gyerekeknek egy előadást arról, hogy hogyan kell vakolni, vagy egy cukrász, vagy egy boltos, mert ezek fontosak, hogy legyenek céljaik ezeknek a gyerekeknek, és hogy lássák, hogy a jövőben tudjanak valamit elérni. Mert én, mint roma származású ember, mint asszony, én nagyon sok mindenen keresztül mentem az évek során, míg idáig eljutottam az, hogy lett kettő darab diplomám. Én nagyon sok kudarcot éltem meg. Engem csak a családom támogatott, mind az oktatásban, mind a munkahelyen, mind a kultúra, sok minden. És mi, nekünk ez a célunk. Ez a célunk, és kapjuk úgymond a pozitívumot vissza, így van. És én remélem azt, hogy december 19-én, ha összefog ez a kis térség, és ez a 300 gyermek ott lesz, és mind a 300 gyermek ajándékot fog kapni, és ki lesznek emelve azok a gyerekek, akik tényleg arra rászorult, hátrányos helyzetűek, és a térség intézményéből még plusz kapnak ajándékot, hogy, hogy ez érték lesz számukra, és én bízom abba, hogy ezekben a gyerekekben valamilyen szinten majd meg fog maradni. Úgyhogy mi ezt szeretnénk, és ez a célunk ezzel kapcsolatban is, nem csak most erről a 2024. december 19, hanem a jövőben is szeretnénk foglalkozni már ezekkel a dolgokkal, hogy nyitottak legyenek mások is e felé.
3: Egyébként hogyan jött ez a 300 fő? Ez hogyan alakult? Ez az, amit úgy éreztétek, hogy ennyi fő az, akit összetudtok, tehát hogy ebbe bele fog férni mindenki, akit ti úgy éreztek, vagy ez egy keret volt?
4: Nehéz volt. Ez egy nagyon jó kérdés, nagyon nehéz kérdés, megmondom őszintén, nagyon jó kérdés, nagyon nehéz volt. 300 fő hátrányos helyzetű gyerek, nagyon kevés. Nagyon kevés.
3: Igen.
4: Nagyon kevés. De én azt mondom, hogy valahol el kell kezdeni. Mert jövőre vagy jövő után hátha fog, és tudunk, mert adományokból tevődik össze, meg itt, mint én ügyvezető igazgató, a cég által valamennyi finanszírozzunk ebbe a dologba. Uh-huh. De 300 gyereket így szám, a számot tekintve kevésnek tűnik. De 300 gyereknek okozni egy élményt,
3: egyébként nem gondolom, nehéz. Hogy kevésnek tűnik, sőt, ez egy nagyon szép szám. Csak igen. Tényleg ez érdekelt, hogy ilyenkor ez egy megalkuvás volt, hogy oké, okay, akkor csak ennyit tudok számomra. Ez volt a fontos információ, hogy tehát igazából tudtál volna többet, tehát tudtatok volna több gyereket is meghívni. Ez fért bele, úgymond.
4: Ez így van, ahogy mondod. Ez fért sajnos bele ebbe az évbe. Ezt kell mondanom, hogy sajnos, hogy ez fért bele ebbe az évbe. És remélem azt, hogy a közeljövőbe vagy a jövőbe sokkal több gyermek, hát nem ennyi hátrányos helyzetű gyerek van, nem ennyi hátrányos helyzetű gyermek szorulna erre a dologra, mert valahol se fas, se karácsonyfa, se fenyőfa, se szaloncukor nincsen karácsonykor. Úgyhogy ez így fog zajlani, hogy jönnek a térségekből is az iskolák ezekkel a gyerekekkel, műsort fognak készíteni, fog jönni nekünk egy tánccsoport is, ami megnyerte az országos cigány táncversenyt.
3: Na hát.
4: Técsen, igen, ők is hátrányos helyzetű gyerekek, és szeretnénk azt megmutatni, hogy igenis ezek a gyerekek álljanak fel arra a színpadra, és gyönyörködjenek bennük, a többi gyerek példája legyen. Én ezt szeretném elérni, mert megmondom őszintén, hogy engem nem állítottak soha színpadra. Nem emeltek ki soha, én soha nem voltam jó tanuló, vagyis kitűnő tanuló. És szeretném azt, hogy ezek a gyerekek tanuljanak, mert a tanulást azt nem veheti el senki tőlük.
3: Drága Ágikám, mesélj már nekem egy picit a gyerekkorodról.
4: A gyermekkoromról? Uh-huh. Hát mi hatan vagyunk testvérek. Nekem az édesapukám köműves. Uh-huh. És hát az én apukám, a nagyapám az olán cigány volt, nagymamám pedig rumungló. És mi soha nem tanultuk a cigány nyelvet. Én 15 éve itt élek Miskolcon. Az én gyerekeim egy kis iskolába jártam. Nagyon kis iskolába jártam, és én soha nem voltam kitűnő tanuló. Uh-huh. És éreztem azt, hogy sőt, volt olyan pedagógus is, aki azt mondta nekem, hogy nekem többet kell nyújtani, mint a többinek. Én akkor azt nem értettem, megmondom őszintén, nem értettem.
3: Hogy miért?
4: Azt a dolgot, hogy miért? Nem értettem azt, hogy én cigány vagyok. És mikor elkerültem főiskolába és a középiskolába, akkor kezdtem úgymond, amikor kikerültem onnan, abból az iskolából, abból a közegből, ahol laktunk, elkerültem középiskolába. Nem akartam járni iskolába, mert nem éreztem jól magam. Rontottam a tanulmány eredményeimet. És akkor egyszer csak jött egy pedagógus abból az iskolából, és azt mondta nekem, hogy már pedig neked tanulnod kell. Úgyhogy mindig voltak olyan emberek az oktatásba, az iskolába, akik vagy úgymond, hát nem azt mondom, hogy lenyomtak, de voltak olyanok, akik úgymond kiemeltek. És,
3: értem.
4: És én abban vagyok szerencsés, hogy én azt mondom, hogy abban vagyok szerencsés, hogy tudtam ezeket a kudarcokat átélni, kezelni, és mikor elkerültem főiskolára, akkor én már tudtam azt, hogy én ki vagyok. Én már tudtam, meg volt az én tudatom, hogy én ki vagyok, én mit akarok. És én akkor főiskolára, én Sárospatakra jártam főiskolára,
3: uh-huh.
4: és a Koméniuszban, és én akkor tudtam azt, hogy én ki vagyok. És én annyira büszke voltam akkor már magamra, hogy én cigány vagyok, és hogy van rengeteg roma értelmiségi, már bocsánat ezért a szóért, aki tanultak, és mégse térnek vissza oda, honnan jöttek, hanem inkább néha én is, nekem is az jár a gondolatomban, hogy néha be kellene csukni a szememet, és akkor élni, ahogy én tudok, a jó körülményeim között. De nem tudom. Nem tudom, mert a szívem az más mond. Egy ember igazán cigány, annak van egy cigány szíve. És ezt a szívet szerintem ezt se nem a tanulás, se nem semmi nem verti el. Ez egy olyan érzés, ami az egész életet végigkíséri. És akkor mindegy az, hogy ki tanult, ki nem tanult, akkor az van, hogy van egy cigány szív, és hát nem tudom elmagyarázni, megmondom őszintén.
3: Te úgy érzed, hogy neked fontos foglalkozni azokkal a gyerekekkel, akik hasonló helyzetben lehetnek, mint esetleg te valamikor, vagy rosszabb helyzetben, és igen. Te nem tudod ez elől becsukni a szemed, mert ugye ezt mondtad, hogy nem tudsz elfordulni ettől a dologtól.
4: Nem tudok ettől a dologtól, és nem is akarok. Többször megtehettem volna, mert volt rá lehetőségem, de én azt gondolom, hogy én nekem azért adta a jó Isten ezt a dolgot, hogy én kezdjek vele valamit, és jót kezdjek vele. És mivel ez a pályázatírói cég is azért alakult meg, mert szükséges az, hogy egyesületeket, erenőket pályázatírás terén támogassunk, mert sajnos nem tudják szakmailag ezeket a dolgokat megcsinálni. Uh-huh. Mi itt vagyunk, segítünk, megcsináljuk. Programok vannak gyerekeknek, táborok, amelyek értékesek, és végrehajtják ezek a szervezetek. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy küldetés, és hogy nekem ez szerintem az én küldetésem, én annak érzem, és én minden roma értelmiségit, aki kitanulta magát, vagy megtanulta az életét, vagy az életet, arra biztatok, hogy segítsen, vállalja fel önmagát, vállalja fel azt, hogy cigány, mert akkor lesz a legnagyobb értéke az embernek szerintem, ha felvállalja önmagát. És én nagyon sajnálom, mert nagyon sok roma származású embert ismerek, aki roma, cigány, diplomás, és nem az, hogy tenni kell értük, hanem hogy fel se vállalják ezt a dolgot, és én sajnálom, mert nagyon kevesen vagyunk, és rosszabb lesz a helyzet, ha a változás nem lesz ez a programnak a célja is az, mert én két gyermekes édesanyja vagyok. Van két kislányom.
3: Gratulálok. És,
4: igen. Az a célja, hogy a jövő az ne olyan legyen nekik, mint például nekem volt a múlt. A jövő legyen szebb ezeknek a gyerekeknek. És aki hátrányos, azt támogatni kell. Nem csak anyagilag kell támogatni, én azt gondolom, hanem lelkileg. Lelkileg a legfontosabb dolog. És nagyon sok gyereket tanítottam már iskolába, több iskolába is, a leghátrányosabb térségekbe, és rengeteg gyerek éhezik. Rengeteg gyereknek nincs cipője. Télen hidegbe vannak, hidegbe kelnek, hidegbe feküdnek, és az egyetlen egy hely egy faluban az az iskola. Az iskola az egy olyan menedék nekik. És így be vannak szűkülve ezek a dolgok, és vannak sok programok, aminek én nem nagyon látom, megmondom őszintén az értelmét, de ez nem is ide tartozik, hanem ez a december 19-e, ez az ünnep, ez egymond a adj egy mosolyt, az a programunk címe amúgy, és mi szeretnénk azt, a mind a 300 gyereknek azt a kis mosolyt, azt a kis varázs, azt a kis csodát látni, és ha ez sikerül elérni, akkor én azt gondolom, hogy gyönyörű szép karácsonyunk lesz 2024-ben, és azok a támogatások, amit kapunk, azokat mi nagyon szépen köszönjük, meg azt a sok erőt hozzá, amin ezen keresztül kell menni, és én nagyon szépen köszönöm neked is, hogy felkerestél, és szeretnénk jövőre ezt a programot folytatni. Úgyhogy ezt nem csak erről a dologról szólnám, hogy csak most megrendezzük, úgyhogy ezt az adj egy mosolyt 300 gyermeknek program, hanem ezt tovább fejlesszük majd a jövőben.
3: Ez egy csodálatos munka, és én nagyon gratulálok neked ehhez, vagy nektek, inkább így mondom.
4: Köszönjük szépen.
3: És biztos vagyok benne, hogy hatalmas élmény ezt megélni is, amikor 300 gyereken látod az örömet és a hálát, mert azért ennyi gyerek együtt van, az azért, és tényleg hol lesztek ilyen sokan?
4: Művelődési ház, színházterem.
3: Na
4: színházteremben leszünk, itt Aktaszadán. Nemrég újították fel, úgyhogy a nagy önkormányzat úgymond biztosította ezt számunkra.
3: Szuper.
4: És a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, ezt el is felejtettem mondani, bocsáss meg, hogy nekünk van a programnak egy nagy követe is. És ez egy ottani cigányasszony, és ő nem úgy nagy követ, hanem én úgy gondoltam, hogy ennek a programnak kell egy lelk, egy lélek oda arra a településre, és ő a nagykövete, a Borainé Henike, és ő egy cigányasszony, akinek van két gyereke, aki ott vezeti a cigányságot, és ő cukrász, és ő nagyon sokat segített az ottani embereknek, és én azt szeretném, hogy jövőre más településre megyünk, kis településre megyünk, ilyen hátrányos helyzetű településre. Nagyvárosban nem szeretném, megmondom őszintén, mert a nagyvárosokban azért vannak ilyen rendezvények, mint Miskolcon, mint Szerencsén, itt a környéken.
3: Így van, egy nagyvárosi gyerek gyakrabban el tud jutni olyan közegbe, ahol bármilyen kulturális eseményre, bármilyen rendezvényre, ez igaz?
4: Így van. Azt gondolom, hogy leghátrányosabb vidéki kis faluba fogunk menni jövőre is, és akkor is lesz nagykövetünk, akkor is cigány származású emberbe gondolkozzunk, és nem mi választottuk ki a nagykövetet, hanem az ottani közösség. Úgyhogy ez a program fő célja, hogy közösséget is, a közösséget is megcélozza ezzel. És és összehozza, összefogja úgy a térségen lévő intézményeket, polgármesterek is jelen lesznek, és hát főleg a gyermekek, akiket nagyon sok szeretettel várunk.
3: Ági, azt mondtad, hogy természetesen a vége van ennek az évnek és az ünnepeknek, hogy jövő évre is vannak terveid, és jövő Igen. évre is szeretnéd ezt folytatni. Szerinted, hogyha lehetne mondjuk, nem tudom, három kívánságod, amiben tudsz segíteni hátrányos helyzetű roma gyerekeknek, mi lenne az a három fő pont, amit igényelnének?
4: Három? Hármat kívánhatok?
3: Hát most kívánjunk hármat. Hát de ha ezt kilőjük így az univerzum, vágy, ha teljesül is. Egyébként azt mondják, hogy egyébként ma egyébként egy csodálatos forduló van a csillagokban, vagy hogy a napokban, hogy azt mondták, érdemes kívánni, képzeld el. Úgyhogy hallja, Mági, te mit kívánnál, mi az a három dolog?
4: Jövőre tekintettel én szeretnék egy országos cigány ki mit tudott tehetséges gyermekeknek, így van, itt Borsodaga üzemplénbe, de mindegy, hogy melyik megyébe, hogy lássák azt, hogy mi is milyen tehetségesek vagyunk, és hogy ezek a gyerekek ne csak tanuljanak meg, mert van olyan gyerek, aki, hogy mondjam, nem jó tanuló, de nagyon tehetséges.
3: Értem.
4: Hogy ő is valamit elérjen ebbe a dologba, hogy ezt szeretném, az országos cigány roma ki mit tudott gyerekeknek.
3: Nagyon jó hangzik.
4: Igen.
3: Egyébként én már nagyon sok embertől hallottam ezt, hogy hú, milyen jó lenne egy ilyen roma ki mit tud gyerekeknek, és pedig, ha elgondolja az ember, annyira nem is olyan nagy szervezést igényel, vagy nem is olyan nagy költséget igényel. Nem. Hát nyilván oda kellenek a zsűrik, akik zsűrizik ezt. Nyilván azért jól esne egy kis ajándék a gyerekeknek, akik jól szerepelnek. Jól esne egy kis média kapcsolat hozzá, hogy azért valahol meg is jelenjen ez a dolog, hogy büszkék legyenek önmagukra ezek a gyerekek. De én azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon-nagyon fontos lenne. És tényleg főleg azoknak a gyerekeknek, akiknek van tanulási nehézségük például. Nem olyan jól tudnak koncentrálni. Bárha én belegondolok, hogy reggel arra kellek, hogy nem úgy van befűtve télen az a lakás, vagy nyáron nincs ugye légkondiben. Tehát most maradjunk a hidegnél. Nincs úgy befűtve, lehet, hogy este nem tudtam olyan kellemes fürdőt sem venni, lehet, hogy nem is alkalmas a cipőm erre az időjárásra, vagy nem olyan divatos a ruhám, és kellemetlen nekem iskolába menni. Vagy esetleg töltjük az áramot, és nem tudjuk este már, amikor tanul a gyerek használni, mert sajnos ilyen is van a szegényebb családoknál. És lehet, hogy ez a gyerek annyira szorong, hogy még az sem, az a tudás, vagy az a képesség sem fog nála megnyilvánulni, ami egyébként normális körülmények között, lehet, hogy annak még akár a dupláját, tripláját is tudná produkálni az a gyerek. Viszont a zene, az irodalom szeretete, a tánc szeretete, az ott van, benne legmélyén a génjeiben, és fel tudna szabadulni egy színpadon. Ezzel nagyon egyetértek, Ági.
4: Köszönöm szépen, hogy így látod, meg ennyi mindent elmondtál, mert ugyanezt gondolom én is, és sajnos ugyanezt látom én is évek óta, amit most elmondtál. A második kívánságom az lenne, hogy minden hátrányos helyzetű gyermeket elvinni táborba.
3: Igen, az szuper, mert ki ne szeretne oda menni egyébként.
4: Így van, táborba. Táborba. A harmadik kívánságom pedig az lenne, hogy ezeknek a hátrányos helyzetű gyerekeknek, hogyha hazamennek, akkor legyen otthon mit enniük. Ez a harmadik kívánságom ez lenne. Hogy ne szenvedjenek éhségben, rengeteg gyerek éhezik, sajnos az a baj, és ez lenne a harmadik kívánságom. hogy segítse őket a Jóistenke, hogy ezt átéljék valahogy. Úgyhogy hát ez lenne a három kívánságom. Reméljük, hogy ha legalább egy teljesül, akkor már az nagyon jó.
3: Teljesüljön mind a három, szívemből kívánom. Egyébként köszönöm. Az jutott nekem most eszembe, most próbáltam belegondolni, de nem tudom beleélni magam ebbe. És nem is akarom azt állítani, hogy bele tudom képzelni egy ilyen gyerek sorsába magam. De én azt gondoltam most, hogy valószínűleg akkor ezek a gyerekek, fiatalok, ezek előbb is elmennek dolgozni, pénzt keresni, ha tudnak, ugye?
4: Igen, igen. Az a probléma van, mert én tanítottam úgymond, hát az iskola nevét nem mondom, azért nem mondom, mert nem szabad.
3: Elfogadjuk.
4: Egy roma nemzetiségi iskolába tanítottam, és ott szakiskolásokat és középiskolásokat. És nagyon sok fiatal gyerek, mikor már bekerült 9-be, volt a közfoglalkoztatási program, sajnos el kellett neki menni, inkább azt választott, hogy elmegy oda, vagy elment szőlőt szedni, szüretelni, vagy kukoricát szedtek a gyerekek, mert vagy napraforgót szedtek, és jött az iskolába, azt mondom neki, miért ilyen a kezed? Hát a kukoricát le kellett mosni, mozsolni tanár, nem tudok írni, nem tud írni. Mondom, jó, jó. Úgyhogy ezek a gyerekeknek muszáj úgymond a családi kasszába bekerülni.
3: Értem.
4: És muszáj nekik ezeket a kis munkálatokkal nyáron, ősszel, télen nem nagyon, mert nincs mit, esetleg fát hordanak, vagy bocsáss meg, hogy ezt mondom, lopnak, mert muszáj lopni, hogy ne fázzanak, de nincs mit tenni ezt egyszerűen, és rengeteg program, rengeteg EU-pénz, rengeteg minden jön. Csak egy a probléma, nem akarok istenőrizetten politizálni, mert én nem az vagyok, hanem egy a probléma, hogy ezeket a dolgokat nem célozza meg. Pont azt a célt nem éri el ez a program, én azt gondolom, aki már évek óta ebbe él, meg ebbe látja őket, mert látom is őket, hogy miért jön be koszos cipővel a tiszta terembe a gyerek. Én nem kiabálok rá, mert tudom azt, hogy a cigány sorról jön, azért koszos a cipője. Igen, mert nincs megcsinálva a cigány sor, ki van rakva, hogy szegregált program, meg teleprogram, de nincsen megcsinálva. Úgyhogy ilyen problémák vannak. És ilyen egyszerű emberek, mint én, vagy a másik, vagy a harmadik, nem tud ezzel a dologgal mit csinálni, hanem ezzel el kell fogadni, és próbálunk valamilyen módon, például az, hogy én nem szólok neki azt, hogy sáros cipővel jössz be. De lehet, hogy egy másik ember lehet, hogy szólna neki. Mert én tudom azt, hogy azért jön sáros cipővel be a gyerek, hogy a cigány sorolja. De egy másik ember nem hiszem azt, hogy tudja, hogy miért. Úgyhogy itt nagy problémák vannak, és ez a rendezvény, amit mit csinálunk, hogy felhívni egy picit a figyelmet arra, hogy ahó, van csak 300 gyerek van, de amit nem tudom, mert rengeteg gyerek van, sajnos csak ennyi fér be a keretbe, hogy ha itt vagyunk mi, itt vagyunk, és létezünk, sajnos mi mindig itt vagyunk, de itt vannak ezek a gyerekek, úgyhogy vannak ilyenek is. Úgyhogy hogy ez egy felhívás, egy figyelemfelhívás is amúgy ez a dolog, hogy meg hát ilyen.
3: Na hát nehéz ilyenkor megszólalni, tudod?
4: Igen.
3: Ha az ember ebbe belegondol, és az nagyon jó, igen, hogy vannak ilyen olyan lelkes emberek, akik ezt meglátják, észreveszik, és ezen segítenek.
4: Így van.
3: És így van. Én is magánemberként azt gondolom, hogy lehet, hogy nem figyelek eléggé, mert mindig hallja az ember az év folyamán, mindig halljuk azt, hogy innen ez hiányzik egy pici, onnan azt hiányzik, és igazából olyan egyszerű, elmenni egy boltba, egy cipő leértékelésre, venni egy két pár cipőt, berakni egy dobozba, és elküldeni ilyen szervezeteknek, akik ebben igen. segítenek, vagy ruhát, vagy, vagy akár olyan élelmiszert, amit postára lehet adni. És ilyenkor bevallom, szégyellem magam, hogy a hétköznapoknak a pitiáner problémái, mert nekünk csak pitiáner problémáink vannak igen. ezekhez a gyerekekhez képest, elsiklunk ezek mellett a dolgok mellett. Én azt mondom a hallgatónak, hogyha ő is így érzi most magát, ahogy én, hogy keresse meg azt a lehetőséget, azt a pici lehetőséget, ahol bele tud tenni egy dobozba bármit, aminek egy ilyen gyerek örülni tud, és itt tényleg lehet a csokoládétól, a cipő, a zokni, a tényleg mindennek örülnek ezek a gyerekek igazából. Sőt, én azt is tudom, hogy a fiatal fiúk még egy hajzselének is örülnek egyébként.
4: Így van.
3: Akkor valahogy keresse meg azt a pontot. Szerintem egyébként az ember a Google-be beírja, hogy milyen szervezetek vannak, akik a tényleg a hátrányos településekkel foglalkoznak, vagy segítenek, akkor én szándékosan nem pont téged ajánlak, hanem ami számukra elérhető, vagy oda tudnak menni, hogy segítsenek. Én tudom, hogy még nagyon messze van egyébként a karácsony, habár már mindenhol igen. kidíszítve, meg karácsonyi zenék szólnak, de igen, az ember érzi ennek a szelét, amikor is az emberek jobban oda fognak fordulni egy picit azokhoz, akik rászorulnak, akik ezt igénylik, és nyilván ezt nem csak karácsony környékén kell megtenni. Köszönöm én szépen van. Neked, drága Ági, hogy ezt a kis tüzet fellobbantottad most a szívemben, hogy nem szabad megfeledkezni arról, hogy ezek a gyerekek nem csak akkor szenvednek hiányt, amikor éppen van egy program, vagy van egy rendezvény, van. Vagy egy esemény, vagy éppen valamilyen évforduló, vagy akárminek a napja van, hanem hogy minden áldott nap ezt megszenvedik ezek a gyerekek, ezeknek a dolgoknak a hiányát. Én nagyon büszke vagyok rád, hogy megismerhettelek téged, és nagyon köszönöm, hogy beszélgettél velem.
4: Nagyon köszönöm én is. Nagyon köszönöm, hogy felkerestetek, és érzem azt, hogy olyan hölgyel beszélgettem, olyan emberrel inkább ezt mondom, aki teljesen elfelejtette velem azt, hogy milyen nehézség vannak a világban. Úgyhogy én meg ezt köszönöm neked. Úgyhogy most ezen a beszélgetésen egy kicsit kikapcsolódtam veled kapcsolatba.
3: Nagyon örülök, hogy így érezted. Én nagyon-nagyon jó december 19-ét kívánok mindannyiótoknak, mind a 300 gyereknek, és minden felnőttnek, aki ezt az ügyet támogatja és segíti, és remélem majd beszélgetünk utána, hogy beszámolj nekem erről.
4: Nagyon szépen köszönöm, és minden jót kívánok nektek is. Isten áldja meg minden lépéseteket.
3: Megállítom a felvételt, de ne menj el.
0: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma szalon. A Rádió D kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Mit?
1: 100 font 3 rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100 font 3 rádiódik. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A cigány flamenco és legnagyobb művészei. A flamenco a spanyol kultúra egyik legismertebb és legkülönlegesebb művészeti formája. Andalúziából indult és egyszerre jelent zenét, éneket, táncot és egy sajátos életérzést. Története szorosan összefonódik a spanyolországi roma, vagyis gitánó közösségek történetével. A flamenco nem egyszerűen egy zenei műfaj. Sokak számára a fájdalom, a szenvedély, a szerelem, a szabadság, a veszteség és az életöröm kifejezésének egyik legerősebb formája. A roma közösségek a flamenco fejlődésében meghatározó szerepet játszottak. Andalúzia különböző területein, többek között Jerezben, Sevillában és Cádiz környékén generációkon keresztül adták tovább a dalokat, dallamokat, ritmusokat és táncokat. A flamenco történetében számos jelentős roma művész és művész család neve maradt fenn. A roma közösségekben a zene gyakran a családi élet természetes része volt, nem feltétlenül színpadon született, hanem otthonokban, ünnepeken, összejöveteleken és közösségi alkalmakon. A flamenco egyik legfontosabb sajátossága az érzelmek rendkívül intenzív kifejezése. Az énekes hangjában gyakran egyszerre jelenik meg a fájdalom és a remény, a táncos mozdulataiban pedig a feszültség és a felszabadulás. A gitár, a kéz tapsolása, a ritmus és a tánc egymást erősítve alakítják ki azt a különleges hangulatot, amely a flamencót világszerte ismerhetővé teszi. A flamencón belül számos különböző stílus és forma alakult ki. Ilyen például a soleia, a buleria, a seguria és a tangó. Ezek mind saját ritmussal, hangulattal és hagyományokkal rendelkeznek. A roma művészek generációkon keresztül alakították ezeket a formákat, és egy-egy család vagy előadó gyakran saját, jellegzetes előadásmódot is kialakított. Carmen Amaya, a flamenco legendás cigány táncosnője. Ha a cigány flamencóról beszélünk, az egyik legfontosabb név Carmen Amaya. A Barcelona Somorrostro negyedében született roma családban, és már egészen fiatalon kapcsolatba került a flamencóval. Édesapja, José Amaya, művész nevén El Chino, flamenco gitáros volt, így Carmen számára a zene és a tánc már gyerekkorától kezdve a mindennapi élet része volt. Carmen Amaya különleges, rendkívül energikus tánc stílusával vált világhírűvé, a színpadon hihetetlen erővel és szenvedéllyel táncolt. Gyakran mezítláb lépett fel, és olyan intenzív lábtechnikát alkalmazott, amely korának flamencójában szokatlanul erőteljesnek számított. A róla szóló flamenco források szerint tánca a flamenco női szerepét is jelentősen megváltoztatta. Nem csupán kecses és elegáns volt, hanem erőteljes, temperamentumos és rendkívül dinamikus is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
3: Gyere, fiú, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Roma Folk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi minden reggel a Rádió Dickben.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali, vója!
2: Beli! Én nem megy!

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dickem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már egészen jól beszélem a lovárit, szerintem. Most már nagyon sok mindent értek, most már tudom a többes számot is, hogyan kell mögé tennünk, hogyha valaki nem hallotta volna még, akkor általában egy A betűt, a nagy többségben A betűt teszünk a szó mögé, mint a magyar nyelvben a K betűt, a K hangot. Ez a többes szám, és most a testrészeket tanuljuk, amit lehet, hogy megint csak többes számba fogunk tenni.
2: Így van, hiszen a mai nap folyamán azt fogjuk megtanulni, hogy fog és fogak, és úgy van a fog cigányul, hogy dand.
3: Dand.
2: És akkor hogy van a többes száma?
3: Danda. És igen. Akkor mi a dandó?
2: A dandó az egyes számba, hogy egy fog. Igen, csak az egy ilyen kis becédés. Mint igen, mert mellett, ezt már fogacskám. Több...
3: Aha, mert ezt már hallottam, hogy a dandó.
2: Igen. Ugye? Igen, hogy az fáj,
3: igen,
2: arra panaszkodnak.
3: Igen. Na, igen. Nagyon tényleg, annyi mindent tanulok Armando, remélem, hogy a hallgatók is folyamatosan fejlesztik a lovári cigány szókincsüket velünk.
2: Bízunk benne. Szityúvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi.
0: Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az UNESCO 2015-ben nevezte ki minden év november 5-ét a romani nyelv világnapjának, hogy az európai cigány közösségek egyik legfontosabb identitásképző elemét még szélesebb körben ismerjék és ráirányítsák a figyelmet a roma kultúra megőrzésére. 2008-ban, Zágrádban az első horvát cigány, cigány-horvát szótár bemutatója alkalmával csaknem 150-en horvát és nemzetközi roma vezetők írtak alá egy nyilatkozatot, amely kinevezte november 5-ét a cigány nyelv napjának Horvátországban. A közösségek képviselői egy évvel később ismét a horvát fővárosban találkoztak, ahol megfogalmazták, hogy november 5-ét a cigány nyelv világnapjává szeretnék megtenni minden olyan országban, ahol azt beszélik. A horvát parlament egyhangúan 122 szavazattal elsőként foglalt állást a világnap mellett. 2012-ben, melynek hatására az UNESCO, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete hivatalosan is a romani nyelv világnapjává nyilvánította november 5-ét. A szervezet deklarációjában megfogalmazta, hogy bár a roma szervezetek 1971-ben az első roma világkongresszuson megtették a romanit a cigányság hivatalos nyelvének, az azt beszélők száma folyamatosan csökken és a kihalás veszélye fenyegeti. Éppen ezért kiemelten fontos a roma kultúra ezen elemének megőrzése, ápolása és gyakorlása. A körülbelül 33 ezer szóból álló romani nyelvnek 17 dialektusa létezik, melyek a nemzetségekről és mesterségeikről kapták elnevezéseiket. Ám a jövevényszavak egyre differenciáltabbá teszik azokat. Nemzetközi becslések 4 és 6 millió közé teszik azon európai állampolgárok számát, akik beszélik a romanit. A Magyarországon élő három legnagyobb cigánycsoport közül leginkább az olá cigány közösségek használják a romani nyelvet. Azon belül is legtöbben a lovári dialektust, az eredetileg a kárpáti dialektust beszélő cigányok között mára alig találni olyat, aki ápolja ezt a hagyományt. A harmadik nagy cigánycsoport tagjai, a beás közösségek, a román nyelv archaikus változatát beszélik, amely nem összekeverendő a romanival. Arról, hogy mennyien beszélnek cigányul Magyarországon, nincsenek pontos adatok. Kemény Havaskertesi 1997-ben publikált felmérése szerint a 90-es évek közepén a romák 4,4%-a beszélte a romani valamelyik dialektusát. Ekkora tehető, hogy az idegennyelvi továbbképző központ által szervezett állami nyelvvizsga rendszeren keresztül a lovári nyelvjárást sikerült elismertetni. Az elterjedésének oka, hogy a Magyarországon elsőként kiadott románi nyelvkönyv, a Jeunesse Romanesse lovári dialektusban jelent meg 1998-ban, Csolidaróci József és Fejér Levente tollából. Fontos hozzátenni, hogy ma Magyarországon a cigány nyelvet beszélők két vagy több nyelvűek, a magyar mellett őrzik és ápolják, vagy tanulják újra azt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
5: Útszűkületre kell készülni Csepelen, a Vénusz utcában, a Szabadság utca előtt, mert útburkolatot javítanak. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton közös csomópontnál. Kifelé megszűnik a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárják a harmadik kerület Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerület Akadémia utcában. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
5: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Hajnalban 11-19, a legmelegebb órákban 27-32 fokot mutatnak a hőmérők.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
6: Most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.
7: Na figyelj, na figyelj, na figyelj, na figyelj, na figyelj. Nagyon jó.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Periodik. Rólunk, neked.
1: 7 óra múlt, szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 4-e van, és végre itt a péntek, Rozália névnappal karöltve. Na, hát ez az első hét volt ugye az iskola hete, szeptember első hete. Ugye kedden voltak az évnyitók országszerte, városszerte, és mostanra pedig már kezdenek a gyerkőcök is, illetve hát a gimnazisták is visszaszokni a suli kezdéshez, illetve a sulihoz. Véget ért a nyár. Időjárás tekintetében hál' Istennek nem ért véget a nyár, ugyanis például pont ezen a hétvégén még csodaszép 30 fok fölötti időnek lehetünk szem, fül és bőr tanúi, hogy így mondjam. És jövő hét csütörtökön, tehát 10-től jön majd egy hideg front, ami lehűt bennünket, akkor már csak 23-25 fok lesz a maximum, és azért elég sok helyen lesz zápor, zivatar. Na de ez még nagyon messze van, úgyhogy ne rohanjunk ennyire előre. A mai napon 189 éve Samuel Morse bemutatta távíróját a New Yorki Egyetemen. 109 éve született Maléter Pál katonatiszt, az 1956-os évi forradalom és szabadságharc honvédelmi minisztere, mártírja. 143 éve született Czóbel Béla, Kossuth-díjas festő, kiváló művész. 138 éve George Eastman feltaláló bemutatta az első rollfilm kamerát, és bejelentette saját nevére a Kodak védjegyet. Ja, ez is de régi Kodak film. Hát az én korosztályom meg a nálam idősebbek azért erre nagyon jól emlékezhetnek. 121 éve született Rádai Imre színész, színházi rendező, főiskolai tanár. 112 éve született Udvardi Tibor, tenor operaénekes. Európában utolsóként Bulgáriában is bevezették a Gergely naptárat, mindez pedig 106 évvel ezelőtt volt, tehát 1920-at írtunk ebben az évben. 99 éve született Sánta Ferenc, Kossuth és József Attila díjas író, és végül, de nem utolsó sorban, 93 éve született Mécs Imre, villamosmérnök, 1956-os elítélt politikus. Hát én ezt a pénteket megnyitottam, jöjjön a zene!

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: Hamarosan 7:30, jó reggelt kívánok mindenkinek. Na nézzünk rá az utakra. Tart a gázvezeték felújítás az 5. kerület Akadémia utcában. Gázvezeték javítás miatt a 12. kerület Istenhegyi úton a Nógrádi utcánál napközben félpályás lezárásra kell számítani, ezt követően útszűkületen kell majd áthajtani. A 16. kerület Batthyány Ilona utcában a Szabadföld út felé a Rózsalevél utca előtt útszűkületre kell készülni burkolatjavítás miatt. A 81-es trolibusz a továbbiakban az Őrsvezértere és a Dózsa-György út között közlekedik, nem érinti a Mexikói út megállóját. A 81-es és 82-es trolibusz, a 131-es, a 144-es és a 231-es autóbusz Tihamér utca megállójának új neve Tihany tér. Jó, ezt majd jegyezzük meg. Aztán a Bajcsi-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a középső sávot, mert útburkolatot javítanak. És végül, de nem utolsó sorban, napközben sávlezárásra kell készülni a Margit körúton, a Margit híd felé a Szénatérnél felújítás miatt. Jöjjenek is a zenék, utána pedig roma hírek.

0: hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek, 7:30 múlt, ez nem jelenthet mást, mint hogy jönnek a roma hírek itt az FM 100.3-on, úgyhogy füleljetek.
0: Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Galamb Alex fogadalmának súlyos ára van, tisztában van ezzel az ország kedvenc roma pékje. Finomságok garmadája kerül az asztalra húsvétkor az ország kedvenc roma pékjénél. Galamb Alexnek nem mindig adatott meg, a jólét ezért nagyon hálás, hogy az ő gyermekeinek már nem kell nélkülözniük. Mint arról már többször beszámoltak, Galamb Alex még iskolás korában kéreckedett be a miskolci gyermekvárosba, a mély szegénység elől menekülve. Az intézményi keretek között már naponta kapott melegételt és vízöblítéses mosdót is használhatott. Galamb Alex nem tagadja, hogy honnan jött. Az ország kedvenc roma pékje nem szégyeli, hogy gyermekként megtapasztalta a nyomort, mert úgy érzi, az ő élettörténete sok hasonló fiatalnak adhat motivációt. Az édesapám 2005-ben már több mint 20 évvel ezelőtt itt hagyott bennünket. A haláláig viszonylag normálisan éltünk, de aztán édesanyám összezuhant, és igazából képtelen volt rólam és a testvéreimről gondoskodni. Emlékezett vissza Alex. Nem csak húsvétkor fordult elő, hogy alig került valami az asztalra, hanem hétköznapokban is, mesélte Alex, aki azért is szeretett a gyermekvárosban élni, mert saját ágya és szekrénye lehetett. Ezek mások számára teljesen hétköznapi dolgok, az én számomra azonban a gazdagságot jelenítették meg. Emlékszem, hogy mikor húsvétkor kalácsot és sonkát kaptunk, örömömben felkiáltottam, hogy végre van húsvét, árulta el Galamb Alex, aki egyébként mindent megbocsájtott az édesanyjának, mi több, a nőt magához is vette, így Mónika, ha anyaként kudarcot is vallott, most már nagymamaként bizonyíthat. Mindent meg is tesz Galamb Alex 3 gyermekéért. Azt már nagyon régen megfogadtam, hogy a fiaim és a lányom nem nőnek fel szegénységben. Ennek persze megvan az ára, mondja Galamb Alex. Az iskolában oktatóként dolgozom, a feleségem pedig egy gyroszosnál, amiért sokszor napokig alig látjuk egymást, hiszen a munka mellett mindketten tanulunk. Én egyetemre járok, a nejem pedig a pékképesítés szerezi meg hamarosan. Nem panaszkodunk, mert legalább mindenre van pénzünk, ami igazán fontos, magyarázta Alex. Galamb Alex húsvétkor természetesen maga süti az ünnepi kalácsot, illetve a gyerekek kedvenc süteményeit, így a képviselő fánkot is ő készítette el.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Vója tu menge!
2: Hamarosan 8 óra van, jó reggelt kívánok mindenkinek. Nem tudom, nézitek-e, van ez a Legjobb ajánlat című műsor, és ugye Alföldi Róbert és Elena Korani önként döntöttek az RTL műkereskedő reality-e a Legjobb ajánlat csapatából való távozás mellett. Habár a színész rendező szívesen vállalta el a műsor első évadát, a másodikban nem kívánt részt venni. Elmondása szerint a csatorna más irányba vitte a reality-t, ami az ő tetszését nem nyerte el. Az RTL műtárgy felfedező sója a Legjobb ajánlat Alföldi Róbert és Eleni Korani nélkül tért vissza a képernyőre a második évadban. Míg az előbbi megüresedett székébe a csatorna Polgár Árpád műkereskedőt kérte fel, utóbbit Ceglédi Laura designer lakberendező váltotta. A Blick már megírta, hogy Elena Korani önként döntött, úgyhogy ott hagyja a sikerműsort. Kiderült ugyanis, hogy Eleni és Polgár Árpád között 20 éves elmérgesedett személyes harag áll fenn, és a műkereskedőnő leszögezte, hogy semmiképp sem hajlandó közös műsorban szerepelni vele. Emellett az ő feltétele az lett volna a folytatásra, hogy az első évad eredeti ötös csapata változatlan maradjon. A Legjobb ajánlat első évadának forgatása fontos emberi és szakmai élmény volt számomra. Nagyon sokat tanultam, örültem és büszke voltam, hogy részese lehettem. Én a felkérés elfogadásánál nagyon konkrét szakmai irányra és nagyon konkrét szakmai csapatra mondtam igent. A csatorna úgy döntött, hogy más irányba viszi a műsort, ezért én a folytatásban nem kívántam részt venni. Az új műsornak kívánok nagyon sok sikert és jó munkát. Ez pedig már Alföldi Róbert írta ki egy közleménybe a saját Facebook oldalán. Tehát ugye Eleni Korani Polgár Árpáddal való személyes

Ragja miatt, Alföldi Róbert pedig a műsor megváltozása miatt döntött úgy, a műsor tematikájának megváltozása miatt döntött úgy, hogy a második évadban már nem vesz részt. Na viszont ti vegyetek részt, mert a mi műsorunk nem változik, főleg a Becker, de még a Süsfelnap sem, úgyhogy tartsatok velünk 8 órakor, velem 8 órakor, bocsánat, mindig több beszámba beszélek, mert hogy 9 után meg majd jön a Süsfelnap, de előbb még jöjjön a 8 órás Becker blokk, most pedig zene.

0: bódákat.
1: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk, neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk.
2: Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig.
1: Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Most már egészen jól beszélem a lovárit, szerintem. Most már nagyon sok mindent értek, most már tudom a többes számot is, hogyan kell mögé tennünk, hogyha valaki nem hallotta volna még, akkor általában egy A betűt, a nagy többségben A betűt teszünk a szó mögé, mint a magyar nyelvben a K betűt, a K hangot. Ez a többes szám, és most a testrészeket tanuljuk, amit lehet, hogy megint csak többes számba fogunk tenni.
3: Így van, hiszen a mai nap folyamán azt fogjuk megtanulni, hogy fog és fogak, és úgy van a fog cigányul, hogy dand.
4: Dand.
3: És akkor hogy van a többes száma?
4: Danda. És igen. Akkor mi a dandó?
3: Dandó az egyes számba, hogy egy fog. Igen, csak az egy ilyen kis becédés. Mint igen, mert mondod, ezt már fogacskám.
4: Aha, mert ezt már hallottam, hogy a dandó.
3: Igen. Ugye? Igen, hogy az fáj,
4: igen,
3: arra panaszkodnak.
4: Igen. Na, igen. Nagyon, tényleg, annyi mindent tanulok, Armando, remélem, hogy a hallgatók is folyamatosan fejlesztik a lovári cigány szókincsüket velünk.
3: Bízunk benne. Szityuvász Losasa?
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
1: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dickben.
6: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dick nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kincsünk a hit, jövünk a tudás. Jubileumi tanévet nyitott a keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat. Az alapítás a 15. évfordulóját ünneplő keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat augusztus 29-én Szegeden nyitotta meg az új tanévet. Az eseményen a fenntartó egyházak képviselői, a hálózat működésében érintett döntéshozók, felsőoktatási intézmények és szakkollégiumok vezetői és munkatársai, valamint a szakkollégiumok hallgatói delegációi, közel 150 roma fiatal vett részt. A tanév nyitó ökumenikus istentisztelettel kezdődött a Szegedi Dómban, amelyen valamennyi keresztény felekezet képviseltette magát. Jelen volt Kis Rigó László, Szeged, Csanádi megyés püspök, Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek, metropolita, a Csongrádi Református Egyházmegye képviseletében Kereskényi Sándor lelkész. Ige hirdetéssel Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat elnöke szolgált. Prédikációjának alapigéje a Jelenések könyvéből szólt. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Jelenések 3.11. A püspök a tartsd meg, amit van felszólítást a jubileumi tanévnyitó mottójával, kincsünk a hit, jövünk a tudással kapcsolta össze, hangsúlyozva, hogy a keresztény hit olyan örökség, amelyet nemzedékek adtak tovább egymásnak, ezért megőrzése felelősséget is jelent. A szakkollégiumok hallgatói is hitet és tudást kapnak elődeiktől, tanáraiktól és lelkészeiktől, hogy majd maguk is továbbadhassák mindazt, amit kaptak. A prédikáció másik központi képe a nyitott ajtó volt, amely két irányba vezet. Befelé Istenhez, akitől az ember erőt, vigasztalást és reménységet kaphat, valamint kifelé a másik ember és a világ felé. Amit ugyanis az ember Istentől kap, szeretetet, békességet, megbocsájtást, és amit a tanulásával megszerez, azt mások javára is tovább kell adnia. A püspök ezt így foglalta össze. A hitünket megtartani csak továbbadva lehet. Az új tanév kezdetén arra biztatta a hallgatókat, hogy éljenek az előttük álló lehetőségekkel, tudásukkal és Istentől kapott ajándékaikkal, pedig szolgálják közösségüket. Isten áldja meg az új tanévet, áldjon meg benneteket, hogy áldás legyetek, kívánta a püspök. Kőszegi Krisztián, az országgyűlés alelnöke is köszöntötte a résztvevőket. A Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium öreg diákjaként személyes hallgatói tapasztalataiból kiindulva beszélt arról, milyen várakozásokkal kezdődik egy új tanév, kiemelte, hogy a társadalmi integráció elképzelhetetlen a roma közösségek cselekvő részvétele nélkül, ezért arra biztatta a fiatalokat, hogy vállaljanak mind nagyobb szerepet saját szakkollégiumi közösségükben és a közéletben is.
2: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Időjárás.
0: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Hajnalban 11-19, a legmelegebb órákban 27-32 fokot mutatnak a hőmérők.
2: Közlekedési hírek.
0: Útszűkületre kell készülni Csepelen, a Vénusz utcában, a Szabadság utca előtt, mert útburkolatot javítanak. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton közös csomópontnál. Kifelé megszűnik a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárják a harmadik kerület Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerület Akadémia utcában. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
5: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
7: Gyere fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dik
2: Romákról, nem csak romáknak.
5: Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: 8 óra múlt, szép jó reggelt kívánok minden drága arany korán kelő hallgatónak. Na jöjjön egy kis programajánló. Képzeljétek el, hogy ugye már hivatalosan véget ért a nyár, ugye papíron legalábbis, hál' Istennek az égieknek még nem szóltak erről, ugyanis csodaszép időnk van egész héten, és igazából még a szabadtéri programoknak sincs vége. Ugyanis szeptember 1 és szeptember 6 között 10. alkalommal rendezik meg a Belvárosi Sörfesztivált a Szabadság téren, ahol több mint 45 főzde és 250 féle sör, minőségi street food és egész héten pezsgő fesztivál hangulat vár. Ho-ho! A jubileumi ingyenesen látogatható eseményen a Spár Magyarország saját sörházzal készül, így a klasszikus kedvencektől a legizgalmasabb újdonságokig rengeteg ízt lehet felfedezni. Félreértés ne essék, senkit nem bíztatok, én itt most az alkohol fogyasztásra egy programajánló keretében szeretném ezt elmondani a felnőtt hallgatóknak. A Belvárosi Sörfesztivál története amúgy 2011-ben a Budai Várban kezdődött. A rendezvény az évek során folyamatosan növekedett, így idővel új helyszínre volt szükség. 2016-ban költözött a Szabadság térre, ahol 2026-ban immáron 10. alkalommal várja a látogatókat. Az új helyszín nagyobb teret és új lehetőségeket hozott, többek között azt is, hogy a fesztivál belépő nélkül legyen látogatható. Mára a rendezvény Budapest egyik legnagyobb sörös eseményévé vált, ahol több mint 250 féle sör közül választhatnak az oda látogatók. Aztán nézem itt, hogy esetleg fellépőkről vagy bármilyen koncertélményről van-e szó, de úgy látom, hogy nem, itt felsorolják, hogy mik vannak nagyjából, persze prémium lágerek mellett ipák, gyümölcsös és savanyított sörök, belga stílusú alék, valamint alkoholmentes alternatívák közül is választhatunk. A kínálatban megtalálható amúgy a 2026-os Innodor, az év innovációja díjas Beer Cool Light láger is például. Azt szerintem amúgy nagyon szuperül hangzik, úgyhogy Szabadságtér szeptember 1 és 6-a között, az azt jelenti, hogy e hét vasárnapig látogathatjuk meg a Szabadságtéren a Sörfesztivált. Na jó, most pedig zene.

0: mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: Hamarosan 8:30 van, nagy szeretettel köszöntök ismét mindenkit. A forgalom egy sávon váltakozva halad a második kerület Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A 10. kerület Gergely utcában, a Szlávi utcánál a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert csatornát javítanak. Félpályás lezárásra kell készülni a 22. kerület Rózsakert utcában, az 5. utcánál, mert vízvezetéket javítanak. A 3-as, a 62-es és a 62A villamos megáll a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcánál, az újonnan létesített Kincsem lakópark megállóban. Sávlezárás nehezíti a közlekedést a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. A József körúton a Rákóczi tértől a Pál utcáig a Petőfi híd felé új kerékpáros és parkolósávot alakítottak ki, ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. A Baross utcában irányonként csak egy sáv járható a Mária utca és a Kisfaludi utca között. Ezek voltak most a közlekedési infomorzsák, nem sokára jönnek a nyelvoktató leckék, utána pedig jövök.

0: Rádió Dick. Kerasz Ivója. Romákról, nem csak romáknak.
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek ismételten. 8:30 múlt. Hát ahogy megszokhattátok, ugye itt hétköznaponként Sztojka Ármándó lovári cigány nyelven tanít valamit Banyilas Hajnalkának, a főszerkesztőnknek. Hát természetesen ma sincsen ez másképp. Hallgassuk meg, hogy ma mit tanít Ármándó Hajninak.
0: Szityúvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dick-en.
2: Szia Hajni!
3: Szia Ármándó!
2: Na most már elhagyjuk a fejen lévő testrészeket, és haladunk lejjebb. A nyak az úgy van, hogy kóri.
3: Kóri.
2: Szityúvász losasza.
3: Tanuljunk örömmel!
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dick. Rádió Dick. Rádió Dick. Rólunk, neked!
1: Ez volt a nyelvoktatás Sztojka Ármándóval és Nyilas Hajnalkával karöltve, ahogy azt már talán nagyon jól megszokhattátok. Na, egy kis zenebona után pedig én jövök hozzátok vissza.

0: hangunkon, rólunk, neked. 100.3 Rádiódik.
1: Hamarosan 9-et üt az óra, jó reggelt kívánok! Pap Gergő nem sokáig maradt képernyő nélkül az RTL reggelitől való búcsúja után. A népszerű műsorvezető hamarosan egy új heti magazin műsor élén tér vissza, ahol ismét riporterként és házigazdaként láthatják majd a nézők. Nem kellett sokat várni arra, hogy kiderüljön, merre vezet Pap Gergő útja az RTL reggeliből való távozása után. A televíziós októbertől a Kontroll új heti magazin műsorának a riportereknek lesz a házigazdája, amely a közélet legfontosabb és legérdekesebb történeteit dolgozza fel. A csatorna tájékoztatása szerint az új produkció minden héten olyan témákkal jelentkezik majd, amelyek meghatározzák a hazai közéletet, a műsor arcaként pedig Pap Gergő vezeti végig a nézőket az aktuális riportokon. A műsorvezető neve hosszú évek óta ismert a televíziózásban. Pályafutása során szinte valamennyi országos kereskedelmi csatornán dolgozott különböző szerepkörökben, volt riporter, szerkesztő és műsorvezető is. Az országos ismertséget a TV2 Napló című műsora hozta meg számára, ahol megszületett a szókimondó Pimaszúr karaktere. Később ezt a formátumot feleségével együtt tovább gondolták, amelyből olyan sikeres műsorok születtek, mint a Pimaszúr ott alszik, és a Pimaszúr átcuccol. A két produkció úttörőnek számított a hazai televíziózásban, és mind a TV2-n, mind az RTL-en több sikeres évadot élt meg. A nézők legutóbb az RTL reggeli állandó műsorvezetőjeként láthatták a napokban élőadásban jelentette be, hogy 8,5 év után elköszön a reggeli műsortól és az RTL-től. Távozásának okáról úgy fogalmazott, hogy rendkívül hálás az RTL reggeliben eltöltött évekért, ugyanakkor új élményekre és új kihívásokra vágyik. Én nagyon szeretem Pap Gergőt, úgyhogy örülök, hogy még láthatjuk majd a televízióban, tehát hogy nem távolodik el ettől a világtól. Na, én se távolodok el tőletek túl messzire, mert hogy egy pici szünet után, 9 után pár perccel jövök is vissza, Völgyi Zsuzsival együtt, és kezdődik a Süsfelnap.

0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Utat nyit a szélenergiának, a kormány új lakásépítési program indul. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több mint 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózati csatlakozása előtt nyitja meg az utat a kormány. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint azonban ez csak az első lépés. 2027 és 30 között ugyanis összesen legalább 4000 megawatt szélerőművi hálózati kapacitás pályáztatását tervezik. A programmal nem csak a hazai energiatermelés növelnék, és az import kitettséget csökkentenék. Másfél milliárd eurót fordítanak a villamos energiahálózat fejlesztésére, miközben a beruházásokból a magyar vállalkozások és a szélerőműveknek helyet adó települések is komoly gazdasági előnyökhöz juthatnak. Új lakásépítési programot indít a kormány. A Vekerle lakásépítési program célja a lakáskínálat bővítése, a megfizethető lakások arányának növelése és a bérlakás szektor fejlesztése, miközben felülvizsgálják a kiemelt lakásberuházásokat is. Október végéig felül kell vizsgálni a lakáscélú kiemelt beruházások szakmai feltételrendszerét. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV. Idén 50-2027 nyaráig további 300 helyiségbe szerelnek klímát, ősztől pedig megkezdik a régi járművek vezetőfülkéinek klimatizálását is, jelentette be Hegyi Zsolt vezérigazgató. Buszok terén már jobban állnak, ott már szinte minden jármű klimatizált. Megtartotta alakulóülését a kegyelmi botrány felelőseit feltáró országgyűlési bizottság. A képviselők döntöttek a testület ügyrendjéről, munkatervéről és a vizsgálathoz szükséges iratbekérésekről is. Megszüntetni a készpénzes kifizetést a reppontokon a MOHU. Javaslatuk szerint a visszaváltott palackokért csak bolti levásárolható utalványt kaphatnánk, illetve átutalást kérhetnénk. A budapesti kerületekben ez komoly terhet jelent, a kukák környékén széthajított hulladéka, megrongált vagy kiborított szemetesek és az utcák állapota miatt több polgármester is változtatást sürget. Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Szeptember 15-éig kell a szülői hozzááruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. A HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. Útjára indul az iskolában az erdő program őszi üteme. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosítanak a 6 és 14 év közötti korosztálynak. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter elmondta, a programban indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Útszűkületre kell készülni Csepelen, a Vénusz utcában, a Szabadság utca előtt, mert útburkolatot javítanak. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton közös csomópontnál. Kifelé megszűnik a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárják a 3. kerület Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerület Akadémia utcában. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Hajnalban 11-19, a legmelegebb órákban 27-32 fokot mutatnak a hőmérők.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk!

0: Kedves hallgatóink, a Süsfelnap azonnal indul. Addig is szíves türelmüket kérjük. 100.3 Rádiódik. Süsfelnap már elkezdődött.
1: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. 9 óra múlt, péntek van, és szeptember 4-e. Hát megvolt az első hét az iskolásoknak. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Már javában tart bizony a tanítás a sulikban, bár egyébként ez a hét, ez még azért nem a nem a témazáró dolgozatokról, meg a felmérőkről szól, de azért készüljetek gyerekek, mert jövő héten azért már lesznek felmérők, hogy ki mit felejtett ezen a nyáron.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy az mekkora szemétség, de ezek szerint megtörténik. Pont ezt akartam mondani, hogy mekkora szemétség lenne azért témazárótól íratni, hogy na ki mire emlékszik, erre most pont kimondott, hogy hát bizony lesz ilyen, ezek hogy ki mire emlékszik, szintfelmérő.
2: Így van.
1: Hogy ki mire emlékszik, igen, a hát tavalyi év végéről.
2: Gyerekem már a matek összeadás kivonásra már szerintem semmit. Azt mondja nekem, mondtam neki, hogy azért egy pár mesét olvassál el, mert kötelező olvasmányt ugyan nem adtak fel, de azért a tanárnéni megkérte a szülőket, hogy azért mindegy, hogy mit olvassanak a gyerekek. És akkor olvasott egy pár mesét, és azt mondta nekem, miután elolvasott egy-két mesét nekem hangosan, hogy na, megnyugodtam, tudok még olvasni.
1: Figyelj,
2: Gloria negyedikes.
1: Figyelj, ezt gyakorolni kell, igen, mert az olvasás része szerintem a tudásnak, meg az összeadás kívánás, azok úgy megmaradnak. Tehát azért az úgy, hogyha valaki jól megtanulja, állítólag olyan, mint a biciklizés, én erről pont ugyan nem tudok nyilatkozni, ugye? De hogy állítólag olyan, hogy egyszer jól megtanulod, azt nem nagyon felejted el. Tehát, hogy ügyesen kell, jól
2: matekot,
1: kell megtanulni.
2: De.
1: A matekot, igen, de az összeadás kívánás, igen. Azt annyira nem. Meg mondom, az olvasás, mert az utána örök életre veled marad. Tehát, hogyha azt jól megtanulod így gyerekként, akkor szerintem az úgy nagyon nehezen felejted el, hogy kell jól olvasni, szerintem.
2: Igen, ha megtanultál jól olvasni. Hát hát nem mindenkinek sikerül megtanulni jól olvasni, és akkor onnantól kezdve a szövegértés, az már következő nehézséget jelent. És nagyon sokszor nekem mesélték a tanárnénik, hogy vannak gyerekek, név nélkül mondták nekem is egyértelműen, hogy mivel nem tud jól olvasni, viszont a matekban meg jó lenne, ezért a szöveges feladatoknál elvérzik a gyerek, mert nem tudja értelmezni.
1: Igen,
2: igen. Tehát igen. Az olvasás hiánya miatt megcsúszik a matekba is.
1: Pedig abban meg ügyes.
2: Pedig abban
1: meg kitűnő. Nálam meg pont fordítva volt. Nekem meg volt egy ilyen, nevezzük skillnek, hogy egy különleges képesség, ilyen X-Men képesség, hogy én rögtön úgy olvasok ismeretlen szöveget is, hogy rögtön értelmezem. Tehát nem kell nekem előtt átolvasni. Rögtön ránézek, és rögtön értelmezem. Az megint más kérdés, hogyha matek példát így elém raknak, tök mindegy, hogy tudom értelmezni, megoldani nem tudom, de értelmezni maximálisan
2: így
1: tudom.
2: Így már értelmezni se tudod.
1: Tehát, hogy így, mit
2: tehát
1: tudom,
2: mivel nem tudod megoldani, azért igen. Az értelmezés is nehéz.
1: Igen, ha matek példáról van szó, igen, de leírnák, hogy mit a Józsinak 5 almája volt, Gézának 3, mennyie volt Pistának, vagy mit tudom én, tudod ilyenek. És sokan ott igen elvéreznek, hogy nem értik, hogy mi, ki az a Pista, miről van, milyen alma, mit tudom, most nyilván egy könnyebb példát hoztam föl, de hogy igen, a matekkal én mindig nagyon hadilábon álltam, tehát hogy nekem az úgy valahogy nem áll jól. Azt már egyszer elmondtam, hogy pénzt nagyon jól tudok számolni fejbe, hogyha tudom, hogy pénzről van szó, hogy pikpak össze tudok adni összegeket a fejembe.
2: Na, nagyon ügyes, micsoda tehetség!
1: De csak hozzá kell tenni, hogy pénzről van szó, ha nem, ha csak mit tudom, valami teljesen más dologról, nem tudom jól összeadni. Pénzről van szó, azt rögtön összeadom fejbe pikpak, meg tudok adót szorozni, osztani, az rögtön megy, de ha másról van szó, akkor nothing, úgyhogy...
2: Ha már olvasás, akkor még egy nagyon picit egy szösszenetnyi te arról, hogy nagyon sokszor jó, hogyha az ember hangosan olvas. Mert a hangos olvasással egy olyan szép beszéd technikát is ki tudunk alakítani, hogy már sokkal gördülékenyebben, nem, főleg, hogyha valakinek van még egy kis beszéd hibája is, a hangos olvasással ezeket mind tök jó helyre lehet tenni, úgyhogy néha nem árt egy kis hangos olvasás, és nem csak akkor, hogyha probléma van, hanem bármi más esetben is. A hangos olvasás az egy jó technika forrása ahhoz, hogy az ember jól használja utána a szavakat, és
1: meg hogy merjen beszélni.
2: Meg
1: tudod?
2: A beszédkészség. Igen, nagyon sokan, a merés.
1: Nagyon sokan azért nem mernek például, már gyerekként ki tud alakulni, szerintem aztán nem akarok pszichológus lenni, de hogy nagyon sokaknál, hogy nem szeretik mondjuk a saját hangjukat, úgy érzik, hogy cincogó, vagy fiúknál túl hamar kezdem mélyülni, vagy bármi oknál fogva, mondjuk nem szeret ezért hangosan verset felolvasni, igen, vagy mesét, vagy bármi feladat legyen, mert valamiért ez nem, és az ilyen gyerekeknek kell segíteni abba, igen, hogy de bizony merjél, mert aztán felnőttként is az van, hogy föl kell állni a valamilyen prezentáció kapcsán, mondjuk, ha már felnőtt munkakört nézünk, és nem meri, vagy nem érzi úgy nagyon magáénak azt. És
2: tehát teljes diszkomfort érzést tud adni. Igen, főleg amikor emberek elé kell kiállni, hát ez egy nehéz feladat.
1: Abszolút, ezt tanulni kell, tehát ez nem véletlen, hogy erre külön szakmák vannak, ugye, nyilván, hiszen ebben élünk, de hogy ez egy kemény dió gyerekként, igen, hogy nagyon sokan gyerekként nem szeretnek. Én is arra emlékszem, hogy voltak olyan osztálytársaim, akik soha nem akartak, és ha felszólították őket, rendesen rettegésben voltak attól, hogy júj, most neki kell felolvasni a verset, és nem kisgyerek emlékről beszélek, hanem gimnáziumról. Uh-huh. Gimnáziumról beszélek, vagy hát ilyen nem
2: ahol
1: gimnázium,
2: már
1: hát
2: minden
1: ilyen,
2: ciki.
1: Igen, hogy ilyen, hogy jaj, ilyen elsősök voltunk, gimnázista elsőről beszélek, hogy jaj, ne engem izéljen a verse, jaj, de utálom ezt, meg ez, jaj, mire gondolt a
2: nagyon
1: költő.
2: Nagyon kritikusak tudnak lenni, ott azért megy a kifigurázás, meg tehát tudnak a gyerekek azért szemétkedni, kifigurázni, meg kicinkelni a másikat, igen, főleg gyerekek elé
1: kiállni. Főleg, ha hibázol, tudod, jaj, hibá, nem tudta felolvasni, tudod. Pedig ez mekkora hülyeség.
2: Ha már gyerekek elé kimersz állni, akkor szerintem már felnőtt emberek, és hát igen, a felnőttek is tudnak nagyon kritikusak lenni a másikkal szemben. Igen, ez szerintem mindig tanulni kéne, meg gyakorlat, ez nagyon sok gyakorlat, és azoknál az embereknél, akik már mondjuk régóta színpadi emberek, és régóta színpadon állnak, azoknál ez könnyebb feladat, beszélni, emberekhez szólni, igen, megszokni azt, hogy ott hogy hozzájuk kell akár csak annyit szólni, hogy szép estét, vagy jó estét. Már az is egy, az
1: hát
2: is
1: bizonyos
2: egy
1: embereknél, bizonyos embereknél, akik tényleg nem ebbe szocializálódtak, és nem ez a szakmájuk, nem csináltak soha ilyet, nekik ez ténylegesen én nagyon nehéz, mondjuk kiállni 1000-2000 ember elé, és megszólalni. És akkor persze hát vagyunk mi, akiket meg ez éltet, hogy én is azokat a pillanataimat szerettem az életemben a legjobban, amikor a nagy tömegekhez kellett szólni. Tehát, hogy nyilván te is jobban szeretsz egy olyan koncertet, amikor tömegek vannak, nem mondjuk, mit tudom én, nem csak 3-4 emberhez kell szólnod.
2: Sokkal jobban izgulok, amikor ilyen picike kis klubban kell felállnom. Hú, hát az jobban beszorongat,
1: mint hogyha ki kell állni, és akkor sokan vannak.
2: Hát tömeg elé sokkal könnyebben állok ki, milyen érdekes kettőség, mint mondjuk egy kis klubkoncerten egy hozzám közel ülő asztaltársaságokhoz, és mondjuk vagyunk ebbe a kis klubba, mondjuk 15-en vagy 20-an.
1: Nem, abszolút értem, amit mondasz, mert való igaz, hogy sokkal közvetettebb az, hogyha kevés ember van. Most például az én esetemben, meg mit tudom én, amikor nagyon kevésszer ugyan, de csináltam például esküvőkön ilyen, hogy mondják ezt, vőfékedést.
2: Ceremóniamester,
1: vőfé, igen. És ott is, hát most oké, nagy esküvőn is lehet, hogy van 100 ember, de mondjuk tegyük föl, nincs csak mondjuk 50. Az is egy kis tömegnek minősül, mert 50 ember az nem tömeg az én szemembe. És teljesen más az, hogy konkrétan kiállsz, és sokszor mikrofon nélkül volt ilyen, hiszen egy, mit tudom én, sátorba voltunk, vagy nyilván átbeszélem.
2: Halló, hall valaki? Ha-ho!
1: Azért hallottak valószínűleg. Valószínűleg tartom, hogy ezt meghallották ezt. Szóval, hogy nem ez volt, hanem hogy tényleg értem, amit mondasz, mert sokszor van ilyen valóban, hogy egy picit máshogy kell megszólalni, máshogy kell megszólítani azokat. Például az én esetemben nyilván énekileg is teljesen más az, hogyha egy közvetettebb kis klubkoncerten vagy, mint hogyha egy nagy szabadtérin van az ember. Nyilván az is teljesen más, és beszédben meg pláne, hogy szólítod meg azt a 20-30-50 embert, meg hogy szólítod meg azt a, mit tudom én, Margit-szigeti szabadtéri 4000 embert.
2: Igen, teljesen más.
1: Teljesen más dolgot. De jó, hogy rá mondtad a lányodnak, hogy olvasson, mert tényleg...
2: Hangosan.
1: Szerintem érdemes gyakorolni a gyerekekkel.
2: A másik most, nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, én azt gondolom egyébként, hogy ez jó, mert nagyon sok kisgyerek alsóba most az volt, hogy a gyerekeknek, hogyha versmondás volt, a verstanulás együtt történik, tehát kórusban mondták a verset, úgy tanulták a verset az alsó tagozatban. És a versnek a lefeleléséből külön-külön oda mehettek a tanárnénihez, és aki akarta, akkor az külön titokba elmondta a verset, és nem a teljes osztály elé kellett kiállnia, és hogyha mondjuk nem tudta, vagy bármilyen elakadás volt, akkor nem megszégyenülve ment vissza a padba, és nem ült le szomorúan az a gyerek, hanem az csak így kettőjükre tartozott. Értem. Viszont volt olyan is, akinél nem okozott az se gondot, hogy egy egész osztály elé kiállt, és mondjuk verset, vagy mesét mondott. De megvan arra a lehetőség is azoknak a gyerekeknek is, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy aki nem bátor, és tehát, hogy nincs szorong, vagy egy kicsit gátlásosabb, akkor annak nem kell kiállni egy egész osztály elé.
1: De ez tök jó, valóban egyetértek.
2: Szerintem is ez egy nagyon jó dolog. Felsőben már nem hiszem, hogy így lesz, de lehet, hogy ez így marad. Ha így maradna, szerintem az se baj.
1: Nem, mert azért még egy felsős is még azért gyerek, tehát azért felsőben is csak 12-13 éves egy gyerek, nincs ezzel szerintem semmi baj, ha még ott is van benne egy ilyen gát, hogy ő inkább csak a tanárnéninek mondaná el privátba a verset. Szerintem ez tök jó amúgy. Érdekes, hogy én meg pont ettől voltam gyerek. Én befeszülve, hogyha így négy szem közt feleltettek. Nekem az sokkal rosszabb volt. Nekem az valamiért sokkal rosszabb
2: nem
1: volt.
2: Nem volt rá tanúd.
1: Nem volt rá tanúm, hogy amúgy igen, jól mondtam, vagy igen. Nem tudom. De tényleg, tehát nekem az, hogyha tanárnővel szembe kellett így állnom és elmondani akármit, hát mondjuk a vers még a legkevesebb, de mondjuk már egy történelem kapcsán bármi. Na az nekem sokkal rosszabb volt, mint hogyha mondjuk egész osztály előtt kellett stand-upolni, mert tulajdonképpen ez valamilyen szinten az. És de elhiszem, hogy sok gyereknek ez egy jóval kényelmesebb történet, mint az, hogy egy egész osztály előtt, mert tényleg elfelejted, akkor bestresszelsz már magadból, júj, milyen mondat jön, mi jön, és akkor már látod többiek kuncognak, vagy nem akarnak segíteni, vagy jobb esetben, hogyha jó fejek az osztálytársak, akkor próbálnak súgni, mondjuk ez is egy kedves.
2: Most pont a történelmet mondtad, és nekem dolog. Pont a történelem tanáromról van egy emlékképem, amikor az osztály megfeszülve nézte azt, hogy hogyan bullyingol a tanár. Tehát, hogy konkrétan a tanártól kaptam meg azt a bullyingolást, és nem az osztálytársaimtól, akik nagyon szerettek, mert egy jó csapatember voltam, szerettek, a fiúk szerettek a lányok, és megfeszülve nézték végig azt a feleltetést, ahol arcokat vágott a tanár, ahol közbeszólt, ahol szó szerint bullyingolt az osztály előtt. És
1: csak akkor mi nem tudtuk, hogy így hívják.
2: És a gyerekek nem értették az egészet, és ők is érzékelték azt a feszültséget, amit nyilván én is ott kint az osztály előtt, de hát mivel szerettek, ezért nekem előttük nem volt szégyen, de a tanár, amit művelt velem, hát az örökre beégett. Sőt, mivel elmondta, szomorú. Hogy bármennyire is jól tudom az anyagot, nála hármasnál jobbra úgyse fogok felelni.
1: Valami rémlik, hogy meséltél egyszer.
2: Persze,
1: igen,
2: és mondom, tehát, hogy konkrétan a tanár ez hatodikban volt, és a tanár szétbullingolt az osztály előtt. Köszönjük szépen, Judit néni.
1: Sajnos ilyen is van, de tegyük föl, hogy jó fej a tanár és segítőkész, akkor viszont ez, amit mondtál, hogy privátba odállhat a gyerkőc,
2: igen,
1: és elmondhatja a verset, vagy valami.
2: Ez így van.
1: Ez egy szuper,
2: majd
1: szuper cuki dolog.
2: Majd megtudakolom, hogy a felsősöknél hogy van, aztán beszámolok róla.
1: Ha már jövőre úgyis megtudjátok ti is. Na jó, kettő darab.

0: Zsuzsi és Maka Gyuszi nem árulnak Mirelit ludat. Pláne nem a kertek alatt.
1: Na, vissza is jöttünk hozzátok, és most egy picit olyan témával megyünk tovább a fönnmaradó időnkben ebben az órában, ami szerintem nagyon sok kerületnek egyfajta problémája, és már sűrű látni ebből vagy erről a híradóban is beszélgetéseket, és most úgy tűnik, hogy lehet, hogy lesz intézkedés ezzel kapcsolatban, és hát szerintem nagyon sokunknak, vagy nagyon sokan örülnénk ennek. Ez nem más, mint ezek a palack visszaváltósdik.
2: Te szoktad? Ugye? Szoktad visszavinni?
1: Soha.
2: Soha.
1: Én kidobom
2: Úristen,
1: őket.
2: Úristen, nagyon rossz kidobom példák őket. Vagyunk erre. Szerintem.
1: Nem, pont, hogy szerintem meg pont jó, mert minket nem fog meglepni, ha már nem lehet majd. Mert mi eddig se csináltuk, érted?
2: Ugye hát itt igen, 50 forintról van szó. De itt a védelemmel kapcsolatban azért...
1: Jó, ez a része igaz.
2: Igen, gáz, hogy a műanyagot kidobjuk.
1: Ez a része igaz. Ez a része igaz.
2: És nem újra hasznosítják.
1: Viszont minket nem fog meglepni, mert hogy azt írják, hogy felfüggesztenék a palack visszaváltást. Az 50 forintos visszaváltási díj miatt egyre többen keresik a kidobott palackokat, és nem csak a fővárosban élők gyűjtik be őket. Sokan vidékről is felutaznak Budapestre a bevétel reményében. A jól jövedelmező területeket a gyűjtők már gyakorlatilag felosztották egymás között, a tapasztaltabbak pedig jelentősebb összeget keresnek a visszaváltó automatáknál. A probléma a közösségi médiában is éles vitát robbantott. Többen arra panaszkodtak, hogy a rendszer az utcai bűnözők zsebébe rak extra keresetet, nem pedig a rászorulókéba.
2: Ú, de kellemetlen, de mit? Nem a kellemetlen, nem az a kellemetlen, hanem a cikkírója. Utcai bűnözők. Most komolyan egy utcai bűnözésre kell ráhúzni azt, hogy valaki kivesz egy műanyagos, mert hogy nálunk van a szelektív gyűjtőkuka, kettő, az egyik a papírt gyűjti, a másik pedig a palackokat, és én a palackokat oda szoktam bedobni azoknak az embereknek, akiknek tényleg valóban szükségük van arra az 50 forintos palackra.
1: Igen, de itt most pont azt írja, igen, a cikk írója, hogy nem feltétlenül a hajléktalanokon segítesz, hiszen nem, amire lehet, hogy egy hajléktalan oda jutna, egy normálisabb, vegyük, mert ott is vannak ugye nem normálisabbak, meg vannak normálisabbak, tegyük föl a normálisabbja, amire oda jutna, hogy akkor kivesz egy 4-5 palackot, azt ő beváltja, kap érte 250-300 forintot, abból tudna venni magának, mit tudom én, egy zsömlét, egy nem tudom, addigra valóban begyűjtik ezek az emberek. Hát én nem egyszer láttam, és ugye hát bocsánatot kérek megint, de hát hol aktívabb ez a legjobban? 8. kerület, ahol ténylegesen azt látod, hogy ilyen giga nagy zsákokkal, de tényleg, mint a filmekben a Mikulás puttonya, olyat húznak maguk után a családok, tehát nem az, hogy egy ember vagy két ember.
2: Ez miért baj amúgy? Kit zavar ez?
1: Hát azért, mert föltúrják, a szemetet, és konkrétan óriási romot hagynak maguk után ezek az emberek.
2: Még kiborítják a szemetest?
1: Persze.
2: Az baj, hogyha nem rakják vissza nyilván a szemetet.
1: Sőt, hát ott vannak ezek az utcai box szemetesek, tudod, ezek, amiket látsz az utcán, meg íze, azok is ki vannak fordítva, ki vannak be, mert hogy ugye keresik az üveget benne, és lehet, hogy vannak benne nagyobb üvegek, amit rögtön megérzel, hogy belenyúlsz, és ott van, de lehet, hogy van benne egy fél literes, meg íze, és akkor addig kutatják, közben szedik ki a zacskót, a
2: nyilván ezt, azt, van érted? Problémám, hogy nem rakja vissza a szemetet utána, tehát, hogy ott hagyja és kiborogatja. De nem tudom, hogy erről írnak, mert hogy itt inkább arról írnak, hogy itt leosztották már a
1: ez egy közbiztonsági probléma.
2: Mint egy lomtalanításon, amikor igen, a lomtalanításnál leosztják így egymás között.
1: És akkor ott ülnek, tudod, és várják, hogy ez már az övék, igen, tudod, ezek igen, a padok, igen. Meg ezek a, ez már az övék. Igen, hát itt figyelj, itt írják is, hogy a palack visszaváltási rendszer okozta köztisztasági és közbiztonsági problémák miatt Józsefvárosban egyre nagyobb az elégedetlenség. Pikó András, a kerület polgármestere szerint a kialakult helyzeten változtatni kell, ezért a belvárosi polgármesterekkel közös fellépést kezdeményezne, és azt szeretné, ha a MOHU is részt venne a megoldásban. Tehát igazából, igen, itt erről van szó, hogy itt ez köztisztasági, amit most én is elmondtam neked, hogy ez egy köztisztasági probléma is, meg alapvetően közbiztonsági probléma is, mert itt nem mindenki cuki ember kell, aki jaj, kiveszek 3 üveget, hogy visszaváltsam egy pár zsömléért, nehogy azt hitt, hogy ilyen emberek, nem tudom, hogy Csepelen ezek szerint akkor ilyen emberek gyűjtik csak ki, de hidd el nekem, hogy a belvárosban...
2: Csepelen nem gyűrűződött be még ez a szituáció,
1: vagy ez a helyzet. Akkor ott nem, de belvárosban, tehát az ilyen 5-6 6-7-8-9. kerület, az maximálisan már be van hálózva ez.
2: Rászakosodtak a palackokra?
1: Igen.
2: És akkor ezért meg akarják szüntetni? Vagy nem értem?
1: Igen, ez lenne a cél. Hát, hogy ezt megszüntetni.
2: Én azt gondolom erről, hogy megszüntetni szerintem attól függetlenül, hogy én azoknak az embereknek adom oda, akik rászorulnak, mert hogy én nem visszaviszem, hanem én beteszem a műanyagosba. Tehát megszüntetni szerintem emiatt hülyeség lenne, mert természetvédelmi okokból szerintem ez egy nagyon jó ötlet volt, hogy a műanyagpalackok nem a szemét lerakóba kerülnek, amit nem tudom hány éven keresztül nem bomlik el az a műanyag, hanem újrahasznosításra kerül. Tehát a megszüntetését egyáltalán tartom jó ötletnek, sőt, hülyeségnek tartom. Hát arra találjanak ki valamit, szabályozzák le, hogy
1: ne vegye ki más a kukából?
2: Ezt úgyse fogják tudni leszabályozni.
1: Ezért nem kell megszüntetni.
2: Hanem közbiztonsági embereket kell kiállítani.
1: Álljanak ott a kukák mellett.
2: Nem a kukák mellett, Gyuszi, te is. Te magad hányszor mondod el, hogy mondjuk a 8. kerületben vagy a városban mennyire nagy szükség van arra, hogy
1: közterületfelügyeletek.
2: Vagy rendőri szervek álljanak, és te magad mondtad, hogy a 8-ban megszüntették, ott volt egy kis rendőrség, ami még akkor egy normális rendet tudott tartani, vagy hát nem tudom, mit tudott valamit szabályozni. Tehát, hogy itt inkább erre kéne rámenni, nem arra, hogy most egy jó dolgot szüntessünk meg azért, mert az emberek ölik egymást a palackokért.
1: Értem, amit mondasz, és igen, van ebbe is ráció, abszolút. Hát itt ugye megint csak mi a kérdés? Az erőforrások. Mennyi pénz van rá? Mert hogyha egyszerű beszüntetni valamit, mint az, hogy mondjuk amit beszéltünk is, igen, én is mondtam, hogy a 8-ba is inkább megszüntettek kis rendőrőrsöt, mint sem raktak volna ki még többet, mert az ugye erőforrás pénz kérdése. Ha nincs rá, akkor meg fognak szüntetni ilyen dolgokat.
2: Hát igen, mert, de itt meg aztán közbe fog lépni egyébként a környezetvédelmi hatóságok, mert környezetvédelmi szempontból pedig egy műanyagpalack gyűjtőpont, az szerintem egy nagyon jó dolog volt.
1: Nézd, értem, de közben meg az, hogy most környezetvédelmi okok, vagy az emberek, mert most itt például tessék, itt van a másik polgármester, Terézváros polgármester, úgyhogy a 6. kerület, Soproni Tamás, szerint a kerület jelentős összegeket fordít a folyamatos takarításra és a megrongált kukák cseréjére. Eközben a lakók biztonsági érzete érezhetően romlott, miközben a szétszór szemét eltakarítása sokszor szélmaromharcnak tűnik. Tehát ezek az emberek bemennek házakba is, ahol olyan kapu van, hogy be tudsz menni, ezek bemennek, és az ott tárolt zöld nagy kukákat is föltúrják és szétszedik, érted? Tehát, hogy ez most környezetvédelem ide vagy oda, inkább ne legyen ez, és akkor találjanak ki majd mást a környezetvédelemre, mint az, hogy tényleg, mivel ez egy szabályos dolog, hogy te bárkinek a palackát visszaviheted, ezzel nem tudnak mit kezdeni, ugye a rendőre is sem példának okája, ezért ezt valamit ezzel kezdeni kell, mert ez egy sokkal rosszabb szituáció, hogy ezek a megrongált kukák, szemét mindenhol, ahol olyan házak vannak, hogy a kaput be tudják nyomni, akkor oda is bemennek, ott a szemetet föltúrják, stb. Tehát szerintem ez sokkal fontosabb, mint mondjuk az, hogy a környezetvédelemre milyen hatással van az,
2: szerintem,
1: hogy a műanyag palack. Hát akkor jó,
2: szerint,
1: akkor már most akkor nektek szerint, jobb lenne, nem, hogy bemennek nem, a csövesek, meg
2: mondom,
1: a izék.
2: Nem hát ezt mondom, hanem szerintem nagyon is fontos az, hogy a környezetvédelemre az a lebomló műanyag ne legyen káros hatással. Az sokkal fontosabb. Erre kell kitalálni egy olyan szabályozást, hogy így van. Tehát, hogy igen, több rendőr kell, több közterületes kell, de egy olyan dolgot ne szüntessünk már meg, ami egyébként meg a földünknek jót tesz.
1: Beegyetértek, hogy a földünknek jót tesz, csak mondom, hogy ha nincs más megoldás, tehát hogy erre mondom én is csak azt, hogy ha nincs más jobb megoldás,
2: majd
1: és nincsen...
2: Majd kitalálják akkor azokat.
1: Nincsen.
2: Majd kitalálják.
1: Igen, hát most egyelőre az van, hogy jövő év január 1-ig szeretnék már azt, hogy fölfüggesszék a palack visszaváltást. Ez idő alatt a rendvédelmi és a szociális szervek bevonásával közösen dolgoznak ki egy működőképes, hosszú távú megoldást a problémára. Ez van most egyelőre mondva, úgyhogy meglátjuk, hogy mit tudnak erre kidolgozni. Én abszolút értem azokat a házakat, ahol ez egy óriási probléma, és tényleg láttam saját szememmel, én is láttam már belvárosi kerületekben, hogy ez egy nagyon nagy probléma. Tehát, hogy Budapest így se egy Dubaj tisztaságú város. Hát még most, hogy tényleg vannak ezek a palaszk visszaváltó gengek, és akkor tényleg az van, hogy kuka szét van borítva, fejjel lefelé, föl van döntve, és ez nem csak az utcán, hanem látod például a hatodik kerületbe, bizonyos házakba is, ahol tényleg nem olyan a kapurendszer, oda ugyanúgy be tudnak menni, és ott a házon belül borítgatják a kukát, meg szedik szét.
2: Pedig micsoda gazdagságra leltek volna, amikor a Szigetet kellett takarítani. Hoho, ezek az emberek. Micsoda pénzre, micsoda gazdagságra tudtak volna szert tenni, igen. Tehát, hogy aki, én biztos, hogyha így rászorulnék erre, akkor biztos, hogy ilyen helyre akkor elmentem volna dolgozni.
1: Hát, na látod, ez az, látod, hogy te ezt mondod, hogy akkor te elmentél volna oda, és ezért, de látod, nem mindenkinek van erre ki az esze, csak arra inkább, hogy az éjszaka leple alatt átjárják a belvárost, és akkor inkább a kukákból így szépen szétszedik, meg kiszedik a nekik.
2: Vagy akkor legyen meg egy olyan gyűjtőpont, mert nálunk ez teljesen jól működik, hogy nem a kukát szedik szét, mert az nyilván le van lakatolva, tehát hogy többé-kevésbé egyébként minden háznak nálunk ott Cseppelen le van lakatolva a kukája, tehát azt nem tudják kinyitni, de mondom, ebbe a műanyagosba, de miért ne lehetne beletenni? Én beleteszem. Tehát, hogy aki meg ki akarja venni, az meg nyugodtan onnan ki tudja venni, és vissza tudja váltani egy ilyen műanyagosból. Akkor tegyenek ki több ilyen szelektív kukát, és aki nem akarja gyűjtőpontra visszavinni, tegye be abba, és akkor nem fogják kiborítani. De egyébként nekem ez...

0: Szóval jó, oda nem biztos, lehet szemetet bedobni. És minden nézd, háznak van is, kulcsa hozzá. Tehát persze. Ez már évek óta így van. Nálunk legalábbis.
1: De nálunk is így van, de nem is az, ez inkább mondom olyan házakra érvényes, tudod, vannak ezek a régi nagy belmagasságú, ezek a régi nagy kapus, mint a körúton például. Most vegyünk egy Erzsébet körutat. Hát jártál te is már a körúton. Nem egyszer látod, hogy tudod, ezek a nagy kapus házak vannak, ahol konkrétan, ha bemész az udvarba, javarészt ott vagy jobbra, vagy balra kell egy picit lépcsőn fölmenned, vagy lemenned, és ott egy ilyen western ajtó választ el csak téged tulajdonképpen a háznak a szemétjétől.
0: Jártam már ilyen helyen.
1: Na, azért mondom, szóval csak hogy mondom, hogy azok, tehát ott azért könnyű onnan bemenni, és akkor azért az meg tényleg nem ad egy jó közbiztonságérzetet, hogy bárki jöhet, mehet az éleple alatt is akár, és áttúrja te szemetedet, és nem tudom csak az, és utána úgy hagy mindent, mint aki jól végezte dolgát, úgyhogy...
0: Én azt mondom, hogy legyenek erre meg kihelyezve szelektív kukák, és aki meg akarja, az oda dobja be. Ennyi.
1: Legyen szigor, ez a lényeg.

0: műsor termékmegjelenítés tartalmazott.
1: Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelv oktatás a 100.3 Rádiódikem.
2: Szia, Hajni!
3: Szia, Armando! Most már egészen jól beszélem a lovárit, szerintem. Most már nagyon sok mindent értek, most már tudom a többes számot is, hogyan kell mögé tennünk, hogyha valaki nem hallotta volna még, akkor általában egy A betűt, a nagy többségben A betűt teszünk a szó mögé, mint a magyar nyelvben a K betűt, a K hangot. Ez a többes szám, és most a testrészeket tanuljuk, amit lehet, hogy megint csak többes számba fogunk tenni.
2: Így van, hiszen a mai nap folyamán azt fogjuk megtanulni, hogy fog és fogak, és úgy van a fog cigányul, hogy dand.
3: Dand.
2: És akkor hogy van a többes száma?
3: Danda. És igen. Akkor mi a dandó?
2: Dandó az egyes számba, hogy egy fog. Igen, csak az egy ilyen kis becédés. Mint igen, mert azt ezt már fogacskám.
3: Több... Aha, mert ezt már hallottam, hogy a dandó.
2: Igen. Igen, hogy az fáj,
3: igen,
2: arra panaszkodnak.
3: Igen. Nagyon, tényleg, annyi mindent tanulok, Armando, remélem, hogy a hallgatók is folyamatosan fejlesztik a lovári cigány szókincsüket velünk.
2: Bízunk benne. Szityúvász Losasa.
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az UNESCO 2015-ben nevezte ki minden év november 5-ét a romani nyelv világnapjának, hogy az európai cigány közösségek egyik legfontosabb identitásképző elemét még szélesebb körben ismerjék és ráirányítsák a figyelmet a roma kultúra megőrzésére. 2008-ban, Zágrádban az első horvát cigány, cigány-horvát szótár bemutatója alkalmával csaknem 150-en horvát és nemzetközi roma vezetők írtak alá egy nyilatkozatot, amely kinevezte november 5-ét a cigány nyelv napjának Horvátországban. A közösségek képviselői egy évvel később ismét a horvát fővárosban találkoztak, ahol megfogalmazták, hogy november 5-ét a cigány nyelv világnapjává szeretnék megtenni minden olyan országban, ahol azt beszélik. A horvát parlament egyhangúan 122 szavazattal elsőként foglalt állást a világnap mellett. 2012-ben, amelynek hatására az UNESCO, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete hivatalosan is a romani nyelv világnapjává nyilvánította november 5-ét. A szervezet deklarációjában megfogalmazta, hogy bár a roma szervezetek 1971-ben az első roma világkongresszuson megtették a romanit a cigányság hivatalos nyelvének, az azt beszélők száma folyamatosan csökken, és a kihalás veszélye fenyegeti. Éppen ezért kiemelten fontos a roma kultúra ezen elemének megőrzése, ápolása és gyakorlása. A körülbelül 33 ezer szóból álló romani nyelvnek 17 dialektusa létezik, melyek a nemzetségekről és mesterségeikről kapták elnevezéseiket. Ám a jövevényszavak egyre differenciáltabbá teszik azokat. Nemzetközi becslések 4 és 6 millió közé teszik azon európai állampolgárok számát, akik beszélik a romanit. A Magyarországon élő három legnagyobb cigánycsoport közül leginkább az olá cigány közösségek használják a romani nyelvet. Azon belül is legtöbben a lovári dialektust, az eredetileg a kárpáti dialektust beszélő cigányok között mára alig találni olyat, aki ápolja ezt a hagyományt. A harmadik nagy cigánycsoport tagjai, a beás közösségek, a román nyelv archaikus változatát beszélik, amely nem összekeverendő a romanival. Arról, hogy mennyien beszélnek cigányul Magyarországon, nincsenek pontos adatok. Kemény Havas Kertesi 1997-ben publikált felmérése szerint a 90-es évek közepén a romák 4,4%-a beszélte a romani valamelyik dialektusát. Ekkora tehető, hogy az idegennyelvi továbbképző központ által szervezett állami nyelvvizsga rendszeren keresztül a lovári nyelvjárást sikerült elismertetni. Az elterjedésének oka, hogy a Magyarországon elsőként kiadott románi nyelvkönyv, a Jeunesse Romanes lovári dialektusban jelent meg 1998-ban, Csoli Daróczi József és Fejér Levente tollából. Fontos hozzátenni, hogy ma Magyarországon a cigány nyelvet beszélők két vagy több nyelvűek, a magyar mellett őrzik és ápolják, vagy tanulják újra azt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Időjárás.
6: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Hajnalban 11-19, a legmelegebb órákban 27-32 fokot mutatnak a hőmérők.
0: Közlekedési hírek.
6: Útszűkületre kell készülni Csepelen, a Vénusz utcában, a Szabadság utca előtt, mert útburkolatot javítanak. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton közös csomópontnál. Kifelé megszűnik a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárják a harmadik kerület Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerület Akadémia utcában. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésül kötik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 rádiódik. Süss fel nap, romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig. Most indulunk!

0: Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
1: Ne félj, mert megváltottalak. Neveden hívtalak téged, enyém vagy. Mikor vizen mégy át, én veled vagyok, és a folyókon azok el nem borítanak. Ha tűzben jársz, nem égsz meg, és a láng meg nem perzsel téged. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, Izraelnek szent.

0: stúdióban Makagyuszi, Hona alatt egy úttal, Völgyi Zsuzsi pedig lesütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 10 óra múlt, itt a péntek, és szeptember 4-e van. Szép reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Végre már itt van a hétvége. Már alig vártam, hogy újra hétvége legyen, és a pihenés időnket tudjuk tölteni, mert itt ez az iskola, ez engem teljesen kicsinál, kivégez. Na, sziasztok! Újra itt vagyunk.
1: Sőt, hova tovább, most nekünk egy hosszú hétvége is lesz, ezt az előző órában el is felejtettem szerintem elmondani, vagy nem emlékszem, hogy mondtam-e, hogy mi hétfőn nem leszünk itt veletek, ismétlést fogtok hallgatni, egy jó kis best-of adást. Az egyiket például kifejezetten közkívánatra helyeztem vissza adásba, ugyanis kaptuk az e-maileket, illetve az információkat, hogy a múltkori beszélgetésünk
2: e héten, ami történt,
1: De azt akartam, hogy mi ez a
2: hipnózis.
1: Hipnózis, köszönöm. Hát most folytogatnak nem jut eszembe.
2: Szóval a hipnózis kapcsolatban.
1: Igen, és ezt közkívánatra például hétfőn újra fogjátok. Például többek között hallani, de egyéb más best-of-adásokat is természetesen.
2: Igen. Valójában szerintem is nagyon érdekes beszélgetésünk volt Czonef Józseffel, aki a hipnotizálásról és a hipnózisról beszélt nekünk, úgyhogy ezt hétfőn újra tudjátok majd hallgatni, akit így érdekel.
1: Aki lemaradt, vagy aki hallotta, de nagyon tetszett neki, vagy bármi ilyesmi, az nyugodtan kapcsoljon majd ide, mert a Vekkerben is, illetve a Süsfel napban is ismétlések lesznek, jó kis beszélgetések, amiket úgy gondoltuk, hogy akár újra szeretnétek hallani, vagy, mint ahogy mondtam, ez tényleg így történt, hogy ez a hipnózisos beszélgetés, ez nagy közkívánatra kerül most újra majd adásba. Na de, megyünk tovább a mai napba, ma nem ismétlés lesz, hanem itt vagyunk veletek élőbe, és a Zsuzsám talált egy, szinte mondhatnám azt is, hogy neki testhez álló témakört, ugyanis a szingliségről van szó 40 fölött.
2: Szingliség 40 fölött. Én nem vagyok ugyan szingli.
1: Voltál 40 fölött szingli.
2: Nem mondhatjuk így, nem jelenthetjük ki. Az egy másik kérdés, hogy most együtt élek-e valakivel, vagy sem, tehát együttélés az nincs az életemben. Tehát ilyen szinten mondhatjuk azt, hogy de azt nem lehet szinglinek nevezni, nem? Akinek van párja, de nem él együtt, nem. Akkor én nem vagyok szingli.
1: A szingli az, aki fullosan egyedül van.
2: Aki teljesen egyedül van, csak barátai vannak.
1: Barátai vannak, gágyizik, csajozik.
2: Aha. Tehát az
1: gágyizik, pasizik, na, de hülye vagyok. És fekszik egy bikádból a másikba.
2: Az a szingli. Igen. Feltétlenül ágyra járónak kell lenni szinglinek?
1: Igen.
2: Nem lehet
1: kérdés.
2: Olyan,
1: nem.
2: Hogy nem, jó, nem. Okay. Tehát, nem. Hogy
1: az nem is
2: igen.
1: Igazán szingli, aki nem éli meg ezt a...
2: De szerintem 40 felett már más jelent szinglinek lenni,
1: még több
2: mondjuk...
1: Még ágyba kell befeküdni. Nem tudom.
2: Ez... Mint mondjuk 20 évesen. Azért 20 évesen más volt a szingliségem. Nekem nem arról szólt 20 évesen a szingliségem, hogy ágyról ágyra jártam, és ágyasai voltam királyoknak. Nem erről szólt. Ki másnak?
1: Figyelj, én nekem arról szólt a szingliség a 20-as és 30-as éveimben. Én ezt a részét nagyon élveztem. Azt a részét kevésbé, amikor ugye vannak persze olyan hónapok, amikor ugye nagyon punk az üzlet, és akkor viszont fullosan egyedül vagy. Tehát eltelik úgy akár 2-3 hónap, nekem is volt ilyen érám, hogy 2-3 hónapig a szúnyog nem szállt rám konkrétan, tehát, hogy volt ilyen is. De aztán volt olyan is, amikor meg nagyon ment a szekér, akkor meg jó volt, és akkor úgy nagyon szeret szinglinek lenni, vagy nem tudom.
2: Milyen érdekes, hogy tényleg ilyen beszámolóid vannak, mert azért a baráti társaságomban akkor így hát vannak szingli barátnőim, akiknél ugyanerről tudnak mesélni, hogy vannak időszakok, amikor tényleg a szúnyog sem keresi meg őket, és aztán utána meg nem értik a dömpinget, hogy aztán mi történik, hogy egyszerűen beözönlik egy jó pár kérő, és akkor kapkodnak az ember után. Nagyon furcsa ez. Viszont azért mondjuk, hogyha azt veszem, hogy 40 felett mondjuk egy válás utáni szingliséget hogyan tudnám jellemezni, az már inkább arról szól, hogy te egyedül a saját ízlésed szerint hogyan rendezed be a lakásodat, hogyan alakítod ki a saját életteredet, amiben te egyedül vagy esetleg mondjuk egy gyerekkel, Tehát, hogy ha nem csak erre akarjuk ráhúzni a szingliséget, hogy nem feltétlenül csak arról beszéljünk, hogy a szingliség az egyfajta ágyról ágyra száldogálása jár, hanem
1: jó,
2: inkább,
1: hát ez most ezt
2: hanem az is, hogy egy kapcsolat után mekkora, tehát hogy egy mondjuk egy rossz lezárt kapcsolat után mekkora fizikai megkönnyebbülést tud jelenteni az, hogy te egyedül élsz, hogy egyedül vagy, és nem piszkál, megszűnik minden probléma, ami addig mondjuk igen. problémát jelentett az addigi párkapcsolatodban. Tehát egy ilyen felszabadulás.
1: Egy felszabadulás érzés, de valahol igen. a felszabadulás érzés...
2: Elkezdesz edzeni.
1: Igen, de a felszabadulás érzés más férfinél és nőnél is. Tehát én azért mondom a magam nevében ezt, mert hogy én tudom, hogy nekem is volt olyan kapcsolatom, amit már nagyon nem akartam, meg aztán kiderült, hogy a nőse, akkor nagy nehezen eljutottunk oda közös megegyezésbe, hogy hagyjuk egymást, és utána úgy tényleg az a fajta felszabadultság is, hogy na, akkor most lehet menni. Hogy úgy lehet úgy adni az életnek egy picit. Tehát, hogy úgy azért ez...
2: Megindul az ember.
1: Úgy legyünk őszinték, hogy azért ez, az ember ilyennek születik. Főleg talán a férfi, de azért én nagyon sok olyan nővel is találkoztam, aki
2: én
1: nagyon
2: is.
1: Osztotta az én elméletemet.
2: Én is. Nem kell a nőket védeni
1: nem
2: ebben.
1: Nem is, abszolút nem is, mert nagyon sok. Sőt, volt olyan, aki hasonló kaliberűnek számított ebben a buliban, ha így tudok ilyen szépen körbeírni,
2: mint
1: tehát, hogy így azért, és a nőnek mindig könnyebb is azért, hogyha ágyról ágyra akar járni, egy nőnek mindig könnyebb ez. Tehát, hogy azért nagyon ritka esetek azok, amikor egy nő azt mondja egy palinak, hogy figyelj, gyere, vigyél haza, vagy gyere föl hozzám, és a pasi azt mondja, bocs, nem, ez nekem túl gyors.
2: De ugyan nagy már. Lenne. Ugyan de nagy már. Lenne, ezt hallanánk a férfiaktól,
1: hát
2: de nevetnék.
1: Nem fogod megélni szerintem, mert ilyen nincs. Tehát, hogy vagy másik kapura fotbalozik az az úriember, vagy pedig nem tudom
2: vagy
1: annyira.
2: Pedig házas.
1: Vagy pedig
2: és neked
1: házas,
2: meg azt
1: és
2: mondja,
1: nem
2: hogy
1: mer.
2: Szingli.
1: És nem, igen, és nem mer végül ugye kockáztatni. Szóval nem, tehát, hogy én ezt azt gondolom, hogy azért más nőnek és más férfinak szinglinek lenni a mai világban.
2: Igen, de azért mind a két fél esetében, hogyha megvizsgáljuk, hogyha mondjuk szingli lesz egy férfi, akkor a házi munkák elkezdenek rászakadni. Ugyanúgy, mint a nőkre is, tehát a nőknek ugyanúgy azért vannak olyan tevékenységek, amikben el kell kezdenünk férfi szerepet vállalni. Például vízszerelőt hívni, mert a csapot nem fogom tudni megszerelni, lehet, hogy a férjem meg tudta szerelni, én már nem tudom, vagy például befúrni, vagy beütni egy szöget a
1: jó,
2: falba.
1: Jó, tehát akkor most a kihasználás szintről beszélsz? Mert ez mind
2: nem.
1: Az.
2: Nem,
1: valahol.
2: nem. Én a szingliségnek a hátrányairól, mikor hirtelen lekerül rólad egy vagy elkerülsz egy férfi vagy egy nő oldaláról, és hogy mennyi minden jön akkor úgy
1: aha,
2: rád.
1: Aha, mennyi olyan, amit addig te nem
2: igen,
1: csináltál,
2: igen.
1: így érted.
2: Tehát, hogy
1: aha,
2: amikor aha. együtt élsz valakivel, akkor a közös munka az úgy elosztódik, uh-huh. megosztódik. Te mondjuk például mosol, a feleséged meg mosogat, igen. tehát úgy elosztjátok a
1: abszolút,
2: munkafeladatokat,
1: abszolút.
2: És amikor szingli leszel, akkor onnantól kezdve
1: mindent egyedül
2: csinálsz, és egyedül viszel végbe ezt a szingliséget úgy, hogy nem élek együtt, tehát így szingliként érzem magam, hogy nem élek együtt, mert így tényleg rám szakad egy csomó, tehát minden duplán
1: mindent egyedül
2: én
1: csinálsz.
2: Csinálok, igen, tehát hogyha hirtelen be akarok valamit fúrni.
1: De te azelőtt is elkezdtél fúrni, hogy egyedül kezdtél élni, mert hogy tudom, hogy neked van kis öved is, szerszámos öved.
2: Szerszámos ládám van.
1: Igen, tehát hogy ez azelőtt már, mielőtt szingli lettél, vagy ez a kényszer hozta?
2: Ezt a kényszer hozta, de én már fiatal koromban is volt, hogy éltem egyedül, és volt olyan is, és most bocsánat, de volt olyan is, hogy férfiak mellett is csináltam ezt a tevékenységet, mert nem voltak alkalmasak arra, hogy ezt csinálják. És szöget ütni, én tanítottam meg egyes férfiakat, hogy hogyan kell mondjuk beütni egy szekrénybe egy szöget, vagy hogyan kell összerakni, összeeszkábálni egy szekrényt. Tehát volt azért olyan, hát nevezhetjük férfiatlan férfinak is, mert férfiatlanság ez szerintem. Egy férfinak azért egy kicsit így már bele kell ebbe az ebbe rázódni.
1: Hát azért legalább egyszer találkozik az ember az élete során.
2: Hát egy kalapáccsal, nem?
1: Egy kalapács, ezt akartam igen mondani.
2: Hát volt olyan, aki nem. Tehát volt olyan, akinek meg kellett mutatnom, hogy működik a kalapács. Hát sajnos.
1: Na jó, hát figyelj, vannak ilyenek, na, vannak ilyenek. Ugyanúgy, ahogy fordítva is, hogy van olyan nő, aki meg életében nem fogott a kezébe fakanalat. Tehát van is az a híres mondás, hogy több bizonyos testrészt fogott, mint fakanalat. Igen. És ez, én azért sűrűn találkoztam ilyen nőkkel, amúgy, hogy őszinte legyek.
2: Igen,
1: szóval...
2: nagyon nagy szégyen amúgy a nőkre. Mint ahogy nagyon nagy szégyen szerintem a férfiakra is.
1: Abszolút,
2: az,
1: abszolút.
2: Hogy egy nő tanítja meg azt, hogy hogyan kell mondjuk egy szöget kalapát csalítni.
1: És tudod, mi még a pláne szégyen ilyenkor? Az, hogyha mondjuk ez a bizonyos férfi típus azt mondja, hogy ő nem is akarja megtanulni, és vice versa, hogy a nő az, aki büszke arra, hogy hát ő rendel kaját, meg étterembe vigyék őt, mert hogy ő nem tud egy rántottát sem megcsinál, most mondtam egy nagyon szélsőséges példát.
2: Annyira kellemetlen.
1: Ilyenkor én volt olyan nő, akitől találkoztam ilyennel, és megkérdeztem, hogy mondom...
2: És amikor még henceg vele, hogy rendelni nagyon tudok.
1: Igen, és akkor az ilyentől volt, akitől megkérdeztem, erre emlékszem, hogy és mondom, mit gondolsz, mondom, hogy milyen pasi fog, mondom, akkor téged elvenni, vagy mi az el, mi a vágy, vagy mi az elképzelésed, hogy mi, ki fog elvenni akkor téged. Tehát, hogy még a legutolsóbb ilyen jasszos pasi is azért annyit legalább el tud várni, ha most ilyen csúnya szóval mondjam, a feleségétől, párjától, hogy azért mondjuk igen, egy rántott, tehát egy össze tudjon rakni, és hogyha lesz gyereked,
2: igen.
1: És hogyha tehát, hogy vagy nem akarod, vagy mi a cél? Nem emlékszem, hogy mi volt a válasz, mert szerintem nagyon kikerülte, vagy nagyon úgy forgatta, hogy nem derült ki, hogy ő most pontosan miért is büszke arra, hogy nem tud főzni, és hogy ő nem is jár a konyha környékén se, csak hogy a hűtőből kivegyen valamit,
2: tudod,
1: ami már kész.
2: Tudod, mit gondolok? Nagyon sokszor jön velem szembe, nekem nem tudom miért, de a TikTok valahogy olyan nagyon olyan algoritmust dobál be, amilyen ilyen szenny. Uh-huh. Tehát így nem szeretek a TikTokon, és még a komment szekció is azt érzem sok esetben, hogy az alja. Bocsánat a pozitív emberektől, akik TikTokoznak, vagy azoktól, akik pozitívan kommentelnek, de többé-kevésbé nekem valamiért ott így annyira az alját érzem, tehát ott a vége, az a vége. Tehát TikTok az a social médiának a mélye.
1: Igen. Ezzel mondhatjuk és nyugodtan, mert...
2: Szembe jön velem mostanában egy-két ilyen bájos hölgy, aki azzal az a flexel, hogy az Opel Corzába beülni ciki, ja, meg hogy...
1: láttam azt a beszélgetést, igen.
2: Igen, és akkor hát ugye ezt férfiak aztán utána természetesen nem hagyják szó nélkül, és akkor videóban válaszolnak úgy, ahogyan, meg hogy rendelni nagyon tudok, tehát hogy pont ez... De gyerekek, tehát ne ezt közvetítsétek, ez nem lehet jó példa a fiataloknak, tehát mert ez fiatal lányok hencegnek ezzel, hogy igen, mennyire tudnak autót választani, és mennyire jól tudnak étteremből rendelni. Ne ezzel. Tehát ez annyira kellemetlen.
1: Hát figyelj, mindenki
2: nőként
1: azzal főz, amilyen van,
2: magam.
1: Tudod. Tehát, hogy erre ez is egy ékes bizonyítéka ezeknek a lányoknak, nőknek, hogy ők nem értenek. Tehát, hogy nekik semmi értékük nincsen.
2: Ha a polgárpukkasztás a cél, akkor sikeres, tehát akkor célt ért, mert ezen nyilván rengetegen fel vannak háborodva. Csak az a baj, hogy ez nem jó azoknak a fiatal lányoknak, akik most kezdik el mondjuk akár TikTokot pörgetni, vagy most kezdik el az életet, és mondjuk vannak 15-16 évesek, és akkor ezt látják, ne ez legyen a példa.
1: Hát ez nem egy edukáció, az biztos. Tehát,
2: nagyon nem.
1: Igen. Én is látok ilyen videókat, és én is nagyon elszomorodok ilyenkor, hogy mennyit változott a világ, és sajnos a rossz irányba.
2: Ezzel kimer állni.
1: És ez a nagy vicc, hogy nem
2: egy. Tudja mondani, igen, szégyentelen arca, hogy mennyire ciki egy Opelba beülni, vagy...
1: Igen.
2: Tehát gyerekek, hát ez nagyon
1: kellemetlen.
2: Na de vissza egy kicsit,
1: előbb zenéljünk egy picit, jó?
2: Zenélni.
1: És utána jövünk még vissza hozzátok. Tehát
2: hát
1: Szvájdal, a muzsika.
2: Lehet, hogy már nem ezzel a témával, hanem valami egészen
1: meglátjuk,
2: mással.
1: Meglátjuk, hogy mi van még ebben.

0: 93 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: Ígéret, szép szó, betartják, úgy jó, vissza is jöttünk hozzátok, itt vagyunk még mindig ezen a szép napos napon. Na, drága
2: pénteki
1: szép,
2: napon.
1: Pénteki napon. Na, drága Zsuzsám, tiéd a terep, kérlek. Na, tisztelettel.
2: Képzeljétek el, hogy ugye LL Junior, barátom, nagyon szeretem a testvéremet, és a minap azt láttam, hogy egyedül ment el nyaralni egy nagyon szép helyre. A sztoriait kezdtem el nézni, és láttam. Egy picikét úgy éreztem, hogy egy picit összeszorult a szívem érte, és olyan sajnálatérzés fogott el, hogy szegény most tényleg ott egyedül van, de nyilván nem szegény, mert ez az ő döntése volt, és úgy beleképzeltem magam a helyében, neki is vannak természetesen gyerekei, és tudom, hogy a gyerekeivel is szokott járni, nyaralni, és arról is nyilván most tud mindenki, mert hát a média hangos volt azért a szakításuk Frej Timivel, hogy ő most szingli. Uh-huh. És szingliként így úgy döntött, hogy akkor most ő egyedül elmegy és kipiheni magát. És ez végül is, így belegondoltam ebbe, hogy milyen lehet egyedül. Még soha életemben nem voltam egyedül nyaralni. Te voltál?
1: Á, dehogy. Soha.
2: Eszedbe jutott soha. Már valaha, hogy egyedül elmész és egyedül...
1: Nem, én nagyon társas lény vagyok. Én nem bírnék. Nem
2: szerintem egyébként ő
1: egyedül
2: is.
1: Egyedül lenni.
2: Szerintem ő is nagyon az, mert a sztoriában el is mondja, hogy ő egyébként soha nem volt így, és ő is egy társas lény, de nem egy emberről tudok, és hallottam már, hogy egyedül felkerekedik,
1: mondom,
2: és elmegy.
1: Mondom, neked egy példát, Csonka András barátom.
2: Egyen meg a szívét ő
1: Csonka
2: is.
1: Csonka Pici most úgy volt, azt hiszem, nem akarok hülyeséget mondani, de még a reggelibe is beszélt erről, mielőtt elutazott, ez nyár közepe körül volt ez az interjú vele, vagy beszélgetés, ilyen hajós kirándulásra.
2: Aha, és arra egyedül megy.
1: És egyedül ment. Ment már, nem, igen, már túl van rajta.
2: Nem
1: és...
2: szabad, nem kell sajnálni ezeket az embereket, nem is azért mondom, de az én szívem valahol összeszorult, mert ez egy választás, tehát nyilván a Csonka Andrásnak is millió egy barátja van, igen. És tudom, hogy Juniornak is tényleg padlást lehetne rekeszteni a baráti társaságával, tehát azt kérhetett volna meg szerintem, aki csak akart, de nyilván ez egy átgondolt, és ez egy hosszú döntés folyamata, vagy hát egy megfontolt döntés folyamat, uh-huh. Hogy egyedül elmész.
1: Meg azt mondod, hogy te képes vagy egyedül.
2: Most egyedül.
1: Igen, ez egy picit...
2: Egyedül eszel, egyedül reggelizel, egyedül ülsz a parton.
1: Tudod, miért? Megmondom az őszintét, hogy miért nem mennék el egyedül. Mert ezek élmények, amiket a legjobb megosztani. És nem elég úgy megosztani nekem. Aztán mondom, tisztelet a kivételnek, Junior, vagy akár Csonka Pici, vagy bárki más, aki így is jól érzi magát. Én nem vagyok ehhez elég fejlett ezek szerint érzelmileg, mert nekem kell az, hogy legyen ott mellettem a társam, akivel közös. Például oké, hogy egy nászúton voltunk ott, tehát érdekes lenne nászútra egyedül menni.
2: Jöttem nászútra, miért aki az AI-jal házasodik össze, az
1: igaz,
2: végül is.
1: Az igaz, az
2: de
1: igaz.
2: De mondjuk ott van vele az AI, mert beszélgetnek, hogy milyen szép a part.
1: De hogy például az a mesebeli táj, ahol mi voltunk, az a csodaszép luxuszálloda, az a part, az a minden. Az, ha én nem oszthatom meg a jelen esetben a feleségemmel, de ha nem lenne feleségem, hanem csak a pár, nekem az nem adna olyan jót.
2: Rossz
1: érzete.
2: Lenne egyedül, rossz. Az csak így egymagad megélni.
1: De mondom,
2: megélni.
1: Én ezek szerint akár Juniorhoz, akár Picihez képest, én nem vagyok elég fejlett ahhoz érzelmileg, hogy én egyedül képes. De én például én sose voltam egyedül moziba se.
2: Én most beültem egyedül, megnéztem a Jacksont egyedül moziba, mert egyszer csak... Hát nem, akkor.
1: Ja, hogy akkor, aztán azóta akkor. Még egyszer megnéztem.
2: Nem, aztán utána elvittem anyukámat is, és vele is megnéztem.
1: Aha, tehát lemeóztad először egyedül, hogy milyen?
2: Nem.
1: Ó, ez jó.
2: Égetett már a vágy, aha, és aha. Éppen akkor
1: nem
2: aznap úgy értem, tehát, hogy egyedül voltam, mármint úgy egyedül, hogy nem ért rá aznap senki, egyik barátom uh-huh. se, és azt éreztem már, hogy nekem már most már nem érdekel, nem várok senkire, látnom kell. És ez volt életem első olyan egyedül beült mozi élménye.
1: Hát, te is vártál rá bő 40 évet?
2: Igen, tehát látod? Hogy tehát, soha, hogy... pedig, és ismerek embereket, akik rendszeresen járnak
1: nekem
2: egyedül
1: is volt
2: moziba.
1: Hát nem gyerekkori, de hogy ilyen gimnazista kori barátom, aki rendszeresen járt egyedül moziba.
2: Igen.
1: És akkor nem voltunk 40-esek,
2: tudod,
1: hanem 20
2: éveseket. Azt éreztem, hogy valójában élvezem egyedül is, ott elpityeregtem egyedül, ott tényleg nem, hogy elpityeregtem, az egész filmet végig sírtam.
1: Ráborultál volna egy másik csávó vállára, hogy jaj, láttam.
2: Valahol ez nem is, ja, ott mellettem lévő. Nem, direkt úgy kértem a jegyet, hogy ne üljön hogy mellettem szólóba, senki. Persze. Igen, és onnan ott táncoltam, ott bulisztam, ott egyedül az egész sor az enyémbe. Persze, jó, cipőmet ledobtam, kényelembe helyeztem magam, ettem, ittam, és úgy végül is nem volt rossz, de utána mégiscsak azt éreztem, hogy ez akkora élmény volt, hogy ez ebből nem maradhat ki anyu. Hát meg a gyerek.
1: Igen, akár.
2: De a gyereket nem bírtam rávenni.
1: Hát ő még neki talán ez nem is feltétlenül olyan izgalmas nem, 10 évesen, egy dokumentumfilm.
2: Dehogy nem, imádja Jacksont.
1: Elhiszem.
2: Nem, ő a mozit valamiért mostanában skippeli, nem tudom miért, mindegy, nem
1: van
2: ez a téma.
1: Van ilyen korszak, nekem is van ilyen, vagy nekem is volt, én nem vagyok amúgy, csak most sem vagyok nagy mozis, na mindegy.
2: De közben meg, ha meg elviszem, meg eljön, meg rá tudom venni, akkor meg imádja, igen. Persze. Akkor meg jó élmény.
1: Most például nekünk érzed, de van két ingyen jegyünk, mert nyertem. És még mindig nem mentünk el, mert egyszerűen annyira nem vagyok. Meg feleségem, ő egyen jobban. Na minden, most a mozi az egy másik téma. Szóval az egyedül ide-oda menés.
2: Igen, meg én az egyedüli programozás.
1: Olyan viszont sűrűn előfordul velem, vagy fordult, bocsánat, amikor feleségem itt dolgozott, ugye tőlünk nem messze egy értékpapír ZRT-nél, és ő ugye jóval tovább dolgozott, mint én. És olyan volt, hogy akár most nyáron is, hogy csodaszép idő volt, mondom, ne üljek meg egész nap itthon, hát sajnálom, hogy a feleségem dolgozik, de mondom, én elmegyek. És így mentem magamnak, hátamra vettem a kis hátizsákomat, és így mentem a belvárosba ide-oda.
2: Nem akartál otthon ülni egész nap nyáron.
1: Leültem egy szabadtéri helyre, megittam egy korsó sört, mentem tovább, nézelődtem, sétáltam. Tehát ilyet simán. De moziba,
2: vagy
1: nyaralni, az semmiképp.
2: Nézd, ha belegondolok, akkor a bizonyos, tehát hogy rengeteg hajós szerződést csináltam végig, és azért ott sem mindig a városnézésben, ott sem mindig volt mellettem partner, tehát ott is nagyon sok esetben egyedül mentem ki a városba, sőt volt olyan zenekar, akik nem akartak, vagy nem tudtak befogadni, egy szerződést csináltam meg velük, és például ott a Karib-szigeteket végig egyedül néztem meg, és egyedül vittem végig, és azt mondom, hogy borzasztóan hiányzott az akkori párom, aki aztán utána két hónap múlva a férjem lett. Tehát nagyon rossz volt, hogy ezt tényleg egyedül látom, és nem lehet velem. De aztán utána már, mikor Európába jött a hajó, akkor becsatlakozott, és sokkal jobb volt valóban. Való igaz, hogy sokkal jobb volt,
1: tehát
2: amikor
1: én is
2: már
1: azt mondom, hogy meg tudod osztani közösen az élményt, beszélgettek közbe, ötleteltek, ide üljünk be, gyere, nézzük meg azt.
2: De tehát, tudod, hogy mennyi embert tudok még most így be is ugrott a környezetemből, akik egyedül mennek el mondjuk egy wellness hétvégére pihenni, és hát kíváncsi voltam.

0: Dehogy is, nem. Türelmesen ki tudja várni az ebédet, meg minden. Aztán a spontán döntések, amikor bármikor megváltoztathatod a terveidet, akár haza is jöhetsz, tehát ez benne van a spontán döntések között is.
1: Igen.
0: És a rugalmas időbeosztás, az alvás, pihenés, addig alszol, vagy pihensz, ameddig neked jól esik. És ebben mondjuk én tényleg, ha így vesszük, akkor én mondjuk a lányommal szeretek ilyen helyekre járni, tehát egyedül nem mennék el nyaralni. Azért az egy, szerintem én nagyon elszomorodnék, én úgy érzem, hogy nagyon elszomorodnék, és azért szomorodnék el, hogy nincs mellettem a kis matricám. Mert én szeretem, hogyha én jól érzem magam, jót eszem valamiből, vagy jót finomat iszom, igen, akkor nekem fáj a szívem, hogy ő ezt nem kóstolhatja meg, pedig biztos ízlene neki, hogy nincs ott velem. Én szeretem, hogyha ő is gyűjt és kap élményeket, mivel tudom, hogy ő is ezt nagyon szereti.
1: Világos, ez nyilván annak is betudható ilyen szempontból, hogy most te anyuka vagy. Tehát, hogy te látod, te erre koncentrálsz, de hogy alapvetően...
0: Igen, meg szerelmes a szívem belé. Tehát, hogy nekem ő a legnagyobb szerelmem. Igen, tehát, hogy Én nem feltétlen párkapcsolathoz kötöm a közös élményeket,
1: persze,
0: hanem
1: hát
0: nekem, én azt szeretném, hogy ő is ugyanúgy részesüljön abból a jó élményből.
1: Van, aki amúgy is a családjával szeret jobban nyaralni esetleg, vagy nem tudom. Én mindig párosba szerettem ezeket jobban. Vagy például ez is most kifejezetten jó volt, igaz, hogy nem, tehát hogy az most tudtuk megoldani ugye csak ugye nyáron egyszer, hogy baráti társasággal menni. De hogy ez is, tehát hogy nekem ezek, nem tudom, fontos, na, tehát hogy én nem, én itthon Pesten elsétálgatok egy délutánt egyedül simán,
0: hát
1: ide
0: igen.
1: Megyek, oda megyek, kávézok, vagy ezt csinálom, azt csinálom, nézelődök, mit eszek is akár, beülök egyedül simán, mit tudom, nem érdekes, de hosszú távon,
0: én
1: tehát
0: is,
1: ilyen 3-4-5 napra.
0: Ezekre én is képes vagyok, de még ami fontos, amikor ilyenkor azt gondolom, hogy aki egyedül megy el és kikapcsolódik, ezek a fontosabb, ezek a legfontosabbak, amik most jönnek, hogy az önismereti fejlődés, tehát a csend, a béke, jut idő saját magadra, gondolataidra, feltöltődésre, és egyébként ezt érdekes volt, hogy Junior pont ezt mondta el, hogy most a belső hangjaira fókuszál, magára fókuszál, nincs semmi, ami leterelné, vitt egy könyvet, gondolom ilyen tudatos életmód, vagy változtatás, vagy önismereti könyv, valami ilyesmi. Az önállóság, az önbizalom, tehát egy erősebbnek és magabiztosabbnak érzed magad nehézségek után, tehát hogyha egyedül elmész nyaralni. És hát ez, hogy benne van még az is a pakliba, hogy ilyenkor azért könnyebben ismerkedsz, új barátokra teszel szert, új társaságra.
1: Igen, csak azért általánosságban véve, igen, ez is talán abból nehéz, hogy tudod, azért nagyon kevesen mennek egyedül, szerintem. És úgy meg nehéz becsatlakozni a társasághoz, nem?
0: Ne gondold. Nekünk van egy közös barátunk, Baranyi Tomi, akit én tudom fixen, hogy ő például egyedül el szokott menni. Volt is, hogy elment egyedül wellnesselni, és olyan baráti társaságba csapódott bele, új barátokra tett szert. Tehát, hogy olyan barátokra, akikkel aztán utána megbeszélte, hogy lesz még közös wellnessezés, vagy közös programozás. Szóval érdekes. Nem voltunk még ebben a szituációban.
1: Nem, de én el tudom képzelni, hogy az, aki ilyen beállítottságú, mondom, annak ez tökre természetes, hogy ahogy mi délutánonként el tudjuk tölteni az időt egyedül, úgy valakinek ilyen természetesség az, hogy ő elmegy wellnesselni
0: egyedül.
1: Szerintem
0: a Junior nem ez a típus, mert őt mindig ilyen nagy társaság veszi körül.
1: Hát azt látom mégis.
0: Igen, most belefogott
1: látod
0: ebben. Na, majd kíváncsi vagyok, hogyha visszajön, hogy mit mesél erről. Kíváncsi vagyok. De szerintem biztos, hogy sok pozitív, és nagyon-nagyon tényleg ez, hogy a belső hangjaira figyel az ember, és hogy ilyenkor egy kis önismeretet is gyakorlunk ezekkel.
1: Benne van a pakliba, de mondom, én még mindig azon az oldalon vagyok, és azért nyilván te is elsősorban, hogy azért párosba szép az élet.
0: Igen, még hogyha nem is a pároddal.
1: Legyen az a gyereked, legyen anyukád, az a gyereked, apukád,
0: igen,
1: kivel
0: igen.
1: Jól testvéred,
0: igen.
1: Akivel jól érzed magad.
0: Igen,
1: hát
0: én is inkább még ezen az oldalon állok. De aztán lehet, hogy eltelik egy-két év, mikor már gyerekem nem akar velem jönni nyaralni, aztán akkor lehet, hogy ott fogok állni. Hogy na, akkor most meghozom a döntést, és úgy, ahogy elmentem egyedül moziba, elmegyek nyaralni. De nem inném.
1: Nem ugyanaz a kettő? Igen, nehéz átállni, biztos, hogy nehéz.
0: Én szerintem elszomorodnék. Nekem olyan önismeretet adna, hogy olyan szomorúan jönnék haza, hogy
1: megkeserednél, persze.
0: Szája.
1: Milyen volt a nyaralás? Jó.
0: Nagyon szép helyen voltam, de nagyon egyedül.

Óvod, mindegy. Na jó, ha nyaralni nem is megyünk most el se egyedül, se kettesbe, viszont visszajönni hozzátok, még jövünk a nap és a hét utolsó megszólalásaival, majd 11.

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszerbesúgói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamos energia ára a villamos energia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: Útszűkületre kell készülni Csepelen, a Vénusz utcában, a Szabadság utca előtt, mert útburkolatot javítanak. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton közös csomópontnál. Kifelé megszűnik a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárják a harmadik kerület Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerület Akadémia utcában. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Hajnalban 11-19, a legmelegebb órákban 27-32 fokot mutatnak a hőmérők.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Van, hogy Makagyuszi azzal szembesül, hogy Völgyi Zsuzsi még csak fésülködik. Pedig a műsor most kezdődik. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap, romákról nem csak romáknak.
0: Minden hétköznap 9-től délig.
3: Most indulunk.

0: stúdióban Makagyuszi hóna alatt egy lúddal, Völgyi Zsuzsi pedig lesütött szemmel. Süss fel nap! 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. Minden hétköznap 9-től délig.
1: 11 óra múlt, csodaszép délelőttöt kívánunk mindenkinek így szeptember 4-én. Pénteken.
2: Mindenkinek nagyon sok erőt kívánunk ahhoz, hogy elinduljon a maratoni futóversenyen.
1: Ami most lesz ugye vasárnap, erről tegnap is ugye beszélgettünk, és ugye emiatt nagyon sok lezárás is lesz, sőt, hova tovább, már ma elkezdődtek ezek a bizonyos lezárások, holnap fokozódik, és vasárnap pedig, mikor maga a félmaraton van, akkor kicsúcsosodik. Jól mondja Zsuzsám, úgyhogy ezt tényleg figyeljetek oda, a hosszabb menetidőre kell számolni, hidak le lesznek zárva, sattara. Viszont, képzeljétek el, volt egy felmérés, egy egész pontosan egy kutatás, ez a kedvenc szavunk, ugye, de tényleg az. 17 ezer, egész pontosan, változó összeggel föltöltött pénztárcát hagytak el 40 ország 355 városában, és megnézték, hogy melyik országban, melyik városban hogyan és miként viselkednek ezzel az emberek, hogyha egy bizonyos összeggel megtömött pénztárcát találnak. Elhagynak.
2: Benne vagyunk a kutatásba?
1: Benne leszünk, igen. És az a végeredménye, majd aztán mondom így országokra lebontva, meg minden, de hogy minél több pénz volt a pénztárcában, azt annál nagyobb arányban adták vissza, képzeljétek el. Uh-huh. Tehát minél kisebb volt, azt zsebretették, viszont minél több volt benne a zseton, annál nagyobb arányban adták vissza.
2: Ez már inkább, erre biztos szüksége van annak, aki elhagyta, meg bekapcsolt az empátia. Még 1-2 ezer forintnál még úgy voltak vele, hogy hova keressek, hova fussak, most kit keressek meg ezzel.
1: Igen, 1000 forintért, igen.
2: Pont nem olyan régen, 1-3 hete, tényleg 3 vagy 4 hete volt a tényekben, hogy egy úriember elment vidékre ilyen telket nézni, meg ilyen nyaraló házat. És hát egy idősebb ember volt, és akkor annyira, tehát vitt magával azért készpénzt, úgy volt vele, valószínűleg, hogy azért már le is foglalózza, és közben kirántotta a pénzt, és elhagyta. És a becsületes megtaláló úriember, az pedig addig járt, addig kereste, amíg vissza tudta neki adni ennek az idős bácsinak, igen. Úgyhogy meg tudta venni a nyaralót, és erről szólt pontosan ez az interjú, hogy annál a férfinél ez mennyire jó érzést váltott ki belőle, hogy egy pillanatig sem gondolta azt, hogy most ő ezt elteszi, vagy hogy elkölti, hanem ő konkrétan eltökélt szándékkal ment, és megkereste, bevonta a rendőrséget, igen, mert valójában az van, hogyha találsz egy nagyobb összeget, akkor azt a rendőrségnek le kell adni, tehát köteles vagy. Én nem tudom, hogy most így sétálgatnék a Dunaparton, és kisodorna elém egy fekete zsákba egy nagyobb összeget így a Duna. Zsákba. Igen, mert hát úgy valaki menekült, eldobta, igen. És akkor lehet, hogy ez egy piszkos pénz. Nem hiszem, nem tudom elképzelni magamról, hogy futnék a rendőrségre és leadnám. Egyszerűen bevallom őszintén.
1: Tök jó, hogy őszinte vagy.
2: Nem
1: tök jó,
2: tudom.
1: Hogy őszinte vagy.
2: De érted? Mert az, amikor megtalálsz egy háznál, tehát így a házaknál megtalálsz egy pénzt, vagy pénztárcát, akkor tudod, hogy ott járt valaki, ott valami volt, de most kisodor, mert én valahogy ezt így képzelem el, megyek a Dunaparton, és oda kisodródik egy zsák pénz, akkor nem tudom, hogy én azzal szaladnék-e a rendőrség, ezt nem hiszem. Nézd. De ha egy pénztárcát találnék, akkor egyértelmű, hogy igen.
1: Ezt akartam mondani, hogy most egy zsák pénz, amiben nincs se irat, se semmi, azt tudod, hogy mennyi pénz van benne, mert nem tudod
2: mert rögtön megszámolod, ha belenézel, azt már így...
1: Jó, hát igen, de hogy így, az hogy megint más, de amikor igen, ott egy pénztárca, amiben vannak iratok, stb., az úgy megint egy másik történet.
2: Meg mondjuk itt így a háznál találta meg az úriember, ott nem volt például irat, csak egy boríték. Egy borítékot talált, tehát úgy volt, úgy hagyta el, és hát tényleg ez egy csodálatos sztori, aláírom. Nem tudom, az. Hogy hány ember tudná ezt így higgadt fejjel így visszaadni, hogy találsz egy borítékba pénzt, és aztán olyan több mint 3 millió forint volt abban a borítékba.
1: Nem is kevés pénz?
2: Nem.
1: Nem is kevés
2: igen,
1: pénz.
2: És látod, hogy tényleg a tanulmány szerint minél több pénzt talál a megtaláló, a becsületes megtaláló, annál nagyobb az aránya annak, hogy visszaadják. Igen.
1: Hát itt pénztárcákat hagytak el a kutatás szerint szándékosan, méghozzá bankokban, szállodákban, színházakban, múzeumokban, postákon, direkteti különböző szegmenseken, és ahogy már mondtam, 17 ezer ilyen különböző intézményben szórták ezt így szét.
2: Volt már valami, jó esmi, hogy te találtál valamit? Volt hogy, és úgy visszaadtad a tulajdonosának?
1: Volt, nem is olyan régen volt, most ezen gondolkozom, de ez meg ez kis összeg, meg ott azt láttam, hogy pont ő hagyja el. A Spárból jöttem ki, és előttem ment egy, hát nem is volt annyira idős, de egy olyan 60-as néni, tehát azért nem volt fiatal se, és egy ezres így kihullott belőle, vagy és valahogy.
2: Rátetted a lábadat, ami a földön van, az az enyém.
1: Igen, 3 másodperces szabályt tudod, vagy 5 másodperces szabályt tudod. Nem, és akkor utána is szóltam, hogy mondom, elejtette. Tehát, hogy most rálam pont nem volt igaz, mert hogy igen, az 1000 forint az kifejezetten egy kicsi összegnek számít.
2: Igen,
1: nagy
2: de
1: dolog,
2: lehet,
1: hogy
2: neki
1: belőle
2: nem
1: érme.
2: Az. Igen, lehet, hogy neki nem az.
1: És akkor igen, és akkor úgy rögtön, ahogy láttam, hogy így, mert úgy, mint hogyha belőle hullott volna ki valahonnan, gondolom, nem rakta el rendesen, vagy nem tudom mi volt, de persze volt ilyen.
2: Nekem
1: igen,
2: legutóbb hogy... telefon volt, amit találtam színháznak a mosdójába. És ahogy kijöttem kezet mosni, ott oda le volt rakva a mosdóra a telefon, és ahogy megfogtam, abban a pillanatban már csörgette is nyilván a tulajdonosnak, a tulajdonosának a barátja, vagy barátnő, a férje, akárki, és fölvettem, és mondtam, hogy itt van a telefon, mondom, itt maradt a mosdóba, mondom, nálam van, és akkor körülbelül egy ilyen 4 perc múlva már a táskámba volt, és elmentem. De hogy is visszaadtam?
1: Nem, már a töröknél volt, adtad be, tudod, hogy mennyit adsz ért a Hassan? Zsuzsika, nem tudok ezzel sokkal. Töltője meg van? Nincs.
2: Doboza?
1: Jó, akkor doboza, akkor 40. Ha lenne töltő, 60, de így nem.
2: De
1: én táskát adtam még így vissza. Na. Vagy hát nem adtam vissza, ott hagyta valaki egy szabadtéri helyiségben ültem, vagy ültünk, és fölállt valaki, fizetett, ilyen étteremszerűség, ugye, hát a Liszten, egész pontosan.
2: Ez nem a Tomi volt, a Baranyi?
1: Neki nem adtam volna vissza. Neki nem adtam volna vissza.
2: Minden elhagyja.
1: Akkor szerencséje van, hogy nem ő volt, mert neki nem adtam volna vissza.
2: És... Őt állandóan egyébként így a barátainkkal kontrollálni kell, hogy ne hagyjon el semmiért, persze.
1: Szegény,
2: meg van
1: rossz,
2: mindened?
1: Valaki ilyen...
2: Ő jaj, ez a tipikus,
1: rossz.
2: Már indul el tőlem,
1: apám
2: vagy...
1: Apám ilyen még.
2: Biztos megvan mindened? Persze, Zsuzsikám, mindenem megvan, és közben a telefonja meg ott figyel.
1: Na, ugyanez volt apám. Apám ugyanígy hagyta el a telefonját, még tavasszal, azt hiszem idén tavasszal volt az, hogy volt egy megbeszélésen a Blahánál, hát a legjobb helyen rakta ki a telefonját persze, tehát hogy nem is értem. És leültek, és kirakta a telefon, nem tudom milyen apropóból, és akkor miután fölállt, elment, és otthon vettem már észre, hogy ja, hogy telefon. És akkor így...
2: Aztán mondom, nem adták vissza.
1: Az hát
2: nem,
1: a Blahán nem szokás, igen.
2: Nem olyanok voltak, az mint Blahán, én mondjuk.
1: A Blahán nem szokás visszaadni
2: pedig
1: dolgokat.
2: Pedig sok mindenre nem mész, mert főleg ezekkel az iPhone-okkal, tehát hogy hiába találod meg.
1: Nem is iPhone-ja volt, hát egy régi...
2: Nyomógombos,
1: dobos telefon. Egy régi, nem is Samsung,
2: dobos
1: hanem
2: dobos telefonja
1: ilyen,
2: van apádnak, tudod, cserélhető szimkártyával minden hónapba cserélni a Cozan Ostra,
1: szimkártyát belőle. Nem, valami, nem is tudom, Alcatel, vagy mi, nem tudom, de régebbi, aztán most már vett egy normálisabbat, mert mondtam is neki, mondom, amúgy se kár érte, és ő is mondta, hogy nem is a telefon értéke, mert
2: persze.
1: Pár ezer forint. Tehát,
2: nyilván
1: most
2: a számok, ami benne van.
1: Így van, pontosan
2: fotók.
1: Ennyi. Még az se talán, mert ő is most olyan volt annak a kamerája, érted, hogy az a régi pixeles
2: jaj,
1: képeket csinált, érted? Tehát még az se. Nem, inkább a telefonszámok, üzenetek, ez az amat, és akkor emiatt. De hogy a táskára visszatérve, hogy igen, hogy ott hagyták, és utánuk szóltam, hogy bocsi, mondom, a tasász itt maradt. Tehát, hogy így vannak ilyen emberek, ezek szerint akkor Baranyi Tomi barátunk.
2: Persze.
1: Is ilyen, akire rá kell szólni, hogy figyelj már öcsém,
2: nem,
1: a cuccot.
2: Őre nem rá kell szólni, hanem ő neki segíteni kell ebben. Tehát más az, amikor
1: kisgyerek,
2: szólsz,
1: kisgyerek.
2: Meg más az, amikor segítesz neki összepakolni. Például, amikor voltunk együtt
1: nyaralni,
2: és akkor Én rendszereztem a dolgait, így gyorsan összepakoltam, mert ő úgy elkavarodik, tehát hogy így elterelődik a figyelme, meg minden, és hogyha mondjuk nem rakom be neki a cipőjét, vagy a papucsát, akkor ott felejti, és amikor már nem voltam mellette mondjuk a férfi öltözőbe, ott is felejtette a cipőjét, tehát azért vissza is kellett menni.
1: Istenem, na most ezért találkozok vele, Na most ellopom valamiért ezért cserébe, úgyse tűnik föl
2: nem,
1: neki.
2: Nem, ezt akartam mondani, hogy nem veszi észre. Na hol tartunk ebben a tisztességben, amikor visszaadunk pénztárcákat?
1: Tévedtem, Magyarországra nem terjedt ki a kutatás. Előbb nagyon rosszul mondtam, bocsánatot kérek mindenkitől.
2: Nincs viszont elnézést.
1: Bocsánat. Viszont azt el tudom mondani, hogy kik végeztek az elején a listának, tehát a legbecsületesebb országok.
2: Japán.
1: Nem tudom, hogy oda kiterjedte a kutatás, de nem. Képzeljétek el, Svájc,
2: aha,
1: Norvégia, Hollandia, Dánia és Svédország. Ők lettek,
2: mindig
1: akik
2: valahogy az északiak mostanában annyira ilyen példamutató ország nagyon, lett, már nagyon. Kezdem haragudni rájuk, hogy már ennyire stréber jók
1: bírnám
2: vagytok.
1: Bírnám a hideget, rohagyjak
2: jó.
1: Meg, oda kéne költözni.
2: Már haragszom, esküszöm, már utálom őket emiatt, hogy mindig ők élen vannak vállandóan.
1: Finnországra volt, melyik országra volt a legvidámabb, vagy legsok mosolygóbb ország.
2: Persze.
1: Akkor a legnagyobb rend és közbiztonságban is valahol most nemrég Dániát hozták ki, vagy nem tudom, mi volt. Figyeljetek, én bírnám a hideget, kiköltöznék.
2: Szerintem Dániában még annyira hideg nincsen.
1: De meleg se. Meleg se, abban biztos lehet, hogy náluk a nyár az nem 40 fok, mint nálunk.
2: Neked,
1: biztos
2: amikor
1: lehet.
2: Visszaadtad a táskát, akkor volt ebből egy ilyen jó érzés a szívedben? Mert nekem, amikor persze. A telefont visszaadtam, akkor olyan jó érzés volt, és mondtam, hogy nem kell megtalálási díj, tudod, sehol semmi, kutya persze. Nem ajánlott fel, ilyet én
1: de
2: már
1: jaj,
2: mondtam.
1: Ha tegye csak vissza, mit?
2: Persze, nem kell kifizetni, nem kell. De hogy is, tényleg volt a szívemben egy ilyen nagyon jó érzés, hogy de jó, hogy én találtam meg. De jó, hogy nem más találta meg, és nem tette el, hanem én tudom magamról azt, hogy ha én tényleg találok így valamit, ilyen személyes dolgot, akkor azt vissza fogom szolgáltatni mindig, minden esetben,
1: én
2: nyilván.
1: Én is. Nem,
2: arra törekszem.
1: Meg én hiszek ebbe a karma dologba is, tehát, hogy...
2: Elveszi.
1: Nem jó az, és nem tudom, hogy nem szeretnék. Meg igen. Főleg, hogy ilyen pár ezer forintos tétel miatt megkockáztatni, tehát ezért nem is értem például azt is, most jó, most megint nem akarom bántani az ott lakókat, de tudjuk nagyon jó, hogy a Blaha tényleg nem a legjobb környék, hogy apámnak a telefonja is tényleg ért pár ezer forintot, de tudjuk, hogy az ottani utcán lakók minek fogják költeni annak az árát, hogyha sikerült eladni esetleg, de alapvetően tényleg egy 2-3-4-5 ezer forintos tételért most te kockáztasd a lelki békédet.
2: És 3 millió? Így borítékba?
1: Hát, na látod, az már nagyon necces. Ha nincs mellette név, meg semmi.
2: Igen. Elsétálsz a rendőrségig?
1: Hát, nem biztos.
2: De rossz, ugye?
1: Nem, bevallom az őszintét, remélem nem kopogtat mindjárt a tech, de nem. Tehát, ha nincs mellette segítség,
2: igen.
1: Hogy?
2: Igen. Hogy? És már pedig nem volt. És
1: igen, most eladod,
2: és az ember
1: odaadod a rendőrségnek.
2: Bevitte a rendőrségre. Aztán valahogy így kikutatták, hogy ki hagyta el. Nagyon kemény, nem? És ha vannak térfigyelő kamerák, vagy ilyesmi, akkor igazad ott lehet, van. Hogy vissza lehet nézni azt, hogy kinél esett ki.
1: Viszont ebben az esetben, meg hogyha attól függ, igen, hogy olyan helyen látok ilyet, ahol van mondjuk térfigyelő, akkor igen, akkor elviszem.
2: Ezért mondtam én a Dunapartot, amikor igen. Kisodorja a Duna, persze, azt a zsákpénz, amit nem, mondjuk van. A kalózok bedobtak menekülés során, vagy elhagytak.
1: Igen. Ja, az úgy más, igen. De nem, hogyha van egy olyan helységben látok ilyet, ahol van térfigyelő, de nincs hozzá semmilyen adat, akkor beviszem, és akkor megmondom igen a rendőrségnek, hogy ezt pontosan itt és itt láttam, hogy van térfigyelő, kérem nézzék vissza, és akkor jegyzőkönyvben is van ez véve, és innentől kezdve én egy becsületes megtaláló vagyok. Tehát úgy igen,
2: volna azokat az ékszereket, amikor a Lourdes-nál menekültek, kirobolták.
1: Ja,
2: vagy a Louvre.
1: Ja, Louvre.
2: Na, miről beszélek?
1: Az a Madonna lánya.
2: Persze. Meg egyébként egy szent szűz volt.
1: Ja, na.
2: Lourdes.
1: Szóval a Louvre-ba.
2: A Louvre-nál, igen, amikor menekültek, és elhagytak koronát, ezt
1: igen,
2: a szamaszti drága
1: igen.
2: Köveket, mondjuk, megtaláltad volna vissza?
1: Meg.
2: Én már ezért ültem volna tiarába.
1: Vissza. Mm-hmm. Vissza
2: tehát,
1: maximálisan.
2: Tehát, ilyen műkincseket, ugye, azokat leadja az ember.
1: Azt maximálisan visszavittem volna a Louvre-ba. Főleg, hogyha a párizsi állampolgár lennék, tudnám, hogy mik vannak nagyjából a Louvre-ba. Azért csak elmentem volna egyszer megnézni, mik vannak. És azért úgy igen, látok a földön egy gyémánttal kirakott Victoria korabeli tiarát. Sejtem, hogy nem a szomszéd Mari nénié.
2: Hazaviszed a feleségednek. Nézd meg, szerelmem, mit vettem neked, igen.
1: És utána meg ránk töri a párizsi teka az ajtót, tudod. Allons-y, on monsieur. Mondjuk vissza tiara.
2: Mi lenne az, amit tényleg nem adnál vissza?
1: Így, amit mondasz például, hogyha igen, tényleg találnék egyszer csak
2: a Dunaparton.
1: Margit hídon, maradjunk a Dunapartnál, vagy Margit hídnál, tök mind a Lánchídnál, találnék egy nem térfigyelő, tehát nem lehetne visszanyomozni, mert ahol mondom, ahol látnám, körbe hesszelnék, hogy aha, itt van térfigyelő, tök jó, le tudom adni, szólok a rendőrségnek, jegyzőkönyvben van véve, hogy pontos cím, és ott ezáltal a térfigyelőkön, ez egy könnyebb visszaellenőrizhető történet. De való igaz, hogyha mondjuk a tengerbe, vagy bármilyen helyen találsz valamit, hát most kihez fordulsz?
2: Igen.
1: Most kihez
2: főleg,
1: fordulsz?
2: Ja, vagy külföldön, igen, külföldön hát egy tengerpart, igen.
1: Hát de
2: igen.
1: Megint más, hogyha mondjuk ugyanezt történik, mondjuk egy tavernában most mondjuk legyen egy ilyen helység, és ott sincs se térfigyelő, se akkor azért ott csak fölállok, és megnézem, hogy ki az, aki keres épp valamit, például. Tehát az úgy megint másik történet. De hogyha csak az utcán szembefúj veled a szél, 50 eurót, most
2: az
1: mondtam egy...
2: Az arcodba belefújja.
1: Hát most nem is kell az arcomba, de hogy mondjuk ott fújja a lábadnál a szél az 50 eurót, körbenézel, hogy nem nagyon van a környékeden senki, hát most mit csinálsz vele? Most 50 eurót le fogsz adni az rendőrségen, hogy elnézést, az utcán fújta felém a szél, lehet, hogy erről a partról, de lehet, hogy a lent 3 kilométerről lent.
2: Igen, vannak azok az élethelyzetek, hát most... amikor az ember könnyed, nyilván az diktálja az épp esze, meg a szíve is, hogy igen, ennek keressük meg
1: a gazdáját.
2: Gazdáját, igen, de van, amikor nem tudsz ezzel mit csinálni.
1: Hát most például egy pont ez a szitu, amit most én fölvázoltam, szerintem ez pont egy ilyen szitu, ha az utcán felét fújja a szél, vagy meglátod egy bokorba beakad, most mondtam valami képtelen dolgokat, nyilván nem kezdesz el körbenézni mondjuk itt a déli pályaudvarnál, hogy keresi-e valaki, mert lehet, hogy ez már Moszkva tér óta, vagy nem Moszkva térnek hívják, hogy hívják, Szélkámán térről fújt el, én még Moszkva térnek ismerem, meg szerintem nagyon sokan. Tehát, hogy így honnan tudod, és akkor most tényleg keressél, most mit a 5000 forintról beszéljünk, vagy nem tudom. Tehát nyilván
2: meg lehetne így prenkelni. Dunaparton séta, tudod, stb. Jött egy fekete zsák benne. Nem mondjuk ki sem merném nyitni. Mert attól félnék, hogy valami emberi testrészeket találok benne.
1: Igen, meg tudja, hogy koszos pénz, ugye? Tehát biztos, nyilván...
2: Ja, hát nem baj. Nem baj. Hát majd megmosom.
1: Átmosom.
2: Berakom
1: igen.
2: A mosógépbe, azt igen. Átmosom.
1: Amúgy, ha már elmondtam, hogy kik végeztek az elején, mondjuk már el azt is, hogy kik végeztek a legalján ennek
2: Na,
1: a listának.
2: Ki a legalja?
1: Kik a legalja? Mondhatjuk így is.
2: Na?
1: Peru, Marokkó, Kína.
2: Kínaiak.
1: Hát, ki gondolta volna, Na. Ugye? Uh-huh. Kínaiak uh-huh. azért Ázsia ide, Ázsia oda nem egy olyan népség, mint mondjuk a japánok, vagy a dél-koreaiak. Kína szerintem ugye abból kifolyólag, hogy ugye egy elég szegény ország, ugye rengetegen laknak ott, a világ népességének nem is tudom hány százalék, az konkrétan a Kína, meg India, ugye ez a két legnagyobb terület. És hogy Kínában ugye valahol érthető módon nem biztos, hogy a becsület az első, hanem ott tényleg valaki talál, mit tudom én, egy 10 000 forintnak megfelelő kínai pénzt, most nem jut eszembe, ilyen, nem, az japán. Mindegy, kínai pénznek megfelelő, vagy 10 000 forintnak megfelelő kínai pénz. Lehet, hogy neki úgy van vele, hogy nagyon
2: most,
1: kell.
2: Most, hogy mi a pénz, nem
1: Mindjárt
2: ők.
1: Megmondom.
2: Nézd már meg, mert most ezen kattog az agyam.
1: Igen, az nem volt rossz, amit mondtál, csak az japán. Ó,
2: igen.
1: Azt fixen tudom.
2: Igen, tényleg, de mi? Mondjad már. Nem mi? Kínai dollár?
1: Kína, biztos lesz benne, hogy nem.
2: Fú, pedig az a durva, hogy voltam
1: Ausztrál Kínában. Dollár van, meg kanadai Igen. dollár, meg amerikai dollár.
2: Na, mi a pénz, nem ők mondjad?
1: Á, majdnem eltaláltad. Na. J betű is, ennyit segítek.
2: Na, de
1: yuan.
2: Nem... Ja, aha.
1: Kínai yuan.
2: Yuan.
1: Ez
2: yuan.
1: Majdnem, de yuan. Nem. Uh-huh. Nem. Kínai yuan, ez a hivatalos pénz, nem. Szóval, hogy ott valahol emiatt, hogy a... szegénység, meg az, hogy nagyon sokan vannak olyan valahol adta magát
2: hát
1: ez nekem,
2: így
1: hogy
2: van.
1: Ők vannak
2: hát
1: a lista alján.
2: Ez nagyon nagy befolyásoló tényező. Bár én azt gondoltam, hogy Brazília, de lehet, hogy őket se vonták be ebbe a kutatásba, tehát hogy itt lehet, hogy csak egy pár országot néztek meg, pedig jó lett volna, azért megnézik ugye globálisan, hogy kik
1: nem
2: tartoznak.
1: Pár országot,
2: nem,
1: minket pont nem néztek, de amúgy sok országot néztek, de közvetlen szomszédainkat is nézték, Lengyelország, Románia. Ők ilyen 10x. Helyen végző országok voltak, úgyhogy eléggé jó helyen
2: egyértelmű,
1: végeztek a szomszédok.
2: Hogy azoknál van többségében az, hogy a talált értékeket elrakják az emberek, ahol kétségtelenül nagyobb a szegénység.
1: Igen. Bár mondjuk nem tudom, hogy Marokkó vagy Peru, de ezek szerint ők is ilyen ország lehetnek.
2: Most figyelj, se Svájc, se az északi országokban nincsen mély szegénység.
1: Sőt, azért
2: így
1: ott
2: lehet,
1: jó életszínvonal.
2: Így lehet első helyeken végezni, ahol nem gondolkozik el az ember azon, hogy most adok-e a gyerekemnek enni, abból a talált pénzből vagy.
1: Igen,
2: sem.
1: De azért azt is tegyük hozzá, hogy az ember kérdése is, tehát hogy valamiért
2: de ha olyan helyen szocializálódsz.
1: Persze, csak azt mondom, hát hogy igen, ezek a skandináv országok, Svájcot leszámítva, mert Svájc nem skandináv, de hogy a többi az mind skandináv volt ilyen szempontból, a fönti szomszédaink. Hogy ott azért más a beállítottság az embereknek is.
2: Már mert sose voltak szegények. Soha.
1: Lehet, hogy ez is benne van, de azt se képzeljük el már, hogy Dániában ízé kolbászból van a kerítés, tehát azért nyilván ott is van olyan,
2: jó,
1: aki
2: hát
1: szarul keres, van, aki
2: jobban élnek,
1: keres.
2: Mégiscsak jobban élnek, mint mondjuk a Peru.
1: Ja, vagy mondjuk akár mint mi, nyugodtan mondhatjuk, tehát azért Dánia egyfőre jutó GDP azért magasabban van, mint nálunk, de ettől függetlenül ott is van az, hogy hát, nem mindenki jár ott se Mercedes-szel. Na, tehát, hogy azért
2: sokan
1: ezt tisztázzuk.
2: Sokan vannak előttünk, ez biztos.
1: Az vitán felül áll. Az vitán felül, úgyhogy nem vagyunk jó példa ilyen szempontból, de azért azt gondolom, hogy azért az emberség is számít, függetlenül
2: meg tudod,
1: az anyagi
2: mi még?
1: Dolgoktól.
2: Igen, ahogy mondod, hogy emberség az emberség is, meg egy kicsit azért. Tehát, hogyha valaki egy kicsit istenfélő ember, tehát, hogy milyen az identitása annak az országnak, tehát, hogyha van egy ilyen keresztény identitása egy nemzetnek, akkor ott többé-kevésbé...
1: Hát látod, hogy ez itt most speciál pont nem biztos, hogy annyira érdekes tud lenni, mert például valamilyen nincs előttem az, hogy Norvégiában ők ugye a vikingek, nagy viking istenségekbe hittek, vagy hisznek, talán mai napig nem tudom, biztos ott is vannak keresztények, de hogy ott nem hiszem, hogy feltétlenül ez dominált, hanem inkább a kedvesség, az a életszínvonali helyzetük, hogy az alapján azt mondják, hogy majd én segítek a testvéremnek visszaadni ezt a pénzt, mert a norvég testvéremnek, mert ez nálunk így szokás. Mm-hmm. Vagy nem tudom. Tehát,
2: hát
1: hogy ez...
2: mondom azt tényleg, hogy nincsenek rászorulva.
1: De igen, de mondom azért mi magyarok is azt gondolom, hogy többé-kevésbé én azért azt gondolom, hogy mi egy becsületes nép vagyunk olyan szempontból. Én hiszek magunkba olyan szempontból, hogy én magamból indulok ki meg belőled.
2: Persze, közben úgy kezdtem, hogyha oda sodorna egy zsák pénzt.
1: Az más. Az teljesen más, de találsz egy pénztárcát, te se
2: akkor nem.
1: Tartod meg.
2: Nem, de
1: szóval, hogy azért
2: telefon
1: mondom, hogy mi is. Na, azért mondom, hogy mi is becsületesek vagyunk ilyen szempontból, úgyhogy.
2: Találsz ékszert, mit csinálsz vele? Mondjuk így a mosdónál levarakva egy gyűrű, mit csinálsz?
1: Még az is lehet, hogy ott hagyom.
2: Ott hagyom.
1: Aha. Aha. És mit csinálnék egy gyűrűvel?
2: Nem keresnéd a tulajdonosát?
1: Hogy? A WC-be?
2: Aha.
1: Hát
2: nem, mi?
1: Nem tudom, nem. Hát hogy? Nem tudom. Nem, hát mondjuk egy Cinema City mosdójába ott hagytál, ki tudja melyik filmnél volt benne, hol, mikor hagyta ott, hogy?
2: Vagy egy szállodának?
1: Az egyből portára viszem. Aha. Ott egyből, de az könnyű meló. Egyből a recepcióra viszed, az könnyű. Az egy pozitív példa, hogy mennyire könnyű megtalálni majd a gazdiát annak a bizonyos dolog. De most, amit te mondtál, az meg rossz példa olyan szempontból, vagy hogy negatív példa olyan szempontból, hogy mit csinálsz vele?
2: Gyereket találsz?
1: Fölnevelem.
2: Jó, én álmomban találtam gyereket, és hazavittem, igen.
1: Ne.
2: De.
1: Ilyen Maugli sztájlba?
2: Hát valahol egy csecsemőt találtam, és hazavittem. De ez természetesen csak egy álom volt. A valóságban, ha ilyen lenne, akkor biztosan nagyon megijednék, és futnék a rendőrségre, vagy hívnám a gyámhatóságot.
1: Igen, valahogy az álomban kicsit bátrabb az ember. Én is azt gondolom, persze, hogy bátrabban csinálunk olyan dolgokat, amit a valóságban nem tennénk. Na de, legyünk becsületesek. Szerintem ennek a cikknek, ennek a sztorizásnak, amit itt az elmúlt 20 percben hallgattatok tőlünk, talán ez a legnagyobb tanulsága, vagy edukációja, hogy legyünk becsületesek.
2: Az mindig fontos, mert azt se felejtsük el, hogy a karma vissza tud dolgozni, tehát hogyha mi nem vagyunk becsületesek, akkor velünk sem lesznek azok. Úgyhogy erre oda kell figyelni, úgyhogy a lelkünknek meg pluszban még egy kis balzsam, hogyha segíthetünk másokon is, és becsületesen visszaadjuk azt a tárgyat, pénzt, bármit, amit mondjuk az utcán találunk. Úgyhogy a becsületesség az tényleg nagyon-nagyon fontos.
1: Az biztos is. Én is arra tudlak csak titeket buzdítani, hogy becsületessége mindenek felett, mint a lovagoknál, na, uraim.
2: Nem, mint az úttöröknél. Kis úttörök.
1: Ezzel kezdtük a hetet, ez milyen érdekes, és most ezzel fejezzük be. Hétfőn meséltél erről ezen a héten, igen, hogy te még voltál úttörő.
2: Igen.
1: Nem, kisdobos voltál, úttörő már nem
2: úttörő
1: voltál.
2: Úttörő már nem, úgyhogy a kisdobos az mindig mindenek felett becsületes. Úgyhogy legyetek ti is azok.
1: Igen. És tudjátok, mik legyetek még? Lazák, mert jön a hétvége, érezzétek jól magatokat, talán ez a hétvégénk az idei év, tehát 2026 utolsó 30 fok fölötti, sőt nem talán, szinte biztos már 100%-ra mondhatjuk, hogy ez a hétvége 2026 utolsó 30 fok fölötti hőmérsékletű hétvégéje, jó körbe vontam.
2: És még nyitva vannak a strandok, úgyhogy szerintem élvezétek még ki az utolsó napsugaraknak a szeretetét.
1: De izék vagyunk ma.
2: Ugye,
1: költői. Ezeket a gondolatokat. Lényeg a lényeg, érezzétek jól magatokat. Hétfőn nem találkozunk, ismétlést fogtok hallani itt a rádióban, mind a Vekkerben, mind a Süsfelnapban, viszont kedden változatlanul jövünk hozzátok. Én már reggel 7-től, Zsuzsi pedig becsatlakozik reggel 9 órától. Úgyhogy kedden találkozunk, szép hétvégét!
2: Sziasztok!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió Dikem.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már egészen jól beszélem a lovárit, szerintem. Most már nagyon sok mindent értek, most már tudom a többes számot is, hogyan kell mögé tennünk, hogyha valaki nem hallotta volna még, akkor általában egy A betűt, a nagy többségben A betűt teszünk a szó mögé, mint a magyar nyelvben a K betűt, a K hangot. Ez a többes szám, és most a testrészeket tanuljuk, amit lehet, hogy megint csak többes számba fogunk tenni.
2: Így van, hiszen a mai nap folyamán azt fogjuk megtanulni, hogy fog és fogak, és úgy van a fog cigányul, hogy dand.
3: Dand.
2: És akkor hogy van a többes száma?
3: Danda. És igen. Akkor mi a dandó?
2: A dandó az egyes számba, hogy egy fog. Igen, csak az egy ilyen kis becédés. Mint
3: igen,
2: azt mert ezt
3: már
2: fogacskám.
3: Aha, mert ezt már hallottam, hogy a dandó.
2: Igen. Igen, hogy az fáj,
3: igen,
2: arra panaszkodnak.
3: Igen. Na, igen. Nagyon, tényleg, annyi mindent tanulok Armando, remélem, hogy a hallgatók is folyamatosan fejlesztik a lovári cigány szókincsüket velünk.
2: Bízunk benne. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Di. Rádió Di. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reálking.hu és keresd Facebookon Tibi Reálking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reálking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kincsünk a hit, jövőnk a tudás. Jubileumi tanévet nyitott a keresztény roma szakkollégiumi hálózat. Az alapítás a 15. évfordulóját ünneplő keresztény roma szakkollégiumi hálózat augusztus 29-én Szegeden nyitotta meg az új tanévet. Az eseményen a fenntartó egyházak képviselői, a hálózat működésében érintett döntéshozók, felsőoktatási intézmények és szakkollégiumok vezetői és munkatársai, valamint a szakkollégiumok hallgatói delegációi, közel 150 roma fiatal vett részt. A tanévnyitó ökumenikus istentisztelettel kezdődött a Szegedi Dómban, amelyen valamennyi keresztény felekezet képviseltette magát. Jelen volt Kis Rigó László, Szeged, Csanádi megyés püspök, Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek, metropolita, a Csongrádi Református Egyházmegye képviseletében Kereskényi Sándor lelkész. Ige hirdetéssel Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, a Keresztény Róma Szakkollégiumi Hálózat elnöke szolgált. Prédikációjának alapigéje a Jelenések könyvéből szólt. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Jelenések 3.11. A püspök a tartsd meg, amit van felszólítást a jubileumi tanévnyitó mottójával, kincsünk a hit, jövőnk a tudással kapcsolta össze, hangsúlyozva, hogy a keresztény hit olyan örökség, amelyet nemzedékek adtak tovább egymásnak, ezért megőrzése felelősséget is jelent. A szakkollégiumok hallgatói is hitet és tudást kapnak elődeiktől, tanáraiktól és lelkészeiktől, hogy majd maguk is továbbadhassák mindazt, amit kaptak. A prédikáció másik központi képe a nyitott ajtó volt, amely két irányba vezet. Befelé Istenhez, akitől az ember erőt, vigasztalást és reménységet kaphat, valamint kifelé a másik ember és a világ felé, amit ugyanis az ember Istentől kap, szeretetet, békességet, megbocsájtást, és amit a tanulásával megszerez, azt mások javára is tovább kell adnia. A püspök ezt így foglalta össze. A hitünket megtartani csak továbbadva lehet. Az új tanév kezdetén arra biztatta a hallgatókat, hogy éljenek az előttük álló lehetőségekkel, tudásukkal és Istentől kapott ajándékaikkal, pedig szolgálják közösségüket. Isten áldja meg az új tanévet, áldjon meg benneteket, hogy áldás legyetek, kívánta a püspök. Kőszegi Krisztián, az országgyűlés alelnöke is köszöntötte a résztvevőket. A Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium öregdiákjaként személyes hallgatói tapasztalataiból kiindulva beszélt arról, milyen várakozásokkal kezdődik egy új tanév, kiemelte, hogy a társadalmi integráció elképzelhetetlen a roma közösségek cselekvő részvétele nélkül, ezért arra biztatta a fiatalokat, hogy vállaljanak mind nagyobb szerepet saját szakkollégiumi közösségükben és a közéletben is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
6: Útszűkületre kell készülni Csepelen, a Vénusz utcában, a Szabadság utca előtt, mert útburkolatot javítanak. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton közös csomópontnál. Kifelé megszűnik a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárják a harmadik kerület Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az ötödik kerület Akadémia utcában. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630-3030-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
6: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Hajnalban 11-19, a legmelegebb órákban 27-32 fokot mutatnak a hőmérők.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
7: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.

Áldott és csodaszép péntek délután kívánok minden rádiódik hallgatónak, ez itt az FM 100.3, én Kovács Krisztián vagyok, és délután 3-ig hozom nektek a lehető legszínesebb zenei válogatásokat, mindenféle műfajba bele-bele hallgatunk, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nem fogtok unatkozni, épp ezért maradj velem, hangerőt fel, és jó szórakozást!

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Nemzetközi vizekre vezünk itt az FM 100.3-on, úgyhogy jön Shaban Barjamovic, a roma zene egyik legnagyobb legendája, aki különleges érzelmes hangjával világszerte ismerté vált, és zenéjében a cigány hagyományok mellett a jazz és a blues is megjelent, úgyhogy szóljon tőle az egyik kedvenc dalom, tekerjétek fel a hangerőt, és élvezzétek a zenét.

0: 98.3 Rádiódik.
1: Remélem tetszettek az előző dalok, de most jöjjön egy teljesen más világ, úgyhogy folytatja Ádám Family, majd a Váradi Roma Café, és ezt a blokkot zárja Horváth Family.

valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

hogy a családomnak jó legyen.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról, nem csak romáknak.
1: Folytatódnak továbbra is a legjobb dalok itt az FM 100.3-on. Egy kicsit rumbásra vesszük a feelinget, aztán hírek, közlekedés, időjárás, és jövök vissza hozzátok.

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: nem csak romáknak. Rádió Dick. Ikonikus dallamok, felejthetetlen dalszövegek. A 100.3 Rádió Dickben minden hétvégén déltől húzd rá cigány. Elhozzuk az egyedülálló hangzású kávéházi cigányzenéket. Minden hétvégén déltől garantált a jó hangulat a húzd rá cigányban. 100.3 Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
1: Sok szülőtől vonták meg jogtalanul a családi pótlékot, kisebb számú, de nagyobb méretű gazdaságokban zajlik a mezőgazdasági termelés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több esetben is előfordult az elmúlt hónapokban, hogy a szülők hiába igazolták gyermekük hiányzásait, megvonták tőlük a családi pótlékot, a juttatást pedig utólag sem utalták ki a jogosultaknak, mondta a HVG-nek Szabó Attila, a Társaság a szabadságjogokért jogsegélyszolgálatának vezetője. Miután a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a családi pótlék jogosultsághoz kötötték, az érintettek a szeptemberben esedékes pluszpénzt is elveszíthetik. Szabó Attila azt mondta, a családi pótlék ügyében az ombudsmanhoz fordulnak majd annak érdekében, hogy vizsgálják felül a rendszert. Kisebb számú, de nagyobb méretű gazdaságokban zajlik a mezőgazdasági termelés Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felméréséből kiderült, hogy 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület. A gazdaságirányítók körösszetétele viszont alig változott az elmúlt években. 37%-uk már a 65 éves nyugdíjkorhatárt is betöltötte, a 40 év alatti aránya pedig mindössze 10%. A legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon 1901 óta. A Hungaromet ZRT elemzése szerint a középhőmérséklet országos átlagban 24,9 Celsius fok volt, amely 3,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek közti 21,2 fokos átlagot. Ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta. Országos átlagban az idei a negyedik legszárazabb, de helyenként például Miskolc környékén a Dél-Alföld egyes területein vagy a Duna-Tisza köze déli részein a legszárazabb augusztus 1901 óta. Egyre több megtévesztő weboldal ismert kórházak, gyógyszertárak és egészségügyi szakemberek nevével próbál étrend kiegészítőket eladni. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemeli, hogy az étrend kiegészítő nem gyógyszer, ezért különösen gyanúsak a gyógyhatást vagy gyors rendkívüli eredményt ígérő reklámok. A fogyást, alakformálást, potencia növelést vagy valamilyen gyógyhatást ígérő készítményeknél gyakori, hogy a vásárlók bizalmát megtévesztő módszerekkel próbálják elnyerni. A hatóság szerint komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, ha valaki egy megtévesztő reklám hatására saját döntése alapján abba hagyja az orvos által előírt gyógyszer szedését, és azt étrend kiegészítővel helyettesíti. Megjelent a Bursa Hungarika Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2027. évi kiírása. A pályázat a kormány.hu és az nktk.gov.hu oldalakon érhető el. Az ösztöndíj célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Az önkormányzati csatlakozás határidei szeptember 30-a, a pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje pedig november 5-e.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Közlekedési hírek.
2: Útszűkületre kell készülni Csepelen, a Vénusz utcában, a Szabadság utca előtt, mert útburkolatot javítanak. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton közös csomópontnál. Kifelé megszűnik a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárják a harmadik kerület Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerület Akadémia utcában. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Hajnalban 11-19, A legmelegebb órákban 27-32 fokot mutatnak a hőmérők.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

Az imént a Romanodromtól hallhattátok a Molmangáv című dalt, azaz Bortkirek, de most más irányba fogunk tovább haladni. Üdvözlök mindenkit, én még mindig Kovács Krisztián vagyok, és egészen 3-ig hozom nektek a lehető legszínesebb zenei válogatásokat, úgyhogy maradt még 2 órám, na de jöjjön a Király családtól a Hújjatok levelek, majd Kisgrófó és a nagy szolnoki csapat Illindáztuké, és mindezek előtt jön Bódi Attilától a Megbolondítasz.

0: mi rádiónk, a mi hangunk, a mi hangunk. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Hogy minél színesebb legyen ez az óra is, ezért két hazai igazi jazz legendát hoztam el nektek, úgyhogy fogadjátok sok-sok szeretettel Szakcsi és Kőszegi duóját.
2: Now listen, babe. I love the chance through. Just like an angel.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Come up!

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ez itt az FM 100.3 Rádiódik, az ország egyetlen roma rádiója. Az imént Paja Beát hallhattátok, de most a következő blokk inkább a fiatalabb hallgatóknak fog szólni, úgyhogy hangerőt fel és jó szórakozást!

valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: hangunk. Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík. Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. Itt a 100.3 Rádió Dík süsfelnap, mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Szityuvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódikem.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Most már egészen jól beszélem a lovárit, szerintem. Most már nagyon sok mindent értek, most már tudom a többes számot is, hogyan kell mögé tennünk, hogyha valaki nem hallotta volna még, akkor általában egy A betűt, a nagy többségben A betűt teszünk a szó mögé, mint a magyar nyelvben a K betűt, a K hangot. Ez a többes szám, és most a testrészeket tanuljuk, amit lehet, hogy megint csak többes számba fogunk tenni.
1: Így van, hiszen a mai nap folyamán azt fogjuk megtanulni, hogy fog és fogak, és úgy van a fog cigányul, hogy dand.
2: Dand.
1: És akkor hogy van a többes száma?
2: Danda. És igen. Akkor mi a dandó?
1: Dandó az egyes számba, hogy egy fog. Igen, csak az egy ilyen kis becédés. Mint igen, mert mellett, ezt már fogacskám.
2: Több... Aha, mert ezt már hallottam, hogy a dandó.
1: Igen. Ugye? Igen, hogy az fáj,
2: igen,
1: arra panaszkodnak.
2: Igen. Nagyon, tényleg, annyi mindent tanulok, Armando, remélem, hogy a hallgatók is folyamatosan fejlesztik a lovári cigány szókincsüket velünk.
1: Bízunk benne. Szityuvász Losasa?
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.realking.hu és keresd Facebookon Tibi Realking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.realking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az UNESCO 2015-ben nevezte ki minden év november 5-ét a romani nyelv világnapjának, hogy az európai cigány közösségek egyik legfontosabb identitásképző elemét még szélesebb körben ismerjék és ráirányítsák a figyelmet a roma kultúra megőrzésére. 2008-ban, Zágrádban az első horvát cigány, cigány-horvát szótár bemutatója alkalmával csaknem 150-en horvát és nemzetközi roma vezetők írtak alá egy nyilatkozatot, amely kinevezte november 5-ét a cigány nyelv napjának Horvátországban. A közösségek képviselői egy évvel később ismét a horvát fővárosban találkoztak, ahol megfogalmazták, hogy november 5-ét a cigány nyelv világnapjává szeretnék megtenni minden olyan országban, ahol azt beszélik. A horvát parlament egyhangúan 122 szavazattal elsőként foglalt állást a világnap mellett. 2012-ben, melynek hatására az UNESCO, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete hivatalosan is a romani nyelv világnapjává nyilvánította november 5-ét. A szervezet deklarációjában megfogalmazta, hogy bár a roma szervezetek 1971-ben az első roma világkongresszuson megtették a romanit a cigányság hivatalos nyelvének, az azt beszélők száma folyamatosan csökken és a kihalás veszélye fenyegeti. Éppen ezért kiemelten fontos a roma kultúra, ezen elemének megőrzése, ápolása és gyakorlása. A körülbelül 33 ezer szóból álló romani nyelvnek 17 dialektusa létezik, melyek a nemzetségekről és mesterségeikről kapták elnevezéseiket. Ám a jövevényszavak egyre differenciáltabbá teszik azokat. Nemzetközi becslések 4 és 6 millió közé teszik azon európai állampolgárok számát, akik beszélik a romanit. A Magyarországon élő három legnagyobb cigánycsoport közül leginkább az olasz cigány közösségek használják a romani nyelvet. Azon belül is legtöbben a lovári dialektust, az eredetileg a kárpáti dialektust beszélő cigányok között már alig találni olyat, aki ápolja ezt a hagyományt. A harmadik nagy cigánycsoport tagjai, a beás közösségek a román nyelv archaikus változatát beszélik, amely nem összekeverendő a romanival. Arról, hogy mennyien beszélnek cigányul Magyarországon, nincsenek pontos adatok. Kemény Havas Kertesi 1997-ben publikált felmérése szerint a 90-es évek közepén a romák 4,4%-a beszélte a romani valamelyik dialektusát. Ekkora tehető, hogy az idegennyelvi továbbképző központ által szervezett állami nyelvvizsga rendszeren keresztül a lovári nyelvjárást sikerült elismertetni. Az elterjedésének oka, hogy a Magyarországon elsőként kiadott románi nyelvkönyv a Genes Romanes lovári dialektusban jelent meg 1998-ban, Csoli Daróczi József és Fejér Levente tollából. Fontos hozzátenni, hogy ma Magyarországon a cigány nyelvet beszélők két vagy több nyelvűek, a magyar mellett őrzik és ápolják, vagy tanulják újra azt.
3: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. Közlekedési hírek.
5: Útszűkületre kell készülni Csepelen, a Vénusz utcában, a Szabadság utca előtt, mert útburkolatot javítanak. Megnyitották a Flórián téri felüljáró északi ágát is, azonban a Flórián téren és környékén továbbra is korlátozásokra kell készülni. Az Árpád hídon Budára buszsávot jelöltek ki. Az Árpád hídi lehajtón két sávból lehet jobbra a Szentendrei útra kanyarodni, és két sáv halad egyenesen a Vörösvári út felé. Tart a csatornajavítás a Bécsi úton és a Vörösvári úton közös csomópontnál. Kifelé megszűnik a sávlezárás, de időszakosan a Bécsi úton befelé lezárják a külső sávot, illetve a Vörösvári út szervizútján kifelé útszűkületre kell készülni. Lezárják a harmadik kerület Petur utcát az Anikó utcánál, mert vízvezetéket építenek. Tart a gázvezeték felújítása az 5. kerület Akadémia utcában. A Széchenyi István téren az Akadémia utca után sávlezárásra kell számítani. Ha nektek is van közlekedési híretek, írjátok meg a 0630 3030 100-as telefonszámra.
3: Időjárás.
5: Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol nem várható. Délután egyre több felé süt ki hosszabb időre a nap. Hajnalban 11-19, a legmelegebb órákban 27-32 fokot mutatnak a hőmérők.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
0: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-ban.
3: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

hivatásra, hogy hozzam nektek a lehető legszínesebb zenei válogatásokat. Épp ezért egy külföldi dalcsukorral kezdeném ezt az órát, úgyhogy jön a Barcelona Gypsy Balkán Orchestra, majd a Kál, és végezetül zárja ezt a blokkot a Bengász. Aztán jövök vissza egy folk blokkal. Hangerőd fel, és jó szórakozást!

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Ajde meg!

0: dalok, amelyeket mindig szívesen hallgatunk. 100.3 Rádiódik.
1: Ahogy az imént ígértem, egy folk blokkal folytatom, úgyhogy szóljanak az igazán hagyományőrző cigánydalok, hiszen itt a Rádiódikben a kultúra nem csak él, hanem meg is szólal.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: Most jöjjön egy kicsit energikusabb és bulisztatóbb dalcsokor, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel Varga Zolit, majd Aranyszemeket, és végezetül Kisgrófot.

0: Rádió Dík. Rólunk neked.
1: FM 100.3 Rádió Dík. El kell, hogy köszönjek tőletek. Részemről ennyi fért bele a mai napba és ebbe a hétbe. Jövő hét hétfőtől ugyanebben az idősávban folytatja Baranyi Tamás. Én Kovács Krisztián voltam. Nagyon szépen köszöntem a mai napot és az egész hetet, hogy velem voltatok. Végezetül búcsúként egy külföldi világzenei blokkal szeretnék elköszönni tőletek. Isten áldjon titeket, legyen csodaszép napotok és hetetek. Sziasztok!

0: 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Újabb családvédelmi intézkedést jelentett be a kormány. Magyarország nem lazít a migrációs politikán és visszaszerezni a büntetési összeget is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb családvédelmi intézkedést jelentett be a kormány. A családi csődvédelmi szolgálatra a kormány többletforrásokat biztosít, hogy a rászoruló családok a számlákat a hóvégén ki tudják fizetni, és az eladósodást és a végrehajtást el tudják kerülni. A baj megelőzhető a kormány szerint, ezért új tanácsadási és adósságkezelési programot indít. Magyar Péter leszögezte, hogy Magyarország nem lazít a migrációs politikán és visszaszerezni a büntetési összeget is. A miniszterelnök elmondta, hogy a kormány célja, hogy ugyanilyen szigorú szabályozás legyen, egyel több illegális migráns se érkezhessen, viszont ne vonjanak le büntetésként Magyarország forrásaiból. Eddig körülbelül 1 milliárd euró a bírság. A cél az, hogy decemberig megállapodjanak a tagállamok. 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés egyik alelnöke elmondta, hogy az úgynevezett A és B heteken a kijelölt napokon plenáris ülést tartanak, a 3. C hétre tervezik a választókerületi és egyéb munkákat. A MOHU egyetért a kormánnyal abban, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert. A társaság közlése szerint a konceszió komplex rendszerét is újra kell gondolni annak érdekében, hogy teljesüljenek a vállalt célok. A kormány a döntést a hulladékkezeléssel kapcsolatos panaszokkal, valamint a MOHU szerződéses kötelezettségeinek és célszámainak teljesítésével kapcsolatos kifogásokkal indokolta. Bejelentést tesz a gondos óra program miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a kormány, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint korábban kiderült, hogy a kormányzati szolgáltató központ és a Fidesz közötti megállapodás alapján a párt aktivistái egy meghatározott 78 év feletti felhasználói kör személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. Új pályázatot írnak ki a tankerületek arra a 116 iskolai igazgatói pozícióra, ahol ideiglenes megoldástól döntött az oktatási miniszter. Lannert Judit Facebook oldalán írta arról, hogy a nyáron 467 iskolai igazgatói kinevezés járt le, de csak 351 helyre találtak megfelelő pályázót. Az amerikai pénzen mostantól a jelenlegi amerikai elnök arca látható. Az amerikai pénzverde kibocsátotta a 2026-os Donald J. Trump amerikai elnököt ábrázoló 1 dolláros érmét. Ez az első eset, hogy hivatalban lévő elnök kerül forgalmi pénzre. A különleges dollár jogszerűségét ugyanakkor vitatják, ráadásul a gyűjtőknek jóval a névértéknél többet kell fizetniük érte. Egy 25 darabos tekercs 61 dollárba kerül.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. Közlekedési hírek.
2: A Folyondár utcában, a Mátyáshegyi útnál, valamint a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt sávlezárásra kell számítani. Le van zárva a Margó-Tivadar utca, a Kele utca és a Cifra-György utca között, valamint a Szélmalom utca is le van zárva a Városház utca és a Kis István utca között. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé sávlezárásra kell számítani, valamint a forgalom egy sávban haladhat váltakozva a Török Vész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, a Bécsi úton befelé a Vörösvári út után le van zárva a külső sáv, illetve a Cázár András utca is le van zárva a Tököli út közelében, ezért az az István mezei út felől Zsák utca lett, sávlezárásra kell készülni a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, illetve félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a Rózsakert utcában is, az 5. utcánál, vagy lehet, hogy V utca az a neve, V. utca, lehet római számmal 5, lehet, hogy csak simán V, nem voltam még ott soha, elnézést, hogyha rosszul mondtam, viszont közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan, és hát azért egy kicsit vagányabban, nem kötelező a belső sávban 110-zel gurulgatni, nyugodtan hagy haladjon a forgalom, hagy menjen mindenki a dolgára. Mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
2: A mai péntekünkön nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és a gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, de csapadék nem valószínű. A nyugati, északnyugati szél élénk és erős lesz. Igazából most vagy így fúj a szél, vagy mondjuk nem fátyol, hanem csak gomoly felhő van, tök mindegy. A lényeg, hogy a mai napra az idő Miami 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, illetve ugyanez igaz a hétvégére is. Most mondhatnám, hogy keleten nyugatias, délen északias a szél. A lényeg, hogy hasonló lesz az idő a hétvégén is, mint amúgy a héten. 30-34 fok között lesz a csúcshőmérséklet, változóan felhős és napos időben lesz részünk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
2: Nagyon-nagyon sok szeretettel várom és teljesítem is a zenei kívánságaitokat, hiszen ez a Bódik Kívánság Show, tehát minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség igazából a tiétek arra, hogy zenei kívánságot kérjetek, hiszen az előbb említett időpontban a lehető legtöbbet teljesítem, úgyhogy mindenféleképpen kapjátok elő a telefonotokat, tárcsázzátok a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, és írjátok meg nekem SMS-be, vagy pedig akár fel is hívhattok, és úgyis meg lehet nekem mondani, hogy kik vagytok, kinek, milyen dalt és milyen alkalomból szeretnétek küldeni. Én pedig nem is húzom tovább az időt, hanem olvasom is gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam, így szól. Szia, Mága Laci szeretne küldeni a Vetra csapatnak, a Földmunka királyoknak egy jó kis dalt, mindig titeket hallgatunk. Na hát nagyon szépen köszönöm, hogy a Földmunka királyok engem hallgatnak. Hát ki mást hallgatnának elvégre, ha már ők a királyok, akkor ő nekik mindenből a legjobb jár, ahogy a szórakoztatásból is. Úgyhogy fogadjátok sok szeretettel Mustafát!

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádió Digben.

Nagyon sok szeretettel várom a zenei kívánságaitokat a 0630303030-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep, úgyhogy hát szépen megfogalmazva nem húzom úgy tovább az időt, hanem olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam Domán nevű hallgatónktól, így szól a kívánság. Szia, Gusztos, Domán vagyok. Számot szeretnék kérni a drága szerelmemnek, Diánának. Nagyon szépen köszönöm, hogyha beolvasod az üzenetemet. Hát akkor nagyon sok szeretettel fog szólni Gusztos, Domán drága párjának, élete szerelmének egy, hát szerintem elég jó kis dal, Fatima és Mário duettje, Egyedül. Hadd szóljon sok szeretettel!

0: csak gyötrelem.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
1: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánság Show a 100.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádió D.

0: közlekedési hírek.
1: A Folyondár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt sávlezárásra kell számítani. Le van zárva a Margó-Tivadar utca, a Kele utca és a Cifra-György utca között, valamint a Szélmalom utca is le van zárva a Városház utca és a Kis István utca között. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé sávlezárásra kell számítani, valamint a forgalom egy sávban haladhat váltakozva a Török Vész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, a Bécsi úton befelé a Vörösvári út után le van zárva a külső sáv, illetve a Cázár András utca is le van zárva a Tököli út közelében, ezért az az István-mezei út felől Zsák utca lett, sávlezárásra kell készülni a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, illetve félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a Rózsakert utcában is, az Ötödik utcánál, vagy lehet, hogy V utca az a neve, V. utca, lehet római számmal 5, lehet, hogy csak simán V, nem voltam még ott soha, elnézést, hogyha rosszul mondtam, viszont közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan, és hát azért egy kicsit vagányabban, nem kötelező a belső sávban 110-zel gurulgatni, nyugodtan hagy haladjon a forgalom, hagy menjen mindenki a dolgára. Mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és a gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, de csapadék nem valószínű. A nyugati, északnyugati szél élénk és erős lesz. Igazából most vagy így fúj a szél, vagy mondjuk nem fátyol, hanem csak gomoly felhő van, tök mindegy. A lényeg, hogy a mai napra az idő Miami 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, illetve ugyanez igaz a hétvégére is. Most mondhatnám, hogy keleten nyugatias, délen északias a szél. A lényeg, hogy hasonló lesz az idő a hétvégén is, mint amúgy a héten. 30-34 fok között lesz a csúcshőmérséklet, változóan felhős és napos időben lesz részünk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság csaló hirdetésekre figyelmeztetett, melyekkel gyanútlan betegeket igyekeznek átverni. Soha ne vegyél fogyasztószert vagy egyéb étrend kiegészítőt, ha úgy hirdetik, amit mindjárt elmesélek nektek. Egészségügyi intézmények, gyógyszertárak vagy egészségügyi szakemberek nevével, arculati elemeinek felhasználásával igyekeznek étrend kiegészítőket eladni a csalók, írta meg a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság oldala a közleményében. A hatóság szerint egyre gyakoribbá váltak az ilyen típusú megtévesztő internetes felületek. A vásárlókat arra figyelmeztették, hogy az étrendkiegészítők nem gyógyszerek, hanem élelmiszerek, így gyógyhatással sem rendelkeznek, nem tulajdonítható nekik olyan tulajdonság, ami ténylegesen megbetegedések megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására utal bármilyen formában. Nem csak az a probléma velük, hogy reménybeli állapot javulást tulajdonítunk nekik, de a fogyasztók egészségére nézve is komoly kockázatot jelenthetnek. Ha egy szakértőinek tűnő reklám hatására valaki az orvos által előírt gyógyszer szedését saját döntése alapján abba hagyja, és mondjuk étrend kiegészítővel helyettesíti, vagy a kettőt együtt szedi anélkül, hogy erről tájékoztatná a kezelő orvosát vagy gyógyszerészét, akár meg is betegedhet. Egyes növényi összetevők képesek kölcsönhatásba lépni a szedett gyógyszerekkel, befolyásolhatják azok hatását, vagy a kezelés biztonságosságát, figyelmeztetett az NKFH. A természetes 100% növényi alapú állítások közlése egyáltalán nem jelenti azt, hogy automatikusan nem veszélyes a készítmény, és az étrend kiegészítő sem helyettesíti az orvos által előírt előírt gyógyszeres kezelést, hangsúlyozza a fogyasztóvédelem közleménye. Az olyan reklámok, amik egészségügyi szakemberek ajánlására, rendkívüli gyógyhatásra vagy gyors garantált eredményre hivatkoznak, minden esetben fokozott óvatosságra kell igazából törekedni. Ellenőrizni kell a webáruház üzemeltetőjének adatait, a vállalkozás elérhetőségeit és székhelyét, illetve a termék összetételét és a ható anyagaira vonatkozó információkat, illetve azt is, hogy a weboldal valóban az adott intézmény hivatalos felülete-e vagy nem. Sajnos ezeken a beszélgetéseken szerintem már ilyen 2008-10-12 környékén már át kellett volna esni, így regionális szinten, tehát országos szinten, mert egy kicsikét le vagyunk maradva. Tehát én úgy érzem, hogy amilyen csalások vannak mostanában, azokon az amerikaiak már a 2000-es évek elején kb. Átestek, hiszen annyival le vagyunk maradva, mint ahogyha belegondoltok abba is, hogy mondjuk New Yorkba statisztikailag, tehát papíron szám szerint minden 22. ember, hogyha leosztjuk, milliómos. És nem ilyen forintmilliómos, hanem dollármilliómos. És ez nem azt jelenti, hogy van egy millió dollárja, hanem több. Tehát nem tudom ezt jobban kifejteni, hogy mennyire le vagyunk sajnos maradva, még forintba sem vagyunk milliómosok, vagyis hát minden 22. ember itt Magyarországon vagy Budapesten. Tehát, hogy nagyon le vagyunk sajnos maradva, és nem jó dolog, hogy mindig az emberek beleestek az ilyen online csalásokba. Főleg úgy, hogy igazából szerintem én szerintem ezt a legegyszerűbb kivédeni, hiszen hogyha mondjuk valaki személyesen, tehát élőben próbálja becsapni a másikat, az sokkal nehezebb, hiszen ott ki kell alakítani, mint egy mentalista, ki kell alakítani egy ilyen közeli kapcsolatot, egy bizalmi kapcsolatot kiépíteni, kialakítani, hitelesnek lenni a megjelenés, stb. Tehát, hogy sokkal nehezebb személyesen igazából beleesni egy ilyen csaló csapdájába, mint mondjuk interneten, mert ott csak kattintani kell, meg megnyomni kell pár gombot, és akkor már is tudjuk, hogy ez egy kamu weboldal, vagy ez egy kamu hirdetés, vagy ez egy kamu link, meg sem nyitjuk, és már 2026 vége felé közeledünk, gyakorlatilag a jövőben úgy fogunk megemlékezni ezekről a napokról, hogy a 2020-as évek vége, úgyhogy szerintem most már egy kicsit jobban oda kell figyelni internetezés közben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik kívánságshow

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

mindenféleképpen tárcsázzátok a 0630-30-30-100-as telefonszámot, hiszen minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem olyan régen kaptam méghozzá Martintól, így szól az üzenet. Szia Csabika, Martin vagyok, és a Zolika testvéremnek szeretnék kérni egy dalt, illetve az egész családnak, kivétel nélkül mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm, hogyha teljesíted a kívánságomat. Az Isten áldjon meg. Na hát akkor áldjon meg titeket is, drága Martin és Zolika, illetve az egész családot is kivétel nélkül, és akkor fogadjátok sok szeretettel mondjuk a Budai Family-től a Látom a csillagos eget című dalukat.

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádió Díken.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már egészen jól beszélem a lovárit, szerintem. Most már nagyon sok mindent értek, most már tudom a többes számot is, hogyan kell mögé tennünk, hogyha valaki nem hallotta volna még, akkor általában egy A betűt, a nagy többségben A betűt teszünk a szó mögé, mint a magyar nyelvben a K betűt, a K hangot. Ez a többes szám, és most a testrészeket tanuljuk, amit lehet, hogy megint csak többes számba fogunk tenni.
2: Így van, hiszen a mai nap folyamán azt fogjuk megtanulni, hogy fog és fogak, és úgy van a fog cigányul, hogy dand.
3: Dand.
2: És akkor hogy van a többes száma?
3: Danda. És igen. Akkor mi a dandó?
2: Dandó az egyes számba, hogy egy fog. Igen, csak az egy ilyen kis becédés. Mint igen, mert mellett, ezt már fogacskám.
3: Több... Aha, mert ezt már hallottam, hogy a dandó.
2: Igen. Ugye? Igen, hogy az fáj,
3: igen,
2: arra panaszkodnak.
3: Igen. Na, igen. Nagyon tényleg, annyi mindent tanulok Armando, remélem, hogy a hallgatók is folyamatosan fejlesztik a lovári cigány szókincsüket velünk.
2: Bízunk benne. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió Dík. Rádió Dík. Rádió Dík. Rólunk, neked. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Csatlakozz Magyarország népszerű tipster közösségéhez, és kóstolj bele a győzelem ízébe. www.reaking.hu és keresd Facebookon Tibi Reaking csoportját, ami a legfrissebb elemzésekkel, szakértői ajánlásokkal és statisztikákkal vár rád. Folyamatos nyereményjátékokkal, akciókkal, tippekkel várunk. www.reaking.hu. Csatlakozz, ne habozz!
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Díkben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dík nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kincsünk a hit, jövőnk a tudás. Jubileumi tanévet nyitott a keresztény, roma szakkollégiumi hálózat. Az alapítása 15. évfordulóját ünneplő keresztény roma szakkollégiumi hálózat augusztus 29-én Szegeden nyitotta meg az új tanévet. Az eseményen a fenntartó egyházak képviselői, a hálózat működésében érintett döntéshozók, felsőoktatási intézmények és szakkollégiumok vezetői és munkatársai, valamint a szakkollégiumok hallgatói delegációi, közel 150 roma fiatal vett részt. A tanévnyitó ökumenikus istentisztelettel kezdődött a Szegedi Dómban, amelyen valamennyi keresztény felekezet képviseltette magát. Jelen volt Kis Rigó László, Szeged, Csanádi megyés püspök, Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek, metropolita, a Csongrádi Református Egyházmegye képviseletében Kereskényi Sándor lelkész. Ige hirdetéssel Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, a Keresztény Róma Szakkollégiumi Hálózat elnöke szolgált. Prédikációjának alapigéje a Jelenések könyvéből szólt. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Jelenések 3.11. A püspök a tartsd meg, amit van felszólítást a jubileumi tanévnyitó mottójával, kincsünk a hit, jövőnk a tudással kapcsolta össze, hangsúlyozva, hogy a keresztény hit olyan örökség, amelyet nemzedékek adtak tovább egymásnak, ezért megőrzése felelősséget is jelent. A szakkollégiumok hallgatói is hitet és tudást kapnak elődeiktől, tanáraiktól és lelkészeiktől, hogy majd maguk is továbbadhassák mindazt, amit kaptak. A prédikáció másik központi képe a nyitott ajtó volt, amely két irányba vezet. Befelé Istenhez, akitől az ember erőt, vigasztalást és reménységet kaphat, valamint kifelé a másik ember és a világ felé, amit ugyanis az ember Istentől kap, szeretetet, békességet, megbocsájtást, és amit a tanulásával megszerez, azt mások javára is tovább kell adnia. A püspök ezt így foglalta össze. A hitünket megtartani csak továbbadva lehet. Az új tanév kezdetén arra biztatta a hallgatókat, hogy éljenek az előttük álló lehetőségekkel, tudásukkal és Istentől kapott ajándékaikkal, pedig szolgálják közösségüket. Isten áldja meg az új tanévet, áldjon meg benneteket, hogy áldás legyetek, kívánta a püspök. Kőszegi Krisztián, az országgyűlés alelnöke is köszöntötte a résztvevőket. A Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium öreg diákjaként személyes hallgatói tapasztalataiból kiindulva beszélt arról, milyen várakozásokkal kezdődik egy új tanév, kiemelte, hogy a társadalmi integráció elképzelhetetlen a roma közösségek cselekvő részvétele nélkül, ezért arra biztatta a fiatalokat, hogy vállaljanak mind nagyobb szerepet saját szakkollégiumi közösségükben és a közéletben is.
0: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Közlekedési hírek.
6: A Folyondár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt sávlezárásra kell számítani. Le van zárva a Margó-Tivadar utca, a Kele utca és a Cifra-György utca között, valamint a Szélmalom utca is le van zárva a Városház utca és a Kis István utca között. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé sávlezárásra kell számítani, valamint a forgalom egy sávban haladhat váltakozva a Török Vész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, a Bécsi úton befelé a Vörösvári út után le van zárva a külső sáv, illetve a Cázár András utca is le van zárva a Tököli út közelében, ezért az az István-mezei út felől Zsák utca lett, sávlezárásra kell készülni a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, illetve félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a Rózsakert utcában is, az Ötödik utcánál, vagy lehet, hogy V utca az a neve, V. utca, lehet római számmal 5, lehet, hogy csak simán V, nem voltam még ott soha, elnézést, hogyha rosszul mondtam, viszont közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan, és hát azért egy kicsit vagányabban, nem kötelező a belső sávban 110-zel gurulgatni, nyugodtan hagy haladjon a forgalom, hagy menjen mindenki a dolgára. Mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
6: A mai péntekünkön nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és a gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, de csapadék nem valószínű. A nyugati, északnyugati szél élénk és erős lesz. Igazából most vagy így fúj a szél, vagy mondjuk nem fátyol, hanem csak gomoly felhő van, tök mindegy. A lényeg, hogy a mai napra az idő Miami 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, illetve ugyanez igaz a hétvégére is. Most mondhatnám, hogy keleten nyugatias, délen északias a szél. A lényeg, hogy hasonló lesz az idő a hétvégén is, mint amúgy a héten. 30-34 fok között lesz a csúcshőmérséklet, változóan felhős és napos időben lesz részünk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
7: Most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
6: Kedves 100.3 Rádiódik hallgatók, egy közérdekű információval kell ellássalak titeket, ugyanis képzeljétek el, hogy exkluzív dal premier fog következni, ugyanis hála Istennek én azért az érdi babával én úgy gondolom, hogy elég jó viszonyt tápolok. Most nyilván nem találkozunk minden nap, meg nem beszélgetünk 5 percenként, de hogyha bármi problémám van, én eddig őrá mindig számíthattam, és ugyanez volt igaz mindig is fordítva is, és így is lesz, úgyhogy hogy képzeljétek el, hogy van egy olyan dala, amely még nem debütált igazából gyakorlatilag sehol sem, sem a közösségi médiában, sem a videó megosztó platformokon, tehát kajakra szó szerint mondom nektek, hogy az életbe, az univerzum létrejötte óta most először fogjuk ezt a dalt meghallgatni, és most fogjuk először hallani Érdi Baba és a Kájú közös kis duettjét, Fiam a címe, úgyhogy fogadjátok sok szeretettel ezt az exkluzív dal premiért itt a 100.3 Rádiódikken. Hallgassuk is meg Érdi Baba még ki nem jött dalát.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik kívánságshow a 100.3 Rádió Digbe.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádió.

kegyetlenül várom az SMS-eket, illetve betelefonálásokat egyaránt a 0630-30-30-100-as telefonszámra, hiszen minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a kéréseké és a kívánságoké a főszerep itt a 100.3 Rádió Dikken, tehát magyarul, röviden és tömören a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni ténylegesen a napi bruttó 3 órányi műsoridőbe, szóval már olvasom is gyorsan Dani kívánságát, hiszen kaptam tőle egy SMS-t nem is olyan nagyon régen, így szól. Hello, Csikó Dániel vagyok, és szeretnék egy jó pörgős számot a Robinak, Ricsinek és Ákosnak. Na hát akkor, hogyha ennek az egy dalnak, jónak is és pörgősnek is kell lennie, melyet mindjárt elindítok Dani kérésére Robinak, Ricsinek és Ákosnak, akkor ebben az esetben az nem lehet más, mint Makula Kincsótól a

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádió Dixon.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Közlekedési hírek.
1: A Folyondár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt sávlezárásra kell számítani. Le van zárva a Margó-Tivadar utca, a Kele utca és a Cifra-György utca között, valamint a Szélmalom utca is le van zárva a Városház utca és a Kis István utca között. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirta mező utca felé sávlezárásra kell számítani, valamint a forgalom egy sávban haladhat váltakozva a Török Vész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, a Bécsi úton befelé a Vörösvári út után le van zárva a külső sáv, illetve a Cázár András utca is le van zárva a Tököli út közelében, ezért az az István mezei út felől Zsák utca lett, sávlezárásra kell készülni a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, illetve félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a Rózsakert utcában is, az Ötödik utcánál, vagy lehet, hogy V utca az a neve, V. utca, lehet római számmal 5, lehet, hogy csak simán V, nem voltam még ott soha, elnézést, hogyha rosszul mondtam, viszont közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan, és hát azért egy kicsit vagányabban, nem kötelező a belső sávban 110-zel gurulgatni, nyugodtan hagy haladjon a forgalom, hagy menjen mindenki a dolgára. Mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630-30-30-100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és a gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, de csapadék nem valószínű. A nyugati, északnyugati szél élénk és erős lesz. Igazából most vagy így fúj a szél, vagy mondjuk nem fátyol, hanem csak gomoly felhő van, tök mindegy. A lényeg, hogy a mai napra az idő Miami 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, illetve ugyanez igaz a hétvégére is. Most mondhatnám, hogy keleten nyugatias, délen északias a szél. A lényeg, hogy hasonló lesz az idő a hétvégén is, mint amúgy a héten. 30-34 fok között lesz a csúcshőmérséklet, változóan felhős és napos időben lesz részünk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei.
1: Átalakul a házi orvosi működés rendszere, és ismét kötelező lesz a kamarai tagság a gyógyító munkához. Az egészségügyi törvényalkotásban maga a kamara is nagyobb szerepet fog kapni a jövőben. Hála a drága jóistennek, hogy a házi patika dr. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter Facebook posztja nyomán megírta, a minisztérium visszaállítja és megerősíti a magyar orvosi kamara jogosítványait. Az orvosok számára kötelező kamarai tagság mellett a szakmai, etikai eljárások is visszakerülnek igazából így a szervezethez. Európai minta nyomán a Magyar Orvosi Kamara szerepet kap a jogalkotásban, az egészségpolitikai döntések előkészítésében, a szakmai szabályozásban, a minőség biztosításban, az oktatásban, és hát természetesen a további képzésben is. A miniszter tájékoztatása szerint a cél szakmai független etikai önszabályozás és a beteg biztonság elősegítése. Az egészségügyi rendszer átláthatóságának érdekében nemrég nyilvánossá vált a mentők kiérkezési ideje. Az országos mentőszolgálat 2026. augusztusa óta visszamenőleg is közzéteszi hónapról hónapra a kiérkezési idők statisztikáit, közérthető egységes módszertan szerint bemutatva a számokat, függetlenül attól, hogy javuló vagy romló tendenciát mutatnak, bár, hát, hogy is fogalmazzam meg ezt szépen, szerintem az emberek számára irreleváns, hiszen mi van akkor, hogyha statisztikailag 5 másodperc alatt érnek ki mindenhova a mentők, sőt, oda teleportálnak azonnal, hogyha baj van, mint mondjuk Batman, de hozzánk mondjuk egy hét múlva ér ki, tehát, hogy igazából jó, hogy látjuk a számokat, de előrébb nem vagyunk tőle, hiszen 5 ujjam van, az se egyforma, 5 mentőriasztás van, mind az 5 különböző. Gyorsaságba, forgalomba, felkészültségbe, profizmusba, tehát, hogy senki sem tökéletes, és nem elvárható szerintem, hogy azonnal ott teremjen egy mentő, és azonnal mindent megoldjon, ők is emberek. Kiérkeznek, amikor ki tudnak. Tehát aki mentő, higgyétek el nekem, hogy ő nem a fizetésért mentőzik, hanem azért, mert ő neki az a hivatása. A lelkében ő azt érzi, hogy szeretné megmenteni az embereket. Akkor higgyétek el, hogy ő tiszta szívvel és lélekkel fog oda menni, a lehető leghamarabb, a tudása szerint a lehető legjobban fog egy mentő kiérkezni. Mert hogyha mondjuk egy ügyfélszolgálatost megnézzünk, persze, hogy lassan veszi fel a telefont, meg persze, hogy flagba, mert ő azt csak a pénzért csinálja. Nem azért, mert ő szeretné az embereket elősegíteni. De például egy mentős pont fordítva van, ő nem a pénzért csinálja, hanem az ő lelki világa miatt. Amit ő a szívében érez, az az, hogy az embereket elősegítse, ezáltal nem azért fog kimenni hozzánk a mentő lassan, hogy jaj, most a Csabikához megyek, most direkt lassan megyek. Tehát, hogyha ilyen van, ezt engedjétek el, sose balhézzatok, egyrészt etikailag sem jó, hiszen ő csak segíteni akar, másrészt törvénybe ütközik, és sajnos általában azt tapasztaltam a sorstársaimmal kapcsolatban, hogyha kijön a mentő, rendőr, tűzoltó, mindenki más engedi, hogy hagyd dolgozzanak, csak a testvéreim nem sajnos. Mindig beleokoskodnak, meg beleszólnak, meg hepciáskodnak. A kórházban, a sürgősségi ellátásban mindig mindenhol csak a probléma van. Ezért mondom nektek azt, hogy higgyétek el, az egészségügyben dolgozók minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy nekünk jó legyen.
2: Una, dos, y tres.

0: Rudy Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódik Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.

Nagyon sok szeretettel várom a zenei kívánságaitokat, és teljesítem is, hiszen ez a Bódik kívánságshow, ami annyit takar számotokra a valóságban, hogy minden hétköznap 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, amennyi bele tud férni a műsoridőbe, legalábbis annyit, és még annyival ki szeretném ezt egészíteni, hogy minden hétköznap lehet rám számítani, még akkor is, hogyha ünnepnap van. Nyilván én ezt hivatásból csinálom, mint ahogy például a mentősök, rendőrök, tűzoltók is nem a fizetésükért csinálják sajnos, hanem a hivatásuk miatt, mert ők ezt érzik magukba, hogy ezt kell csinálják. És hogyha március 15-e van, vagy augusztus 20, vagy mondjuk december 52-e, tök mindegy, hogy milyen naptári nap van, ők akkor is csinálják azt, amit tenniük kell, ahogy én is így szoktam eljárni, úgyhogy pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, jöjjön egy következő kívánság, melyet SMS formájában kaptam, nem tudjuk, hogy kitől, valamiért könyörögni kell nektek mindig, hogy mutatkozzatok be, amúgy is szerintem szép dolog, ha bemutatkozunk, mondjuk egy írás folyamán, ahol ugye anonim írunk, mert itt csak egy SMS-t, illetve egy telefonszámot látok mellé, úgyhogy nyugodtan mutatkozzatok be amúgy is, illetve legalább tudni fogom, hogy ki kéri a dalt, de felolvasom nektek, hogy mi a problémám. Szia Csabi, szeretnék a lányomnak kérni egy zenét, Roxinak, köszönöm szépen. Na most nem lenne jobb a kis Roxikának, hogyha mondjuk be tudnám mondani, hogy az apukája Pityuka, vagy az anyukája Julika kedveskedne neki sok szeretet.

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3

0: mi rádiónk,
1: a mi hangunk.
0: A mi hangunk.
2: Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík, Rádió Dík.
0: Rádió Dík, romákról, nem csak romáknak. A Rádió Díkben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Díkben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Díkben.
3: 10%-kal emelkedik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összege, két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 ezer forintra növelik. A döntés újabb 238 ezer embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek, közölte Köböl Anita a kormányzati sajtótájékoztatón. A kormány szóvivő elmondta, hogy november 20-ától új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás indul a Csődvédelmi Szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. Számításaik szerint évente 3-4 ezer pénzügyi nehézséggel küzdő kaphat személyre szabott szakszerű segítséget. Október 1-től visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el erre a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, amelyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozzák, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dík hírei. Közlekedési hírek.
4: A Folyondár utcában, a Mátyáshegyi útnál, valamint a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt sávlezárásra kell számítani. Le van zárva a Margó-Tivadar utca, a Kele utca és a Cifra-György utca között, valamint a Szélmalom utca is le van zárva a Városház utca és a Kis István utca között. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirtamező utca felé sávlezárásra kell számítani, valamint a forgalom egy sávban haladhat váltakozva a Török Vész úton a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, a Bécsi úton befelé a Vörösvári út után le van zárva a külső sáv, illetve a Cázár András utca is le van zárva a Tököli út közelében, ezért az István mezei út felől Zsák utca lett, sávlezárásra kell készülni a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, illetve félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a Rózsakert utcában is, az Ötödik utcánál, vagy lehet, hogy V utca az a neve, V. utca, lehet római számmal 5, lehet, hogy csak simán V, nem voltam még ott soha, elnézést, hogyha rosszul mondtam, viszont közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan, és hát azért egy kicsit vagányabban, nem kötelező a belső sávban 110-zel gurulgatni, nyugodtan hagy haladjon a forgalom, hagy menjen mindenki a dolgára, mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 06303030 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
4: A mai péntekünkön nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és a gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, de csapadék nem valószínű. A nyugati, északnyugati szél élénk és erős lesz. Igazából most vagy így fúj a szél, vagy mondjuk nem fátyol, hanem csak gomoly felhő van, tök mindegy. A lényeg, hogy a mai napra az idő Miami 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, illetve ugyanez igaz a hétvégére is. Most mondhatnám, hogy keleten nyugatias, délen északias a szél. A lényeg, hogy hasonló lesz az idő a hétvégén is, mint amúgy a héten. 30-34 fok között lesz a csúcshőmérséklet, változóan felhős és napos időben lesz részünk.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Bódik Kívánság Show a 100.3 Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.
4: Én a helyetekben mindenféleképpen előkapnám a telefonomat, tárcsáznám a 0630-30-30-100-as telefonszámot, és vagy megírnám SMS-be, vagy pedig felhívnám úgymond magamat, és megmondanám úgy, hogy pontosan ki vagyok, kinek, milyen dalt és milyen alkalomból szeretnék kérni, hiszen ez a Bódik Kívánság Show, tehát minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, ami természetesen most sincsen másképp, hiszen logikusan, ha belegondoltok, miért is lenne? Úgyhogy olvasom gyorsan a következő SMS-t, melyet nem régen kaptam, így szól. Szia Csabika, szeretnék kérni egy dalt nekem, illetve a kollégámnak is, mi segít munkások vagyunk, és ma vettük fel a fizetést. Én Krisztián vagyok, a barátom pedig Nimród. Köszönöm szépen, hogyha beolvasod a kívánságomat. Hát akkor szóljon sok szeretettel fizetés nap alkalmából, ha lehet így fogalmazni, akkor Krisztiánnak és Nimródnak egy jó kis dal. Tiszta szívemből kívánom, hogy nem ilyen kis öt, meg mondjuk nagyon durva 6 számjegyű összegű fizetést kaptatok, hanem egy komoly 7 számjegyű fizetést, és legalább mondjuk kezdődik, vagy egy hármassal. Sok szeretettel ezt megalapozva úgy mond, vagy ebben reménykedve indítom el Rolandtól a Zsebembe nem férnek az eurók című dalát, csak is nektek, hiszen megérdemlitek, biztos oda tettétek magatokat a

0: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS.
2: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Bódi kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

06 30 30 30 100, ezt a telefonszámot tárcsázzátok abban az esetben, hogyha zenét szeretnétek kérni a 100.3 Rádió Dikken, ugyanis minden hétköznap délután 3-tól 6-ig a lehetőség szerinti legtöbb zenei kívánságot teljesítem, mármint ahhoz képest, amennyi hát értelemszerűen bele tud férni bruttó 3 órába. Pontosan ezért nem is húzom tovább az időt, hanem teljesítek is inkább egy újabb kívánságot, melyet nem régen kaptam SMS formájában, így szól az üzenet. Szia Csöbika, Jázmin vagyok, és Attilának, a drága, kedves, szerelmetes férjemnek szeretnék kérni egy dalt, és ezzel a zenével szeretném neki üzenni, hogy nagyon szeretem őt. Na hát akkor Jázmin élete szerelmének, Attilának fog szólni sok szeretettel egy zene, és hát ez most ne legyen egy ilyen tipikus, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, ilyen, hú, a legnagyobb parti, a legnagyobb koktél, a legnagyobb nők, tánc, a legnagyobb zene, a legnagyobb aranyláncok, hanem egy kellemes, szívhez szóló dal fog most következni. Az én egyik személyes kedvencem a zenei listából, Rajmi és Zsuri duettje, Végtelen óceán.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíjban.

0: Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t.
0: Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódik kívánságshow a 100.

0: közlekedési hírek.
1: A Folyondár utcában a Mátyáshegyi útnál, valamint a Petőfi téren az Erzsébet híd előtt sávlezárásra kell számítani. Le van zárva a Margó-Tivadar utca, a Kele utca és a Cifra-György utca között, valamint a Szélmalom utca is le van zárva a Városház utca és a Kis István utca között. Az Árpád híd budai lehajtóján a Pacsirta mező utca felé sávlezárásra kell számítani, valamint a forgalom egy sávban haladhat váltakozva a Török Vész úton, a Pusztaszeri út közelében, a Bég utcánál, a Bécsi úton befelé a Vörösvári út után le van zárva a külső sáv, illetve a Cázár András utca is le van zárva a Tököli út közelében, ezért az az István mezei út felől Zsák utca lett, sávlezárásra kell készülni a Veres Péter úton kifelé a Bodnár utcánál, illetve félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a Rózsakert utcában is, az Ötödik utcánál, vagy lehet, hogy V utca az a neve, V. utca, lehet római számmal 5, lehet, hogy csak simán V, nem voltam még ott soha, elnézést, hogyha rosszul mondtam, viszont közlekedjen mindenki türelmesen, megfontoltan, és hát azért egy kicsit vagányabban, nem kötelező a belső sávban 110-zel gurulgatni, nyugodtan hagy haladjon a forgalom, hagy menjen mindenki a dolgára. Mondom gyorsan, hogy milyen a mai időjárás, addig pedig, hogyha lát valaki valami rendkívülit közlekedés közben, nyugodtan megírhatja nekem SMS-ben a 0630 30 30 100-as telefonszámra.
0: Időjárás.
1: A mai péntekünkön nem lesz zavartalan a napsütés, fátyol és a gomoly felhők lesznek felettünk, amelyek időnként erősebben megnövekedhetnek, de csapadék nem valószínű. A nyugati, északnyugati szél élénk és erős lesz. Igazából most vagy így fúj a szél, vagy mondjuk nem fátyol, hanem csak gomoly felhő van, tök mindegy. A lényeg, hogy a mai napra az idő Miami 30 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, illetve ugyanez igaz a hétvégére is. Most mondhatnám, hogy keleten nyugatias, délen északias a szél. A lényeg, hogy hasonló lesz az idő a hétvégén is, mint amúgy a héten. 30-34 fok között lesz a csúcshőmérséklet, változóan felhős és napos időben lesz részünk.
0: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei.
1: A közlekedési és a beruházási minisztérium kérdőívet állított össze, amelyen keresztül az állampolgárok is beleszólhatnak az új KRESZ irányvonalaiba, így például abba is, hogy az extrém gyorshajtók a jövőben milyen büntetést kapjanak. Na hát igazából ez egy nagyon jó dolog, hiszen ami a biztonságról szól, az csak is kizárólag jó lehet, viszont az egyik probléma ezzel az, hogy itt olyan emberek is szavaznak, akik mondjuk életükben nem ültek autóba, maximum kétszer egy taxiba, és tömegközlekedéssel vagy vonattal járnak, vagy mondjuk biciklivel. Illetve a másik probléma az, hogy én hiába tartom be a sebesség határokat, tehát hogyha én megyek egy főúton szabályosan 90-nel, és kikanyarodik elém egy ember, na most ha én 90-nel megyek, vagy mondjuk 283 km/h, esetleg mondjuk csak 10 km/h, ugyanúgy ki fog vágni elém, hiszen itt a probléma nem az én sebességem, hanem az, hogy ő nem nézett balra. Nyilván, hogyha lassabban megyek, akkor elkerülhető, de ennyi erővel, hogyha meg gyorsabban mentem volna, akkor meg mögém kanyarodik ki. Ez most olyan, mint amikor az őzike, ő átugrik így előttünk az úton, és akkor mondjuk, hogy hú, ha egy kicsit gyorsabban mentünk volna, pont telibe vert. De hogyha egy kicsit lassabban, akkor előttünk átszalad. Tehát, hogy ez is egy ilyen mi van, ha jelenség. És hát, ha belegondoltok, itt általában nem is az a probléma, hogy ki mennyivel közlekedik, hanem az, hogy nem vezetünk jól. Mi magyarok. Sajnos, ez az igazság, ha tetszik, ha nem. Tehát például volt az az Audi RS7-es baleset, az a Nardo Grey színű, ami 200-zal közlekedett, most, hogy versenyzette vagy nem, azt nem tudjuk, meg nem is számít igazából, és hát úgy telibe vert egy Toyotást, hogy az szó szerint leesett a felüljáróról, féknyom, illetve guminyom nélkül, tehát kajakra lepattant. Na most, hogyha például a Audis sávjában, illetve az Audis oldalán, hogyha mindenki jobbra tartott volna, akkor az Audis 200-zal nem kacsázott volna, megszalomozott volna jobbra-balra, ezáltal nem csúszik meg, hanem csak egyenesen elmegy 200-zal. Nyilván azért olyan gyorsan egy városban nem szabad közlekedni, tehát az Audi is volt itt a probléma most ebben az egy esetben, a több százezer esetből. Viszont, hogyha meg belegondoltok abba, amibe én, amikor egyszer úgy jártam, hogy sajnos nagyon üres volt már a tank, és kénytelen voltam az autópályán lelassítani a következő benzinkútig, beálltam szépen egy kamion mögé, tempómattal, szélárnyékba, se nem túl közel, se nem túl távol, és akkor úgy közlekedtem, és akkor jöttem rá arra, hogyha az emberek, akik a külső sávban közlekednek, belenéznek a tükörbe, nem pedig alanyi jogon, mert jár nekik, kimennek a belsőbe, akkor soha az életben nem lehet probléma, főleg úgy, hogyha úgy mennek ki a belső sávba, hogy fölveszik a belső sáv tempóját. Tehát, hogyha éppen nincsen senki a belső sávba, de szépen kielőzzük mondjuk a kamiont, és nem egyenletes 98 km/órás tempóval, hanem szépen felgyorsítjuk, és mondjuk már a kamion közepén elengedjük a gázt, szépen bemegyünk elé, senkit nem zavarunk, vagy hogyha látjuk, hogy folyamatosan jönnek 130-40-nel az autók, mi is gyorsuljunk fel annyira, és akkor úgy át tudunk sorolni közéjük, ahelyett, hogy mondjuk csak bevágnánk eléjük, kialakulna egy torlódás, és egy kocsisornyi baleset. Tehát, hogyha mondjuk az emberek nem vezetnek gyorsan, akkor igazából csak besöpörjük a szőnyeg alá a port, szerintem, mert maga az alap probléma, hogy bénán vezetnek a magyarok, az ugyanúgy fent fog állni. Most, hogyha 70-nel van balesetünk, vagy 230-al, ugyanúgy lesz balesetünk sajnos. Most mondhatjátok magatokba, hogy én nagyon gyorshajtó párti vagyok, de ez nem így van, én biztonságpárti vagyok, és itt a biztonságnak a problémájának a magja az gyakorlatilag, hogy a többi ember nem tud vezetni, illetve aki meg gyorsan hajt, ő meg tényleg gyorsan hajt, de hogyha belegondoltok abba, hogy mondjuk 50-es táblánál megyek 70-nel, az mekkora nagy probléma. Hát akkor kérdezem én, a rolleresek, akik keresnek és meghalnak, ők mennyivel mennek? 372-vel egy Aston Martin? Nem. Épp, hogy mennek 25-tel egy rollerral, ugyanúgy megvan a probléma.

0: Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
1: Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
0: Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Mégis forog a föld.
1: Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár.
2: Hívd őt, vagy írj SMS. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: Bódi Kívánság Show a

Az én órám szerint hamarosan 17 óra 50 perc lesz, és mivel péntek van, így nem csak mára, hanem egész hétre el kell köszönjek tőletek, ugyanis mi leghamarabb csak hétfőn találkozunk délután 3-kor, ugyanis minden hétköznap 3-tól 6-ig teljesítem a kívánságokat. Én nagyon kellemes és áldott, békés hétvégét kívánok mindenkinek. Hatalmas puszit és ölelést küldök még azoknak is, akik nem csak hogy nem hallgatnak, egyenesen utálnak engem, elvégre azért mindenkinek csak nem lehet jó az ízlése, viszont viccet félretéve, én hétfőn nagyon sok szeretettel visszatérek, majd és teljesítem a kívánságaitokat, addig pedig itt hagyok nektek egy jó kis kombót, tehát itt lesz velünk mondjuk Pápai Joci és LL Junior, de itt lesz még velünk GVM is, valamint Fehér Krisztiántól a Prick Hazy-ját fogjuk meghallgatni majd így búcsúzásul. Sziasztok, Tébleszá!

Budi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Budi Kívánságshow a 100.3 Rádiódíkben. Tudsz tönkre.

Bódi Csabi Junior a te kívánságodra vár. Hívd őt, vagy írj SMS-t. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Bódi Kívánságshow a 100.3 Rádiódikben.

0: Az elmúlt órákban a kéréseké és a kívánságoké volt a terep. Ez volt a Bódik Kívánság Show a Rádió D-ben. 100.3 Rádió D. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió D-ben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terep. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádió D-ben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigány nyelvoktatás a 100.3 Rádió D-en.
2: Szia Hajni!
3: Szia Armando! Most már egészen jól beszélem a lovárit, szerintem. Most már nagyon sok mindent értek, most már tudom a többes számot is, hogyan kell mögé tennünk, hogyha valaki nem hallotta volna még, akkor általában egy A betűt, a nagy többségben A betűt teszünk a szó mögé, mint a magyar nyelvben a K betűt, a K hangot. Ez a többes szám, és most a testrészeket tanuljuk, amit lehet, hogy megint csak többes számba fogunk tenni.
2: Így van, hiszen a mai nap folyamán azt fogjuk megtanulni, hogy fog és fogak, és úgy van a fog cigányul, hogy dand.
3: Dand.
2: És akkor hogy van a többes száma?
3: Danda. És igen. Akkor mi a dandó?
2: A dandó az egyes számba, hogy egy fog. Igen, csak az egy ilyen kis becédés. Mint igen, mert mellett, ezt már fogacskám.
3: Több... Aha, mert ezt már hallottam, hogy a dandó.
2: Igen. Igen, hogy az fáj,
3: igen,
2: arra panaszkodnak.
3: Igen. Na, igen. Nagyon tényleg, annyi mindent tanulok Armando, remélem, hogy a hallgatók is folyamatosan fejlesztik a lovári cigány szókincsüket velünk.
2: Bízunk benne. Szityuvász losasza?
3: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádió D. Rádió D. Rólunk neked. Hírek rólunk neked. A 100.3 Rádió D-ben.
4: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió D-k nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az UNESCO 2015-ben nevezte ki minden év november 5-ét a romani nyelv világnapjának, hogy az európai cigány közösségek egyik legfontosabb identitásképző elemét még szélesebb körben ismerjék és ráirányítsák a figyelmet a roma kultúra megőrzésére. 2008-ban, Zágrádban az első horvát cigány, cigány-horvát szótár bemutatója alkalmával csaknem 150-en horvát és nemzetközi roma vezetők írtak alá egy nyilatkozatot, amely kinevezte november 5-ét a cigány nyelv napjának Horvátországban. A közösségek képviselői egy évvel később ismét a horvát fővárosban találkoztak, ahol megfogalmazták, hogy november 5-ét a cigány nyelv világnapjává szeretnék megtenni minden olyan országban, ahol azt beszélik. A horvát parlament egyhangúan 122 szavazattal elsőként foglalt állást a világnap mellett. 2012-ben, melynek hatására az UNESCO, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete hivatalosan is a romani nyelv világnapjává nyilvánította november 5-ét. A szervezet deklarációjában megfogalmazta, hogy bár a roma szervezetek 1971-ben az első roma világkongresszuson megtették a romanit a cigányság hivatalos nyelvének, az azt beszélők száma folyamatosan csökken, és a kihalás veszélye fenyegeti. Éppen ezért kiemelten fontos a roma kultúra ezen elemének megőrzése, ápolása és gyakorlása. A körülbelül 33 ezer szóból álló romani nyelvnek 17 dialektusa létezik, melyek a nemzetségekről és mesterségeikről kapták elnevezéseiket. Ám a jövevényszavak egyre differenciáltabbá teszik azokat. Nemzetközi becslések 4 és 6 millió közé teszik azon európai állampolgárok számát, akik beszélik a romanit. A Magyarországon élő három legnagyobb cigánycsoport közül leginkább az olá cigány közösségek használják a romani nyelvet. Azon belül is legtöbben a lovári dialektust, az eredetileg a kárpáti dialektust beszélő cigányok között mára alig találni olyat, aki ápolja ezt a hagyományt. A harmadik nagy cigánycsoport tagjai, a beás közösségek a román nyelv archaikus változatát beszélik, amely nem összekeverendő a romanival. Arról, hogy mennyien beszélnek cigányul Magyarországon, nincsenek pontos adatok. Kemény Havas Kertesi 1997-ben publikált felmérése szerint a 90-es évek közepén a romák 4,4%-a beszélte a romani valamelyik dialektusát. Ekkorra tehető, hogy az idegennyelvi továbbképző központ által szervezett állami nyelvvizsga rendszeren keresztül a lovári nyelvjárást sikerült elismertetni. Az elterjedésének oka, hogy a Magyarországon elsőként kiadott románi nyelvkönyv, a Janes Romanes lovári dialektusban jelent meg 1998-ban, Csolidaróci József és Fejér Levente tollából. Fontos hozzátenni, hogy ma Magyarországon a cigány nyelvet beszélők két vagy több nyelvűek, a magyar mellett őrzik és ápolják, vagy tanulják újra azt.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Csumi Dávtume Szabinával a 100.3 Rádió Dikben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Zsali Vója.
2: Csumi Daftum Elborúk Szabina vagyok, és hát átvettem a mikrofont, ami azt jelenti, hogy várom sokatoknak az üzenetét, a jó kívánságát, meg hát azt is, hogy milyen zenéket szeretnétek kérni, küldeni valakinek. Azt írja valaki, hogy Rozália Váradi vagyok, szia Szabina, szeretnék a tesóimnak Sátára küldeni egy jó kis dalt, mert nagyon szeretem őket, puszi. Köszönöm, hogy írtál, akkor a testvéreidnek és neked is sok-sok szeretettel küldöm a következő zenét.

0: Rádió Dick.
1: Farkas Péter vagyok, és a szerelmemnek szeretnék küldeni egy jó kis dalt, hogy bármi történjen, kitartok mellette, és mindig fele leszek. Danán írta nekünk, nagyon romantikus vagy, és remélem, hogy ezt tényleg szívből mondtad, és hogy érzi az, akinek küldted ezt az üzenetet. Most pedig akkor valami jó kis szerelmes az Aranyszemektől.

0: valóban a mi hangunk szóljon. Szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.
1: Rita, szia! Szabina Kálai Gyulának szeretnék küldeni egy dalt, és üzenem neki, hogy nagyon szeretem. Nővérem, Rita. Köszönöm, Rita, hogy írtál egy üzenetet, és akkor remélem, hogy Gyula megkapja az üzit. Mindenféleképp szóljon hát nektek a zene.

0: 100.3 rádiódik. Fogod?
1: György Nimród, én is szeretnék kérni egy jó kis pörgős zenét a páromnak Romániába. Harcoljon akkor Romániába a következő dal, legyen akkor így, és bízom benne, hogy egy jó kis Florence Salam zenével meg tudlak benneteket

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódíkben.
1: Utat nyit a szélenergiának, a kormány új lakásépítési program indul. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több mint 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózati csatlakozása előtt nyitja meg az utat a kormány. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint azonban ez csak az első lépés. 2027 és 30 között ugyanis összesen legalább 4000 megawatt szélerőművi hálózati kapacitás pályáztatását tervezik. A programban nem csak a hazai energiatermelés növelnék és az import kitettséget csökkentenék. Másfél milliárd eurót fordítanak a villamos energiahálózat fejlesztésére, miközben a beruházásokból a magyar vállalkozások és a szélerőműveknek helyet adó települések is komoly gazdasági előnyökhöz juthatnak. Új lakásépítési programot indít a kormány. A Vekerle lakásépítési program célja a lakáskínálat bővítése, a megfizethető lakások arányának növelése és a bérlakás szektor fejlesztése, miközben felülvizsgálják a kiemelt lakásberuházásokat is. Október végéig felül kell vizsgálni a lakáscélú kiemelt beruházások szakmai feltételrendszerét. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV, idén 50-2027 nyaráig további 300 helyiségbe szerelnek klímát, ősztől pedig megkezdik a régi járművek vezetőfülkéinek klimatizálását is, jelentette be Hegyi Zsolt vezérigazgató. Buszok terén már jobban állnak, ott már szinte minden jármű klimatizált. Megtartotta alakulóülését a kegyelmi botrány felelőseit feltáró országgyűlési bizottság. A képviselők döntöttek a testület ügyrendjéről, munkatervéről és a vizsgálathoz szükséges iratbekérésekről is. Megszüntetni a készpénzes kifizetést a reppontokon a MOHU. Javaslatuk szerint a visszaváltott palackokért csak bolti levásárolható utalványt kaphatnánk, illetve átutalást kérhetnénk. A budapesti kerületekben ez komoly terhet jelent, a kukák környékén széthajított hulladék, a megrongált vagy kiborított szemetesek és az utcák állapota miatt több polgármester is változtatást sürget. Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. A HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. Útjára indul az iskolában az erdő program őszi üteme. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosítanak a 6 és 14 év közötti korosztálynak. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter elmondta, a programban indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Folytatódik a Csumi Daftume Szabinával a 100.3 Rádiódíkben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádió Dík.
1: Kerasz Ivója.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Hajdú Krisztián, szia Szabina, a tesómnak, Arnoldnak szeretnék Veszprémbe, meg egy lánynak, akivel ismerkedek, és a családomnak is köszönöm szépen. Köszönöm, Krisztián, hogy írtál üzenetet, jó egészséget kívánok nektek, és nektek megy a következő zene.

0: 100.3 Rádiódi.
1: Tu menge penas?
0: Rólunk, neked.
2: Rozália Váradi, sziasztok, minek küldeném a tesóimnak Sátára, mert nagyon szeretem őket. Ezen kívül a fiának szeretnék küldeni az anyukája, Burai Tomikának sok-sok szeretettel, hogy legyen erős és egészséges. Legyen akkor így a következő dal nektek is megy.

0: Budapesten és környékén a mi hangunk szól. Rádió Dick. Rólunk neked.
1: Csercsa Gizella a három lányának szeretnék küldeni a következő dalt. Piroskának, Virágnak és Vivinek. Hát akkor, hogyha ilyen gyönyörű lányaid lehetnek, akkor küldöm nektek a Barbie Romanes című videóklippet, hiszen minden cigánylány a világon a legszebb.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Szityúvász Losasa. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelvoktatás a 100.3 Rádiódiken.
1: Szia, Hajni!
2: Szia, Armando! Most már egészen jól beszélem a lovárit, szerintem. Most már nagyon sok mindent értek, most már tudom a többes számot is, hogyan kell mögé tennünk, hogyha valaki nem hallotta volna még, akkor általában egy A betűt, a nagy többségben A betűt teszünk a szó mögé, mint a magyar nyelvben a K betűt, a K hangot. Ez a többes szám, és most a testrészeket tanuljuk, amit lehet, hogy megint csak többes számba fogunk tenni.
1: Így van, hiszen a mai nap folyamán azt fogjuk megtanulni, hogy fog és fogak, és úgy van a fog cigányul, hogy dand.
2: Dand.
1: És akkor hogy van a többes száma?
2: Danda. És igen. Akkor mi a dandó?
1: Dandó az egyes számba, hogy egy fog. Igen, csak az egy ilyen kis becédés. Mint igen, mert mellett, ezt már fogacskám.
2: Több... Aha, mert ezt már hallottam, hogy a dandó.
1: Igen, ugye? Igen, hogy az fáj,
2: igen,
1: arra panaszkodnak.
2: Igen. Na, igen. Nagyon, tényleg, annyi mindent tanulok Armando, remélem, hogy a hallgatók is folyamatosan fejlesztik a lovári cigány szókincsüket velünk.
1: Bízunk benne. Szityúvász Losasa?
2: Tanuljunk örömmel.
0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Az UNESCO 2015-ben nevezte ki minden év november 5-ét a romani nyelv világnapjának, hogy az európai cigány közösségek egyik legfontosabb identitásképző elemét még szélesebb körben ismerjék és ráirányítsák a figyelmet a roma kultúra megőrzésére. 2008-ban, Zágrádban az első horvát cigány, cigány-horvát szótár bemutatója alkalmával csaknem 150-en horvát és nemzetközi roma vezetők írtak alá egy nyilatkozatot, amely kinevezte november 5-ét a cigány nyelv napjának Horvátországban. A közösségek képviselői egy évvel később ismét a horvát fővárosban találkoztak, ahol megfogalmazták, hogy november 5-ét a cigány nyelv világnapjává szeretnék megtenni minden olyan országban, ahol azt beszélik. A horvát parlament egyhangúan 122 szavazattal elsőként foglalt állást a világnap mellett. 2012-ben, melynek hatására az UNESCO, az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete hivatalosan is a romani nyelv világnapjává nyilvánította november 5-ét. A szervezet deklarációjában megfogalmazta, hogy bár a roma szervezetek 1971-ben az első roma világkongresszuson megtették a romanit a cigányság hivatalos nyelvének, az azt beszélők száma folyamatosan csökken és a kihalás veszélye fenyegeti. Éppen ezért kiemelten fontos a roma kultúra ezen elemének megőrzése, ápolása és gyakorlása. A körülbelül 33 ezer szóból álló romani nyelvnek 17 dialektusa létezik, melyek a nemzetségekről és mesterségeikről kapták elnevezéseiket. Ám a jövevényszavak egyre differenciáltabbá teszik azokat. Nemzetközi becslések 4 és 6 millió közé teszik azon európai állampolgárok számát, akik beszélik a romanit. A Magyarországon élő három legnagyobb cigánycsoport közül leginkább az olá cigány közösségek használják a romani nyelvet. Azon belül is legtöbben a lovári dialektust, az eredetileg a kárpáti dialektust beszélő cigányok között mára alig találni olyat, aki ápolja ezt a hagyományt. A harmadik nagy cigánycsoport tagjai, a beás közösségek a román nyelv archaikus változatát beszélik, amely nem összekeverendő a romanival. Arról, hogy mennyien beszélnek cigányul Magyarországon, nincsenek pontos adatok. Kemény Havas Kertesi 1997-ben publikált felmérése szerint a 90-es évek közepén a romák 4,4%-a beszélte a romani valamelyik dialektusát. Ekkora tehető, hogy az idegennyelvi továbbképző központ által szervezett állami nyelvvizsga rendszeren keresztül a lovári nyelvjárást sikerült elismertetni. Az elterjedésének oka, hogy a Magyarországon elsőként kiadott románi nyelvkönyv, a Zsanes Romanes lovári dialektusban jelent meg 1998-ban, Csolidaróci József és Fejér Levente tollából. Fontos hozzátenni, hogy ma Magyarországon a cigány nyelvet beszélők két vagy több nyelvűek, A magyar mellett őrzik és ápolják, vagy tanulják újra azt.
0: Ezek voltak az FM 100.3 rádió diploma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egyre kell is szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.

Rádió Dik FM 100.3 romákról, nem csak romáknak. Szép estét kívánok mindenkinek. Ez itt a Dik Buli velem, Völgyi Zsuzsival. Ha eddig nem volt meg a hangulat, most garantáltan beindul. Dobjatok félre minden hétköznapi gondot, és engedjétek, hogy a zene vezesse az estéteket. A Dik Buliban a zene soha nem áll meg, és a buli őrületesen jó szokott lenni, mert olyan előadókat hozok nektek, akik garantálják a jó hangulatot. Ebben az órában itt lesz Csík Laci, énekel a kettőnk sorsáról, GVM Dobozi Lacikával, tőlük szól a Hál' Istennek, Hercegtől a Baby, a bulit pedig Gitánóval indítom, aki Berki Martinnal elkészítette az Üzen a Szél című remixét. Gyere, Martin.

0: játszódik. 100.3 Rádiódík.
1: GBM Music Production.
2: Nalla do

0: vagy kérésed a Rádió D-re számíthat. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.
1: See you baby. Finyu baby.

telefon, nem veszem fel. Hallom, hogy összejöttél újra az exeddel, de már nem izgat, mert tele vagyok tervekkel. Úgyhogy szépen megkérlek, ne játssz a lelkemmel. Hiába hívod a telefon, nem veszem fel. Nem érek rád, inkább foglalkozz az exeddel, mert már milliókat keresek a zenémmel. Úgyhogy szépen

szerelem. A Rádió Dikken folytatódik, a Dik Buli, kapcsoljatok nagyobb fokozatra, mert most jönnek az igazi parti himnuszok. Itt lesz Mr. Andreas, szól tőle az éjjel-nappal, Burai is itt lesz, Bittel és Márióval, Ki a nagyobb kanyhalló című daluk szól majd, Emiliótól az egyetlen pillantás, most pedig következzen Bárótól az édesem.

Most egy kis komolyság következik, mert jönnek a hírek. Nem csak a zenétől dobban meg a szív, hanem attól is, hogy mi újság a nagyvilágban. És ahogy mondani szokták, előbb a hírek, aztán a móka. De ne aggódjatok, a móka pár perc múlva újra bekopog a hangszórótokon keresztül.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Mintegy 60-80 ezer név és napvilágot láthat az ügynökakták nyilvánosságra hozatalakor. Lesz egy nagy lista arról, hogy kik voltak a rendszer besúgói, nyilatkozta a miniszterelnökséget vezető miniszter a Telexnek. Ruf Bálint kijelentette, fogalma sincs, hogy lesznek-e a listán olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Ő csak a számot látja, jelezte, hogy szakmai becslések szerint 60-80 ezer név kerülhet nyilvánosságra. Többen, de rövidebb ideig nyaraltak belföldön a magyarok júliusban, mint egy évvel korábban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a belföldi vendégek száma 0,8%-kal nőtt, miközben a vendégészakák száma ugyanennyivel csökkent. Szeged és térségében például valamennyivel kevesebb magyar turista szállt meg, a külföldi vendégek száma pedig majdnem 20%-kal esett vissza. Szeptembertől igényelhető, jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. A dinamikus árszabásban az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix, felette viszont a felhasznált villamosenergia ára a villamosenergia piaci árak alakulásához rugalmasan igazodik, ezért időszakonként változhat. A lakossági ügyfelek esetében a kedvezményes sávhatár 2523 kWh évente, míg a mikrovállalkozásoknál 4606 kWh. A dinamikus tarifáról az igénybevétel részletes feltételeiről és az elszámolásról az MVM Next weboldalán található további információ. Október 1-én új iskolai igazgatói pályázatokat írnak ki azokon a helyeken, ahol csak ideiglenes vezetői megbízástól döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. A nyáron 467 igazgatói pályázat járt le, ezek közül 351 esetben 5 éves megbízást adtak a pályázóknak. A fennmaradó intézmények vezetői posztjára a tankerületek hirdetik meg az új pályázatokat. Már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján a szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai. Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapujukat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. Új dátumot kapott a koraszülöttek világnapja, idén már november 15-én ünneplik az idő előtt született babákat november 17-e helyett. Magyarországon minden tizedik gyerek koraszülöttként jön világra, az újszülöttek sokszor hetekig, hónapokig szorulnak kórházi kezelésre, családjuk pedig támogatásra, ezért ez a nap az odafigyeléstől, a reményről, az empátiáról és a támogatásról is szól.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

Már itt is vagyok, és folytatódik a Digbuli itt a Rádió Dikken. Érdemes lesz velem tartani, mert fantasztikus előadók dalait pörgetem. Tombol az éjszaka, és nálunk még mindig folytatódik a táncparketten az őrület. Csak a legdögösebb ütemek, hogy a lábaid ne maradjanak nyugton. Mondom is a kínálatot. Gitano, Pierre Style, Soul, a Jó Estét Álmok remix hamarosan, azután GVM-től a Karma, Berki Artur és Dave Marics Petivel kiegészítik. Készülve egy kicsit más úristenről fognak énekelni, ezt az órát pedig Tibosszal és a Beskart trióval indítom. Induljon a Megőrjé című dal.

Megyünk is tovább, és digbulizunk. Szól hamarosan Pixa és Grófótól a bulibáról, mert ha ma este bulizni támad kedved, akkor itt nagyon jó helyen jársz. Ez a dal például garantáltan mozgásba hoz, akár otthon vagy akár úton, megalapozza a hangulatunkat ez a nóta. De a tarsolyon még tele van érzelmes és érzéki dalokkal, például Csanya Tibinek A legszebb ajándék, az valami fantasztikusan szép dal. Nekem egy jó buliból elmaradhatatlan a következő nóta, szóljon Mr. Andrásztól és LL Juniortól a Velem a sok csibész.

A forró ritmusok után forró hírek következnek, tarts velünk, mert zenével a hírek után ugyaninnen folytatjuk, de már csak a következő órában.

0: szeretem.
1: A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
2: Szityuvász losasza. Tanuljunk örömmel. Lovári cigánynyelv oktatás a 100.3 Rádiódiken.
3: Szia, Hajni!
4: Szia, Armando! Most már egészen jól beszélem a lovárit, szerintem. Most már nagyon sok mindent értek, most már tudom a többes számot is, hogyan kell mögé tennünk, hogyha valaki nem hallotta volna még, akkor általában egy A betűt, a nagy többségben A betűt teszünk a szó mögé, mint a magyar nyelvben a K betűt, a K hangot. Ez a többes szám, és most a testrészeket tanuljuk, amit lehet, hogy megint csak többes számba fogunk tenni.
3: Így van, hiszen a mai nap folyamán azt fogjuk megtanulni, hogy fog és fogak, és úgy van a fog cigányul, hogy dand.
4: Dand.
3: És akkor hogy van a többes száma?
4: Danda. És igen. Akkor mi a dandó?
3: Dandó az egyes számba, hogy egy fog. Igen, csak az egy ilyen kis becédés. Mint igen, mert mellett, ezt már fogacskám.
4: Több... Aha, mert ezt már hallottam, hogy a dandó.
3: Igen. Ugye? Igen, hogy az fáj,
4: igen,
3: arra panaszkodnak.
4: Igen. Na, igen. Nagyon, tényleg, annyi mindent tanulok Armando, remélem, hogy a hallgatók is folyamatosan fejlesztik a lovári cigány szókincsüket velünk.
3: Bízunk benne. Szityuvász losasza?
4: Tanuljunk örömmel.
1: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádiódikben.
5: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Kincsünk a hit, jövünk a tudás. Jubileumi tanévet nyitott a keresztény roma szakkollégiumi hálózat. Az alapítás a 15. évfordulóját ünneplő keresztény roma szakkollégiumi hálózat augusztus 29-én Szegeden nyitotta meg az új tanévet. Az eseményen a fenntartó egyházak képviselői, a hálózat működésében érintett döntéshozók, felsőoktatási intézmények és szakkollégiumok vezetői és munkatársai, valamint a szakkollégiumok hallgatói delegációi, közel 150 roma fiatal vett részt. A tanév nyitó ökumenikus istentisztelettel kezdődött a Szegedi Dómban, amelyen valamennyi keresztény felekezet képviseltette magát. Jelen volt Kis Rigó László, Szeged, Csanádi megyés püspök, Kocsis Fülöp, hajdúdorogi érsek, metropolita, a Csongrádi Református Egyházmegye képviseletében Kereskényi Sándor lelkész. Ige hirdetéssel Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke, a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat elnöke szolgált. Prédikációjának alapigéje a Jelenések könyvéből szólt. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Jelenések 3.11. A püspök a tartsd meg, amit van felszólítást a jubileumi tanévnyitó mottójával, kincsünk a hit, jövünk a tudással kapcsolta össze, hangsúlyozva, hogy a keresztény hit olyan örökség, amelyet nemzedékek adtak tovább egymásnak, ezért megőrzése felelősséget is jelent. A szakkollégiumok hallgatói is hitet és tudást kapnak elődeiktől, tanáraiktól és lelkészeiktől, hogy majd maguk is továbbadhassák mindazt, amit kaptak. A prédikáció másik központi képe a nyitott ajtó volt, amely két irányba vezet. Befelé Istenhez, akitől az ember erőt, vigasztalást és reménységet kaphat, valamint kifelé a másik ember és a világ felé. Amit ugyanis az ember Istentől kap, szeretetet, békességet, megbocsájtást, és amit a tanulásával megszerez, azt mások javára is tovább kell adnia. A püspök ezt így foglalta össze. A hitünket megtartani csak továbbadva lehet. Az új tanév kezdetén arra biztatta a hallgatókat, hogy éljenek az előttük álló lehetőségekkel, tudásukkal és Istentől kapott ajándékaikkal, pedig szolgálják közösségüket. Isten áldja meg az új tanévet, áldjon meg benneteket, hogy áldás legyetek, kívánta a püspök. Kőszegi Krisztián, az országgyűlés alelnöke is köszöntötte a résztvevőket. A Pécsi Evangélikus Roma Szakkollégium öreg diákjaként személyes hallgatói tapasztalataiból kiindulva beszélt arról, milyen várakozásokkal kezdődik egy új tanév, kiemelte, hogy a társadalmi integráció elképzelhetetlen a roma közösségek cselekvő részvétele nélkül, ezért arra biztatta a fiatalokat, hogy vállaljanak mind nagyobb szerepet saját szakkollégiumi közösségükben és a közéletben is.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick. Indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
0: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick-nóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick.

Romákról, nem csak romáknak, aki most kapcsolt ide, az jó helyen jár, mert itt van a legőrültebb buli, ez itt a Dig buli. Ma este senkit nem hagyok zene nélkül, sőt, itt szólnak a legjobb és legütősebb dalok. Például LL Junior, K. Kevin és Rhythmus Feat Érdi Babával kiegészülve egy olyan dalt hozott létre, ami pörgős, ütős és vad egyszerre, a szövegre pedig érdemes odafigyelni, mert komoly mondani való van. Hamarosan itt lesz Csanya Tibi Gitánóval, szól egy vadonatúj dal Csókolj még címmel. Ennek az órának a hangulatát pedig indíts el Oliver Wolf, szóljon tőle a Baby

Fognak a város felett, a basszus dübörög, és az éjszaka olyan végtelennek tűnik, hogyha a rádió dikken vagy, és a dikbulit hallgatod. Jöjjenek olyan dalok, ami tökéletes az éjjeli ritmushoz, például Horváth Tamás, GVM, Igni, Herceg, Hírflow, Szól majd a rossz a véred, Csík Lacitól pedig egy hosszabb hangvételű diszkó egyveleget is pörgetek, most pedig egy héttagú fiú csapattól szóljon a Seventől egy fantasztikus medli.

Klára a Rádió Dikken a Dik Buli esti műsorába. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogy a zenéim egy kicsit szebbé tették az estéteket. Legyen nyugodt az éjszakátok, találkozunk holnap is este 8 órától 11 óráig. Sziasztok, Völgyi Zsuzsi voltam.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódíkben.
1: Sok szülőtől vonták meg jogtalanul a családi pótlékot, kisebb számú, de nagyobb méretű gazdaságokban zajlik a mezőgazdasági termelés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több esetben is előfordult az elmúlt hónapokban, hogy a szülők hiába igazolták gyermekük hiányzásait, megvonták tőlük a családi pótlékot, a juttatást pedig utólag sem utalták ki a jogosultaknak, mondta a HVG-nek Szabó Attila, a Társaság a Szabadságjogokért jogsegélyszolgálatának vezetője. Miután a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást a családi pótlék jogosultsághoz kötötték, az érintettek a szeptemberben esedékes pluszpénzt is elveszíthetik. Szabó Attila azt mondta, a családi pótlék ügyében az ombudsmanhoz fordulnak majd annak érdekében, hogy vizsgálják felül a rendszert. Kisebb számú, de nagyobb méretű gazdaságokban zajlik a mezőgazdasági termelés Magyarországon. A Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felméréséből kiderült, hogy 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület. A gazdaságirányítók körösszetétele viszont alig változott az elmúlt években. 37%-uk már a 65 éves nyugdíjkorhatárt is betöltötte, a 40 év alattiak aránya pedig mindössze 10%. A legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon 1901 óta. A Hungaromet ZRT elemzése szerint a középhőmérséklet országos átlagban 24,9 Celsius fok volt, amely 3,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek közti 21,2 fokos átlagot. Ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta. Országos átlagban az idei a negyedik legszárazabb, de helyenként például Miskolc környékén a Dél-Alföld egyes területein vagy a Duna-Tisza köze déli részein a legszárazabb augusztus 1901 óta. Egyre több megtévesztő weboldal ismert kórházak, gyógyszertárak és egészségügyi szakemberek nevével próbál étrend kiegészítőket eladni. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemeli, hogy az étrend kiegészítő nem gyógyszer, ezért különösen gyanúsak a gyógyhatást vagy gyors rendkívüli eredményt ígérő reklámok. A fogyást, alakformálást, potencia növelést vagy valamilyen gyógyhatást ígérő készítményeknél gyakori, hogy a vásárlók bizalmát megtévesztő módszerekkel próbálják elnyerni. A hatóság szerint komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, ha valaki egy megtévesztő reklám hatására saját döntése alapján abba hagyja az orvos által előírt gyógyszerszedését, és azt étrend kiegészítővel helyettesíti. Megjelent a Bursa Hungarika Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2027. évi kiírása. A pályázat a kormány.hu és az nktk.gov.hu oldalakon érhető el. Az ösztöndíj célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Az önkormányzati csatlakozás határidei szeptember 30-a, a pályázati űrlapok elektronikus kitöltésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje pedig november 5-e.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, pilóz, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra. Akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. november 25-e hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem dr. Bódi Barbara, festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutató, akit dr. Boba művész néven is ismerhetünk. A beszélgetésünk mai részében a múlt heti Jelzések című kiállítás megnyitójáról, a művészi hitvallásáról és az életéről beszélgettünk. Tartsanak velünk ma este is!
4: Köszönöm szépen, Barbara, hogy bejöttél hozzám beszélgetni.
5: Én köszönöm a meghívást, és jó estét kívánok mindenkinek. Szervusz, Andris!
4: Az aktualitás, ami miatt behívtalak, az az, hogy most volt a kiállítás megnyitód a Romano Kertben, és ennek a kiállításnak a címe Jelzések.
5: Így van, most pénteken 5 órakor került megnyitásra. Egészen január 2. feléig meg lehet tekinteni, tehát ez egy hosszas időt takar. Többféle kísérőrendezvény lesz, tárlatvezetés, záróesemény, szóval érdemes megnézni. és hát a címe azért jelzések, mert igazodva ez egy kulturális ház adottságaihoz, több kisebb falfelület volt adott, és így pusztán jelzéseket tudtam hozni abból a világból, aki, ami én vagyok, és hát volt egy régebbi munkám is, de többségében mostani 2023-24-es munkákat láthat a nagy közönség, és hát mindegyiknél az a közös, hogy különleges, izgalmas technikai újításokat mutatok be, és mindegyik más-más hangulatban pompázik, tehát mindegyik akár lehetne egy-egy külön-külön irány, és ebből jeleztem párat a befogadó nagy közönség részére.
4: Szerencsés voltam, mert még a kiállítás megnyitó előtt láthattam a képeidet a falon, hiszen akkor tették föl őket, mert találkoztunk ott egy rendezvényen, és nekem nagyon sok kép megtetszett, többek között, hadd mondjam, a felkelő napot. Ami ugyebár három részből állt ez a kép, és nagyon érdekes volt egyébként, hogy számomra más izgalmas vizuális élményt nyújtott szemből, oldalról, mondjuk jobbról, és más volt balról. Pedig valahogy úgy van beállítva a perspektívája, hogy középről kell ezt nézni, gondolom, de még az is felmerült bennem az a gondolat, hogy mi van akkor, hogyha a két szélső képet, tehát mivel három képből állt, ha a két szélső képet egy picit beljebb hajtanánk, mint hogyha ez egy ilyen ívelt festmény lenne. Legalábbis így laikusként ezeket a gondolatokat keltette bennem.
5: Volt egy olyan kiállításom Bukarest Liszt intézetében, ahol így tették fel egyébként, mert pont úgy volt a sarok, hogy egy kicsit ilyen érdekesen zárult, és a megvilágítás is nagyon fontos, mert hogyha középre megy a megvilágítás, akkor szinte világít az a nap, ami a középpontjában van. Egyébként maga a cím, a felkelő nap, az visszautal az egyetemes művészetre, hiszen reflektálunk valamilyen módon a régmúlt eredményeire, és hát ez egy tipikus címe az impressionizmusnak, a felkelő nappal indult el Monet feldolgozásában, és ez pedig egy mai kortárs megjelenése, de ezért is a címe, hogy felkelő nap impressziója. Úgyhogy lehet vele játszani a felrakás terén is.
4: A másik, ami engem nagyon megfogott, az a flow folyamok, ami engem geodákra emlékeztetett. Tehát vannak ilyen műgyantából létrehozott alkotások is, ilyet már sokat láttam, főleg az interneten egyébként, és ez valahol arra emlékeztetett engem. Volt valamiféle hasonló inspirációd, ami ezt hozta ki belőled?
5: Hát egyik inspirációm Csíkszentmihályi Mihály volt, akinek olvastam a Flow könyvét, és mindenkinek van egy olyan áramlat élménye, amely tevékenységet nagyon szeret csinálni. Hát nekem az egyik a festészet, és avval érem el azt az emelkedett teljes hangulatot, amivel tényleg megszűnik az idő, és én úgy érzem, hogy éppen itt és most betöltöm az én rendeltetésemet. És ez a könyv, miközben olvastam, már láttatta velem ezt a sorozatot, mert hogy előbb látom vizuális még mielőtt előhívnám másoknak fizikai síkra ezeket a munkákat, és hát ezek 70 cm-es átmérőjű kör alakú vásznakra készült, 4 darab festményről van szó, és itt ilyen montázs technikát alkalmaztam, amilyen ragaszgatásos, de nagyon izgalmas örvénylő áramlatokat más-más színben, kompozícióban ragad meg, és nagyon izgalmas, dekoratív, látványos munkákról van szó. Ezeket el is lehet képzelni akár az életterünkbe, otthonunkba is, tehát annyira kellemes, és aki egy térben van ezekkel a festményekkel, átélheti az én flow folyamom egy részét. Úgyhogy igen, mondták egyébként, hogy ásványi anyagokra is hasonlít, de a természet mindig visszaköszön valamilyen módon a munkáimban, mert az egyik legnagyobb inspiráló maga a természet.
4: Mi az ars poetikád?
5: Nehéz ezt megfogalmazni így egy mondatban, de hát erre úgy is tudnék válaszolni, hogy többféle munkám is van, amit három nagyobb részre tudnám osztani az én művészi felfogásomat, hogy milyen jellegű munkáim készülnek, de mindenképp elsőnek belülről szoktam keresni, mert belül minden megvan. És minden kérdésre a válasz megvan, vagy minden ötletre, kreativitásra belül kell nyomoznom, és akkor előhívnom. Tehát az ászpoetikám talán, hogyha nagyon röviden kéne megfogalmazni, hogy olyan titkok és misztériumok keresője vagyok, amelyben az ecsetemmel veszek részt, és ez egyfajta szövetség vagy kapcsolódás a mindenséghez. Úgyhogy ez egy folyamat egyébként, és nem egy egyszerű küldetés, mintha egy misszió lenne. Ez egy, mintha az ember betölteni a rendeltetését. Ennek egyik nagy mozgatórugója a természet, hiszen ezek az áramlatok, ezek az üzenetek jobban áramolnak olyan természeti közelségben, olyan közegben, ahol tisztán jönnek ezek az energiák. És hát a művészet tárgyi megvalósulása az csak egy produktuma a folyamatnak. Ez egy hosszabb történet, ami sokkal előbb születik meg bennem, mint amit láthattatok mással.
4: Nagyon érdekes, és azt hiszem, hogy ritka az, amikor a művészben valahogy felcsillan a tudományos érdeklődés, illetve maga a tudomány. Nálad ez nagyon jelentősen megjelenik, a tudomány és a művészet kapcsolata.
5: Igen, tehát én úgy gondoltam, és úgy is létezem egyébként, hogy szinte mindenben az összefüggéseket és a kapcsolódásokat látom, és nem született volna meg a tudományos oldalam, ha nem előzte volna meg egy körülbelül 20-25 éves alkotói tevékenység. Mert hogy a saját magam alkotó tevékenysége és abban tapasztalt hiányok, nehézségek, kudarcok és meg nem értések szülték azt a piacirést, hogy rájöjjek arra, hogy itt új ismeretet kell nyújtani ebben a témában, hiszen sokan nem ismerik, hogy mi is a cigányroma képzőművészet. Ezt differenciáltan be kell, hogy mutassam, mégpedig úgy, hogy belülről feltárva a legobjektívebb módon maguktól az alkotók interjúi, ászpoetikáin keresztül láttassam, hogy ez milyen gazdag, értékes művészeti produktumokat takar, és hogy mennyiféle művészi felfogás létezik. Vannak olyanok is, akik hivatásos művészek, és teljesen más aspirációk dominálnak abban, hogy milyen produktumot termelnek ki, de mégis a többség egy nagyon szűk keresztmetszetből tudja ezt megközelíteni, hiszen napjainkban ez a szó, hogy cigány vagy roma, sajnos felülírja a nézőpontot is. És én ezt szeretném differenciáltan, lehetőséget nyújtva arra, hogy megismerjék test közelből, értékeket tapasztaljanak, és ezáltal a tudásuk is bővüljön, és be tudják fogadni a valódi értékét egy-egy műalkotásnak.
4: Erre a témára még visszatérünk, mert ez roppant izgalmas, most azonban kanyarodjunk egy picit vissza a gyermekkorodhoz. Nagyon érdekelne, hogy mikor volt az a pillanat, amikor téged megfogott a festőművészet, a festészet, vagy az alkotóművészet?
5: Hát én mondhatjuk, hogy egy művész családból származom, de zenészek voltak körülöttem mindig is. Édesapám Bódi Jenő Brácsos, ezt az ő nevét és szakmaiságát a legnagyobb zenészek még mindig tudják, hogy ki volt ő és milyen kvalitásokkal rendelkezett. A legnagyobb zenekarokban muzsikált, ő olyan volt, akit kerestek. Tehát neki nem kellett magát promotálni, őt hívták, és hát szerettek vele együtt dolgozni, a legnagyobb primások is, és a mai napig, hogyha megtudják, hogy az ő lánya vagyok, akkor ez egy úgymond privilégium számomra abban a bizonyos zenész körben. Édesanyám is zenész családból származik, az ő oldaláról is kiemelkedő zenészek vannak, mint például az én nagybátyám Ulá Ernő csellista, aki Magyar Köztársaság aranyérdem keresztjével kitüntetett művésze. Úgyhogy, és édesapám feléről még ki kell emelnem Vörös Kálmán prímást, aki zeneszerző is volt, és nagyon sok hosszú ideig vezette a nóta szót, Vörös Kálmán egy zenekara. Tehát kaphattam én az ősektől elég muníciót művészetterén, és hát a gyerekkorom is arról szólt, hogy a apukám és az én bátyám, aki szintén hegedül, és ő is Bódi Jenő, együtt muzsikálnak, és szól a zene, anyukám jókat főz, tehát ez jelentette nekem a családot kiskoromban, és apukám szerette, hogy én éneklek. Én egyébként zenei oldalról is fogékony vagyok, és mindig mellette kellett ülnöm és énekelnem. Én nekem ez viszont egy kicsit kényelmetlen volt, mert nem vagyok egy ilyen színpadra termett jelenség. Tehát én ezt így nevelni kell a gyerekbe, meg eleve a gyereknek is szeretnie kell ahhoz, ugye arra színpadra kell születni. Na most én egy kicsit zárkózottabb voltam mindig is. Nagyon sok munkám van abban, hogy én most már így nagy tömegek előtt beszéljek, vagy bármit is tegyek. De akkor kicsinek én nagyon egy ilyen kis zárkózott fiatal leányzó voltam, és inkább a vizualitásban találtam meg magamat, mert akkor inkább saját magammal voltam, és magamból kellett előhívni ezeket az érzéseket, és már egész kiskorban észrevették tanáraim, szüleim, hogy elevenebbek, élénkebbek, valósághűbbek a rajzaim, mint a korosztályomé. És így járattak engem képzésekre, versenyekre is, és már egész kiskorban ez kialakult. Úgyhogy ez segített nekem egyébként abban, hogy az általános iskolában sem különböztettek meg, sőt, inkább harcoltak értem a gyerekek, hogy melyik csapatba tartozzak, mert ha abba a csapatba tartoztam éppen, akkor biztos minden rajzos feladatot megnyertek. Szóval ez nekem mindenképp pozitív hozadék volt minden tekintetben, ez a rajzkészség, ami velem született.
4: Fontos volt számodra, hogy egyetemi képzés folyamán is elsajátítsd a vizuális kultúrát?
5: Nekem ez eleve adott volt ez a képesség, és a személyiségem is társult hozzá, hogy egy kicsit visszavonulósabb típus voltam. Ezért is szeretem egyébként a szecessziót is, mert az is egy ilyen társadalomból való kivonulást jelent, és még rengeteg más dolgot, de és a természet közelségét. De már kisebbnek is inkább belülről értem meg, nagyon intenzíven felfogtam a körülményeim eseményeit, szemlélődő típus voltam mindig is, megfigyelő álláspontban voltam, és ezeket reflektáltam a művészetben. És ez a szeretet, ez folyamatos volt, és a fejlődés az látható is volt, mivel képeztek, és ez így ösztönösen jött, hogy természetes módon, hogy ilyen irányvonalba fogok tovább tanulni. Úgyhogy...
4: Kik voltak azok a mesterek, akik a legjobban hatottak rád?
5: Én az Egri Eszterházi Károly Egyetemen tanultam, az alapdiplomám, az rajzvizuális kommunikáció szakos tanári diploma, és a tanszék vezetőm Nagy B. István volt, Munkácsi díjas festőművész, ő hatott rám nagyobb mértékben, illetve Földi Péter jelensége volt. Ő az, aki hát Kossuth díjas, Nagy Kossuth díjas, Munkácsi díjas, meg Prima Primissima díjas, tehát ő egy nagyon aktív MMA rendes tag, és az ő óráira emlékszem, és ő volt az, aki olyan instrukciókat tudott adni, amit megőriztem. Úgyhogy őket tudnám kiemelni, hogy nem csak pedagógusai, hanem művészet szemléleti látásmódot is inspiráltak tevékenységükkel.
4: Szent Andrássy István Kossuth díjas festőművészünk kurzusain is részt vettél.
5: Igen, ez...
4: Fontosnak tartottad, hogy utána tovább képezd magad még?
5: Másfajta vonulatban jelent meg Szenti az életemben. Ezt így kicsit így külön is választanám olyan értelemben, hogy volt úgymond a többségiek között egy ilyen egyetemi tanulmányom. Ott nagyon érdekes egyébként, hogy fel sem tételezték rólam a származásomat, mert egyszerűen nem tudták összerakni, hogy jól tanul, jól rajzol, jó megjelenésű, és így tovább. tud magatartásban, mindenben úgy viselkedni, mint a többiek, és akkor mindig találgatták, hogy én milyen országból jöttem. Tehát én külföldi vagyok.
4: Igen, ismerős.
5: Ez is egy diszkrimináció, ezt tudjuk, de nem volt negatív hátrány ilyen szempontból, hogy tehát nem volt szegregáció ilyen körben már, tehát már ide nehéz bekerülni, és akkor innentől kezdve másféleképpen viszonyulnak az emberhez. És 17 éves korom óta pedig, nem is 17, 19. 19 éves korom óta pedig jártam a roma autodidakta képzőművészeti alkotó táborokba, amit a Romanokhér, amit már említettél, szervezett Balatonon. És ezek ilyen családi táborok voltak, és én elmentem az egyik osztálytársammal. És emlékszem arra a pillanatra, amikor elsőnek fiatal lányként ott voltam köztük, már egyetemistaként. Ők idősebb roma családok voltak, és én akkor ők se tudtak engem hova tenni. Tehát az egyetemisták sem tudtak engem hova tenni, és a roma festőművészek sem tudtak. Sőt, volt, aki megkérdezte a táborban, hogy te roma vagy-e. Tehát a saját közegem, bár tudjuk, hogy a romák között is nagyon sokféle van, tehát nem pont a zenész romák voltak körülöttem, tehát olyan furcsa, másfajta voltam, nem odaillő, vagy kakuktojás, ezt a szót szoktam néha használni, hogy megkérdezték. És ez akkor nekem rosszul esett egyébként, hogy még ők is megkérdezik, hogy ki vagyok, mi vagyok. És ez a vonulat szülte egyébként, mert hogy én minden évben eljártam ebbe az alkotótáborba, mert adott egy másfajta látásmódot. Tehát összetudtam hasonlítani, hogy az egyetemi tanulmányi, úgymond akadémikus tanulási módszerek, és az táborban az a fajta ösztönösség, amit az autodidakta művészek hoznak, ezek bennem érdekes mód ötvöződtek. Tehát nagyon érdekes jelenség volt ezt a kettőt összevetni. Teljesen más felfogásban alkottak az egyetemben, és másképp az alkotótáborban. És nekem ez tetszett, én ide szerettem járni, én minden nyáron eljártam, és ez a vonulat szülte az ismerettségi körömet a roma festők között, és így ismertem meg Szent Andrási Istvánt is, akinek a kurzusára a Kossuth Klubban két alkalommal tudtam részt venni, és ő is adott nekem olyan muníciókat, olyan visszajelzéseket, amelyek segítettek visszatalálni ahhoz az alaphoz, ami eleve bennem volt és van. Az egyetemista évek egyébként segítenek láttatni, széleskörűen tanítanak, nagy kritikai érzéket fejlesztenek ki az emberben, annyira, hogy már az ember egy kicsit önmaga legnagyobb kritikusává válik, és emiatt is megáll egy picit. Mert tudja, hogy melyik útnak mi a hátulütője, mi a zsákutcája, és akkor így megáll, mert már látja, hogy mi a rossz, de nem tudja eldönteni, hogy melyik a jó, melyik az ő iránya. És nekem így volt egyetemi éveim után, egy kicsit meg kellett állnom, és Szent András Isten volt az avval a ösztönös, zsigeri, ős erővel való visszatalálásra ösztönzött, ami eleve hozok magammal, aki bennem van születéstől, és ehhez segített visszatalálni, mert volt egy olyan mondása, hogy Barbara, benned minden megvan, aminek egy nagy művésznek benne kell, hogy legyen. Csak történnie kell valami az életedben, hogy ez feltörjön.
4: Egy picit segíts nekem értelmezni, mert zenészként kívülálló vagyok tulajdonképpen a vizuális kultúrában. Én inkább úgy fogalmaznám meg ezt a dolgot a saját nézőpontomból, hogy egészen más mondjuk egy klasszikus zenész hozzáállás a zenéhez, mint egy cigány zenésznek a hozzáállása. Hiszen az egyik mondjuk kottából tanul elsősorban, a másik pedig mondjuk kotta nélkül jegyzi meg a nótákat. Érezhető, hogy teljesen más. Tehát mondjuk a kézről való tanulás, a rajkó módszer egészen más, mint amit az egyetemen oktatnak. De hasonlóképpen meg tudnád fogalmazni, hogy milyen különbségek vannak mondjuk az egyetemi oktatásban megszerzett nézőpontjaid és az ösztönös művészet között, amit esetleg a Román Okerben tapasztaltál? Tehát mi az alkotói metódus, mi a tanulási metódus?
5: Hát és kezdjük mondjuk a táborokban tapasztaltakkal, hogy hogyan kezdenek neki egy festménynek egy autodidakta festő. Nincsenek tervek többnyire, tehát nem programfestészetről beszélünk, hogy mondjuk előveszi a vázlatfüzetést és tematikusan előre megtervezte, hogy ő mit fog festeni, nem erről van szó. Fogja az üres vázlat, és egyből felteszi a nyers színeket. És szinte magát festi a festmény, és ez a párbeszéd a jellemző inkább az nyers, tiszta élményekre alapoznak. Hogy mi lesz a végeredmény, nem tudják. A lényeg a folyamat, hogy jól érzik benne magukat. A festékek nem tudatosan keverve, hanem szinte a vásznon alakulnak. A tiszta színek egymásra fedésével keverednek össze, és ott, mint hogyha a vászon lenne a paletta. Tehát ez egy másfajta technikai módszer. És ettől lesznek annyira intenzív, élénk, telített színek, amire sokszor azt mondják, hogy cigány színek, de ez abból adódik, hogy nem árnyalatokban, tónusokban gondolkodnak, hanem nyers, tiszta, erős színeket tesznek egymás mellé. És ezek keverednek a felületen. Úgyhogy ez a zsigeri ösztönösség, amit hoztak, amúgy kell a művészetben. Mindenképp kell. Viszont az akadémikus tanulmányi metódus pedig az alapoktól kezdi, ami a rajzkészség fejlesztése. Tehát itt stúdiumok, kockológiák, beállítások, forgástesztek, drapéria, csontváz, koponya, modell, és így tovább. Folyosók, rövidülés, perspektívikus látásmód fejlesztés. Szóval az egy tematikus, felépített, egymásra épülő program, hogy hogyan is fejlesztünk valakit. Amíg később belépnek a különböző eszközök, az eszközhasználatok, melyik anyag hogyan viselkedik, és hogyha van egy programod, mondjuk tegyük fel, van egy témaköröd, amit te ki akarsz fejezni, akkor azt te elsőnek is vázlatolással, keresgéléssel és tanulmányok rajzolásával kezded. Na most én a kettő között vagyok. Kettő között vagyok.
4: Ez nagyon érdekes egyébként, hogy a klasszikus zenei tanulmányok során nem ritkán érzem azt, még a saját növendékeimnél is, illetve kollégák növendékeinél is, hogy valahol ezek a keretek, amik mondjuk a klasszikus zenei oktatás során tulajdonképpen átkerülnek a tanártól a diák irányába, ezek nagyon fontosak, és ezeket mind természetesen be kell tartani, de valahogy, mivel megszokja ezt a gyerek, és megszokja ezt a növendék, ezért utána már sokkal nehezebben lép ki a keretek közül. És minél tovább tanulja ezeket 10-20-30 akármennyi évig, utána már valamilyen szinten azt kell, hogy mondjam, hogy nem feltétlenül természetesen, de sokan beszűkülnek. Vagy esetleg kialakul egyfajta kotta függőség. Ezt te hogy látod a saját szakmádban, szakterületedben?
5: Hát miután elvégeztük az egyetemet, lediplomáztunk, nekem is kellett körülbelül 2 év ahhoz, hogy magamra találjak. Tehát annyi mindent tudással halmoztak fel minket, olyan széles körben láttattak, tehát hogy egyszerűen azt megemészteni is nehéz volt. Nagyon sokféle irány volt előttünk, hogy merre induljunk, de De én épp ezért álltam meg 2 évig, mert sok lehetőséget láttam, és nem tudtam, hogy melyik vagyok én. És azt követően, miután így leülepszik minden, tehát az a tudás, az az ismeret, az a beszűkült, ami egy kicsit úgy a szabályok így beszűkülté tesznek, mert hogy nagyon keretbe foglalnak, ezeket úgy le kell süllyeszteni a tudattalan szintre, úgymond, úgy olyan értelemben kell elfelejteni, hogy azért az benned van az a tudás, de nem ad neked keretet, hanem az a zsigeri ösztönösség, az a úgymond talentum, amit kaptál születésedtől, az vagy van, vagy nincs, ezt nem lehet tanulni, az vagy adott, vagy valami másban vagy jó. Tehát, hogyha azt a talentumot megtalálod, sikerül visszatérned a talentumodhoz, akkor ezek a képességek, készségek, tudáshalmaz, amit felvettél, annak a szolgálatába kell, hogy álljon. Tehát a talentum mögé teszed ezeket, és előhívod a tudattaladból akkor, amikor épp arra van szükséged. Nem mindent, csak amire szükséged van.
4: Így hallgatva a gondolataidat, valahogy most már kezdem megérteni, hogy miért választottad doktori témádul, engedd meg, hogy felolvasom a címét, a 20. század második felében kibontakozó cigány-roma képzőművészeti mozgalom és változásának folyamata a társadalmi emancipáció kontextusában címet. Először is fontosnak tartottad, hogy doktori tanulmányokat végez, és hogy pontosan ez legyen az a témakör, ami téged foglalkoztat, hogy ezt feldolgozd?
5: Én elsőnek is égetően fontosnak találtam azt, hogy van egy piacrés. Kevés az ismeret többségiek szemszögéből ebben a témakörben, pedig ez egy olyan értékhalmaz, amelyet fel kell tárni, és nem csak a kisebbségek, hanem a nagy többség javára, a közjó érdekében, mert hogy ez egy olyan értékpluralizmus, amelyet ha befogad és átél és egyenrangúként tud az össztársadalmi értékhez tagozódni, akkor ez mindenki javát szolgálja. Tehát úgy éreztem, hogy úgymond híd lehetek ebben a történetben, összeköthetem ezeket a halmazokat egymással, és ez hosszú távban tekintve, visszatekintve erre, ez egy nagyon fontos mozzanata ennek, hiszen vagy erre építve, erre a tanulmányra építve, vagy megcáfolva, de legalább van mire alapozni további tanulmányokat. Mert hogy ilyen nincs, nem volt még eddig. Tehát ez egy óriási hiány, én úgy éreztem, hogy a maga a téma a szükségszerűsége diktálta azt, hogy fontos lenne ezt megfelelő szintereken, módszerekkel, tudományos körben kidolgozni. Meg ugyanakkor volt bennem egy olyan is egyébként, hogy úgy éreztem, hogy a művészet, a festészet önmagában nem elég hatékony. Volt bennem egy ilyen érzés, hogy a festészet, a mai kortárs festők produktumai majd csak később fognak egykor felértékelődni, és majd az utókor fogja azt megfelelő helyén kezelni. És hát így egyszerűen mondva, majd talán az unokáimnak tényleg a javát fogja szolgálni. De jelenleg napjaimban a sajátomat szinte csak egy ilyen flow áramlatnak tekinthetjük. És úgy gondoltam, hogyha ezt a festészetet megtámogatom egy másik lábazattal, és ez a tudomány, ami összekapcsolódik vele, akkor már sokkal hatékonyabban, erőteljesebben tud szólni. Tehát ez a kettő kiegészíti, erősíti, és akár egymással is párhuzamot vonva párbeszédet folytatnak. Tehát volt benne egy ilyen is, hogy talán így hatékonyabb, ha elméleti sík is megtámogatja a gyakorlatot.
4: A téma maga nagyon izgalmas, és azt hiszem, hogy mindenféleképpen beszélni kell róla, de erre szerintem majd a következő műsorban lesz egy picit több időnk, hogy ezt kifejtsük. Most inkább szeretném megkérdezni tőled, hogy mit tervezel a jövőre nézve? Milyen kiállításokat szervezel?
5: Hát vannak felkérések, meg vannak tervezett kiállítások is, tehát van egy spontán alakulása is a történetnek, tehát nem látom be a következő évet teljesen, de a közeljövőt talán igen. Lesz még decemberben egy kiállításom, mert részt vettem nyáron egy nemzetközi művészeti szimpóziumon Lengyelországban. Ez a Javdik volt, gyere és láss, ez volt a címe. És ennek a nemzetközi művészeti szimpóziumnak a végeredményét, az ott készült alkotásokat a Zakopane Múzeumban fogják kiállítani decemberben. Ez lesz a következő olyan művészeti bemutatkozóm, ami úgy nagyobb esemény. De jövőre várok további fejleményeket, vannak tervek külföldön is egyébként, idehaza is, de hát ezek még tervek egyébként. Viszont nyáron nagyon sok olyan munkám kezdett megszületni, amit még idénbe szeretnék fejezni. Tehát rendkívül aktív volt ez a nyár ilyen szempontból, rengeteg olyan technikai megoldást találtam, ami számomra izgalmas, ilyen transfer technikák, montázs, kollázs, egyéb különböző anyagok, vizes és olajos bázisú anyagok keveréke. Ezek nekem nem a klasszikus festészeti módszerek tökéletesítése a cél, hiszen úgy gondolom, hogy ezt már megtették elődeink, és ezt tisztelettel tovább vinni lehet másfajta kortárs átértelmezésben, és én ezt egy másfajta technikai módszerekkel szeretem újra feldolgozni, mint ahogy a felkelő nap esetében is az impresszionizmushoz nyúltam vissza.
4: Aki érdeklődik egy picit, akkor ezek után a festményeid iránt, az hol találhat meg téged? Azért ezt mindenféleképpen mondjuk el.
5: Hát, hogyha eredeti munkákat szeretne nézni, akkor a Romanok Hírnek a Király utca 67 szám alatti épületében lehet megnézni a Jelzések című képzőművészeti kiállításomat. Illetve van egy weboldalam, a drartboba.com felületet, amit most készítettünk nem olyan régen, ott nagyon szépen így lehet látni a művészeti, illetve a tudományos bemutatkozásomat az alkotásaimmal együtt.
3: Mai vendégem dr. Bódi Barbara festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutató volt, akit dr. Boba művész néven is ismerhetünk. A beszélgetésünk mai részében a múlt heti Jelzések című kiállítás megnyitójáról, a művészi hitvallásáról és az életéről is beszélgettünk. Tartsanak velünk holnap este is, ahol meghallgathatják a beszélgetésünk második részét. A viszont hallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dik. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Újabb családvédelmi intézkedést jelentett be a kormány. Magyarország nem lazít a migrációs politikán és visszaszerezni a büntetési összeget is. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Újabb családvédelmi intézkedést jelentett be a kormány. A családi csődvédelmi szolgálatra a kormány többletforrásokat biztosít, hogy a rászoruló családok a számlákat a hóvégén ki tudják fizetni, és az eladósodást és a végrehajtást el tudják kerülni. A baj megelőzhető a kormány szerint, ezért új tanácsadási és adósságkezelési programot indít. Magyar Péter leszögezte, hogy Magyarország nem lazít a migrációs politikán és visszaszerezni a büntetési összeget is. A miniszterelnök elmondta, hogy a kormány célja, hogy ugyanilyen szigorú szabályozás legyen, egyel több illegális migráns se érkezhessen, viszont ne vonjanak le büntetésként Magyarország forrásaiból. Eddig körülbelül 1 milliárd euró a bírság. A cél az, hogy decemberig megállapodjanak a tagállamok. 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés egyik alelnöke elmondta, hogy az úgynevezett A és B heteken a kijelölt napokon plenáris ülést tartanak, a 3. C hétre tervezik a választókerületi és egyéb munkákat. A MOHU egyetért a kormánnyal abban, hogy felül kell vizsgálni a hulladékgazdálkodási rendszert. Na, a társaság közlése szerint a koncesszió komplex rendszerét is újra kell gondolni annak érdekében, hogy teljesüljenek a vállalt célok. A kormány a döntést a hulladékkezeléssel kapcsolatos panaszokkal, valamint a MOHU szerződéses kötelezettségeinek és célszámainak teljesítésével kapcsolatos kifogásokkal indokolta. Bejelentést tesz a gondos óra program miatt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a kormány, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint korábban kiderült, hogy a kormányzati szolgáltató központ és a Fidesz közötti megállapodás alapján a párt aktivistái egy meghatározott 78 év feletti felhasználói kör személyes adatai alapján kerestek fel idős embereket. Új pályázatot írnak ki a tankerületek arra a 116 iskolai igazgatói pozícióra, ahol ideiglenes megoldástól döntött az oktatási miniszter. Lannert Judit Facebook oldalán írta arról, hogy a nyáron 467 iskolai igazgatói kinevezés járt le, de csak 351 helyre találtak megfelelő pályázót. Az amerikai pénzen mostantól a jelenlegi amerikai elnök arca látható. Az amerikai pénzverde kibocsátotta a 2026-os Donald J. Trump amerikai elnököt ábrázoló 1 dolláros érmét. Ez az első eset, hogy hivatalban lévő elnök kerül forgalmi pénzre. A különleges dollár jogszerűségét ugyanakkor vitatják, ráadásul a gyűjtőknek jóval a névértéknél többet kell fizetniük érte. Egy 25 darabos tekercs 61 dollárba kerül.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
3: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
3: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. november 26-a kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét dr. Bódi Barbara, festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutató, akit dr. Boba művész néven is ismerhetünk. A mai részben az életéről, a művészetről és a cigány festészetről is beszélgettünk. Tartsanak velünk!
5: Azt gondolom, hogy manapság nem könnyű megélni a művészetből, hiszen azért a kultúra támogatás az utóbbi időszakban egy kicsit visszaesett érzésem szerint. Sok művész úgy véli, hogy szükségünk van egy polgári foglalkozásra is. De mivel foglalkozol a hétköznapokban?
6: Hát igen, jól érzed, mert a művészet azért elég labilis, ugye teljes válszélességgel abból élni, azt csinálni mindennapokban, ami egyébként szeretnék majd későbbiekben, de azért hát nálam is ott van 2 gyerek, tehát azért nem egyszerű ez a megélhetési kérdés. És hát én egy abszolút teljesen más területen dolgozom a hétköznapokban, hivatali munkát végzek, projektmenedzseri feladatokat, és itt ilyen településfejlesztési programokkal foglalkozunk. Én úgy találom meg magam ebben, mert ahogy van egy projektmenedzser végzettségem is, én úgy találom magamat ebben a folyamatban meg, hogy minden olyan dolog, amiben azt látom, hogy fejlődés van. Tehát van egy kezdő, egy végpontja, és egy produktum felmutatható, azt én ezt jól meg tudom élni, és bele tudom helyezni magam. Tehát ott van az az élmény varázsa, hogy igen, sikerült, ez a fejlesztés sikeres, ez megvalósult, és akkor mi ezeket egy ilyen adminisztratív módon tudjuk soron követni és segíteni ezeket a folyamatokat. Tehát nekem egy ilyen hivatali munkaköröm van a hétköznapokban, ez adja a kulturális stabilitást ahhoz, hogy az ember jelen esetben én tudjak művészetek, illetve tudomány területén is kibontakozni. Hogy a jövő majd mit hoz, azt még nem tudom, mert azért, ahogy mondtad, hogy a művészetből megélni az nem egy olyan biztos tevékenység manapság.
5: De még kutatóként is egyébként nagyon nehéz, hiszen te azért művészetpedagógus és társadalomkutató is vagy.
6: Igen, egyébként az alapdiplomámmal én tanítottam is 7 évet, és hát megtapasztaltam az oktatási rendszer helyzetét is, hogy a pedagógusi bérek, stb. Tehát nem egyszerű egyébként se tanárként, se kutatóként, se művészként. Szóval az ember boldogul, ahogy tud, de nyilván úgy, hogy az érték, kommunikáció érték, termelés az mindig is fontos.
5: Lehetséges, hogy ez adja benned a flow élménynek az előtérbe helyezését, ami előtérbe kerül a munkáidban is? Hiszen az egyik műved is tulajdonképpen ennek a megvalósulása.
6: Hát igen, ez a kettősség is talán azért tud ilyen hosszú ideig harmonikusan meglenni egymás mellett, hiszen amíg az egyik a szabályszerű hétköznapok, hivatali lét, magatartás formák betartását jelenti, követelmények, határidők teljesítését, addig a másik meg jelenti a teljes szabadságot. Azt a fajta vizuális örömszerzést, amiben tényleg senki és semmi nem irányít, csak is én önmagam belülről.
5: Térjünk egy picit vissza a disszertációd témájához. Engedd meg, hogy felolvassam a címét. A 20. század második felében kibontakozó cigány-roma képzőművészeti mozgalom és változásának folyamata a társadalmi emancipáció kontextusában. Először egy picit beszéljünk róla tágabb értelemben, hogy a cigány-roma képzőművészet, illetve ennek a mozgalma, hogyan látod, miként látod, mi ennek a történelmi aspektusa?
6: Tézisben visszanyúltam 1930-as évekig. Körülbelül itt kezdett kibontakozni egy-egy olyan művész külön az ország különböző pontjain, akik fontosnak tartották a származásuk mellett a művészi tevékenységüket is. Tehát innen kezdődött az a sík, amire úgy felfigyeltem, és ennek a folyamatában nyilván van egy társadalmi háttér, egy olyan változás, ami vagy felkelti ezt a művészeti mozgalmat, vagy lecsitítja. Ugye van támogató társadalmi háttér, és van kevésbé. És hát volt egy olyan úgymond társadalmi emancipációs mozgalom az 1970-es, 80-as években idehoz a Magyarországon, amely támogatta, segítette, sőt inspirálta ezt a művészeti mozgalmat. Daróczi Ágnesék voltak, akik 1979-ben az első országos autodidakta roma képzőművészeti kiállítást megszervezték a Pataki Művelődési Házban, és innentől kezdve azok az egy-egy különböző feltűnt művészek, akik 1930-as évektől alkottak, már egy közös térbe együtt kiállítottak, tehát kell egy bizonyos tömeg ahhoz, hogy erőteljesebben szóljon egy mozgalom. És innentől számítják adminisztratív módon is a roma képzőművészetnek azt a intézményesült formáját, amit sokan nem is ismernek el, támadnak, de mivel vannak képviselőik, és ezóta ez a fogalom él, ezért létezik. Tehát viszont nem követjük ezt a folyamatot, ugye? Tehát van ez a kiállítás, se az előzményét, se az alatta lévő folyamatot, se a mostani jelenségeket nem követjük soron. Holott ez egy gyönyörű folyamat egyébként. És már akkor, mikor a roma képzőművészetet úgymond idézőjelesen megszületett ezzel a kiállítással, már akkor is létezett a modern része, a modern művészeti mozgalom. Tehát az identitás értelmezések, amiről szó is volt a konferencián, nagyon sokféle módon nyilvánulnak meg a művészet kifejeződésében. És ezt az árnyaltságot, hogy az identitás fogalmát, amelyet 1950-ben Erikson fogalmazott meg elsőként, láthatjuk egyébként, hogy ez egy mennyire összetett, teljes ént átható jelenség. Nagyon sok tényező befolyásolja az identitásunk kialakulását, és a kialakult állapot is egy olyan, hogy folyamatosan változik. Tehát ez egy nagyon összetett, rengeteg elemből áll, és ezeket az előadáson fel is soroltam, hogy mennyiféle identitás típusunk van, hányféle elem, ráadásul még az életszakaszaink, helyzetünk mindenféle befolyásolja. Viszont van egy pervazív, minden felett álló egy átható olyan eleme, ami befolyásolja az összes többit. És a művészetben ez szabad átjárások vannak ebben a identitás elem pervazív jellegének a választásában. Tehát ez változhat. Nem mindig csak a nemzetiségi, kisebbségi hovatartozásból tudja előhívni a művészetét, hanem lehet, hogy éppen a vallási szakralitás az, vagy éppen az édesanyai nemi szerepek, a feleség, vagy éppen történelmi belehelyezi magát egy nagyobb társadalmi kontextusban a művész, és egy politikai művészetet folytat. Tehát annyiféle verziója lehet ennek, hogy miképp nyilvánul meg a műalkotás, milyen belső motivációk mozgatták, hogy ezt sokkal árnyaltabban kellett felvázolni, és ezek az identitás keresések és értelmezések a művészetben alkotott nekem egy ilyen átlátható mintaábrát is a tézisben, amelyet így definiáltam is külön-külön, hogy melyik halmaz hogyan lehetne leírni, és erre példákat, ellenpéldákat magyarázva, érthetően elemezve, viszonyrendszereket vizsgálva. Szóval ez egy nagyon összetett kérdés, és az is nagyon különös, hogy azon túl, hogy az identitás pervazív jellege is változik, magának a művészet fogalmának is van egy olyan jelensége, hogy szabad és ösztönösségre törekszik, szabályok fölötti felülemelkedésre képes. Azon túl még maguk a művészek is képesek egy változásra, egy olyan fejlődési folyamatot bejárni, hogy egyik halmazból könnyen át tudnak ívelni a másikba. Tehát egy sokkal rugalmasabb, sokkal áthatóbb, részletezőbb megismerési felületet nyújtok, differenciált halmazokat nyújtok, amely egy pontosabb megismerést nyújthat a többségiek számára, illetve segíthet nekünk is értelmezni, hiszen sokszor lehet észrevenni azt, hogy maguk az alkotók is belebotolnak ebbe a kérdésbe, és nehezen tudják ezt kigobózni magukban. Mert ez egy olyan dolog, amivel mindegy, hogy képzett, mindegy, hogy kevésbé képzett, vagy autodidakta egy roma származású festőművész, mindig kérdéskör lesz a mai kortárs kontextusban.
5: Zenészként én arra tudok asszociálni ezekből a gondolatokból, hogy ugyebár amikor a romák a vándorlásaik során találkoztak különböző népekkel, különböző hatások érték őket. Magyarországon, Spanyolországban, Franciaországban is még sorolhatnám, és természetesen valahol a zenéjük mindig közös sajátságokat mutat a helyi népzenével. Például vegyük a spanyoloknak a flamenkóját, vagy ugyebár a szintó cigányoknak a gypsy swinget Franciaországban. Tehát ezek mind valahogy annyira mások, ezek a zenék, ezek a műfajok, és mégis van bennük egyfajta közös. Úgy szokták mondani, hogy a természetük által fűtött alkotó előadás mondjuk. Tehát valahogy mindegyik annyira érzelmes és annyira sajátságos, hogy ettől egy külön műfajt alkotnak, ettől egy külön műfajt hoznak létre. Ugyanez volt Magyarországon, ha akár a cigányzenére gondolunk, és itt persze nem a folklór és a népzene az, amiről most beszélgetünk, hiszen az egy másik téma. Tudjuk, hogy Magyarországon is többféle cigánycsoport van, és például a romungroknál nem találhatók meg ezek a népzenei elemek, amik mondjuk az olasz cigányoknak a népzenéjükben benne vannak. Saját dalanyaguk van. Mi az szerinted az a közös vonás a cigány, illetve roma képzőművészetben, ami ez egységesíti az egészet, akár csak Magyarországon nézve, hiszen tágabb nézőpontban azért sokkal nehezebb megfogalmazni.
6: Nehéz összehasonlítani a zenét a történetiségját és a festészet, mert hogy a zene már visszanéz azért több száz éves múltra, amíg a festészet úgymond egy új keletű, nincs száz éves szinte történetisége, úgyhogy nehéz messze menő következtetéseket ezek alapján vonni erről. És hát más műfajról beszélünk, hiszen a festészet, mint ahogy saját magam példájából is mondtam, hogy szinte az utókornak festünk. Tehát nem a napjaink kortárs elismerésére törekedve, mert hogy ezt mi nem tudhatjuk, hogy hogyan fogják majd értékelni ezeket a műalkotásokat több száz év múlva. Tehát majd az utókor talán helyére tudja tenni, és vannak egyébként olyan európai roma festők, akiknek az életpályájában nincs kihangsúlyozva a származás kérdése. Uh-huh. Tehát a dokumentáltság kérdésköre is egy érdekes, hogy fontos egyáltalán, hogy dokumentáljuk a származást, hiszen nem a produktum a lényeg. És vannak ilyen festőművészek, akiknek kutakodás után lehet megtalálni az életrajzában egy rövid utalójelzést erre vonatkozóan, és a művészete is egy teljesen más vonulatot hoz. Tehát lehet, hogy mindig is voltak roma származású festőművészek, csak éppen nem dokumentálták a származásukat. És hát az itáliai reneszánszban volt La Zingaro az első, aki felvállalta a származását. Ő is ugyanúgy tanult, mint a többi olasz itáliai festő, és ő fontosnak tartotta saját magára, hogy ez így a cigány, így hívták őt, a cigány. Ez egy letagadhatatlan dokumentáltság, ugye? Hogy ő felvállalta. Na de ő volt az első, akiről tudjuk, hogy dokumentál, de mennyien lehetnek még, akik nem tartották ezt fontosnak. Úgyhogy nehéz ezt így megfogni, hogy mi az a közös szál bennük, hiszen voltak olyan absztrakt művészek, akiknél ez nem volt fontos. És olyan kokoskától és ilyen emberektől tanultak, és hogy ez a közeg, a mai társadalmi kontextus magyarországi viszonylatban mennyire tartja fontosnak, hogy roma származású vagy-e vagy sem, hát azt kell mondjam, hogy igen, nagyon is fontosnak tartja. Tehát nehéz napjainkban ebből kilépni. Valódi választás valójában nincs. Majd az utókor fogja ezt leszűrni, hogy volt-e közös vonás, ahol az autentikus értelemben vett roma képzőművészettel, de a tézisen feltárt, hogy vannak ezen túl még más fajta megközelítésű hivatásos művészek munkái is, akik nem direkt módon használják ezeket az identitás elemeket, ami a roma származásra utal. Tehát ehhez jövendő mondónak kellene lennem, hogy tudjam, hogy van-e közös szál.
5: Mégis tudsz valami olyan közös vonásokat felfedezni ezek között, a festmények között, mondjuk a lóábrázolások, vagy esetleg a színhasználat, amik mégiscsak egy picit valamiféle közös gyökérre emlékeztetnek?
6: én a halmazokra hívnám fel a figyelmet, amelyet be is mutattam az előadás során. Három nagyobb halmaz van, az egyik a roma képzőművészet, az, amit többnyire mindenki be tud azonosítani.
5: Ez az, amikről beszéltem tulajdonképpen én is, ugye, hogy harsány színek, amiket már egyszer kifejtettél
6: így van,
5: nekünk.
6: Így van, nagyon több eleme, együttes eleme fontos ahhoz, hogy ezt roma képzőművészetnek definiáljuk. Az első, ami fontos, hogy a személy, aki festi, az önidentifikációjában elsősorban romának vallja magát. Tehát ez az önidentifikáció. A második, hogy azon túl, hogy ő nyíltan vállalja a származását, cigányfestőnek nevezi magát. Itt már nagyon sok művészre ez nem igaz, ugye? Tehát cigányfestőként nevezi meg magát. Témaköre nagyrészt, javarészt a cigány származásából eredő, úgymond cigány témák, ilyen a vándorlás történet, a mesterségek, különböző folklór jelenetek, táncok, vigadalmak, otthoni életképek, stb. A színeiben, ahogy mondtuk, hogy harsány előadás módja, keveretlen színek, és a felületen egymással játszanak a színek, és ilyen vibrálóvá válnak, a többségiek, vagy akik ránéznek, ezeket cigány színeknek szokták mondani. A festészet mint műfajon belül maradnak, nem ugrándoznak más-más művészeti ágra, hanem csak is a festészet keretein belül maradnak, tehát a hagyományos festészet hívei, és ezen túl saját maguk képzik tudásukat autodidakta módon. Na most nyilván, akik ebben a halmazban tartoznak, azoknál nagyon sok a közös vonás. Tehát ezek felismerhető, besorolható, hogy kik is azok, akik a roma képzőművészet képviselői. Legszebb példája számomra Orsos Teréz munkája, viszont Orsos Terézre is az a jellemző, hogy életpályája folyamán ő fejlődött, folyamatosan fejlődött, és szinte modern festővé is alakult. Mert hogy az ő gyerekkorában beégetődhetett neki az a látvány, hogy ők egy ilyen kisebb cigánytelepen laktak, de messze elláttak a város nagy házaihoz. És ezt a látvány, hogy ott van a város, a jólét, a bőség, a gazdagság, a többségiek, mi meg itt vagyunk, a szegény kis szedetvedett házigunkban, ez a ellentét groteszk mód sokszor előjön a festészetében, és egy úgymond ironikus jelleggel, eltúlzott jelleggel, ezek ilyen ütközéspontok lettek, és ez egy olyan dinamikát ad a festményeinek, hogy nagyon elevenek, élőek ezek az életképek, amelyeket ő hoz. Tehát ő szinte átmegy a modern roma képzőművészethez. A modern része már el tud szakadni a roma témától, már különböző más egyéb témákban is, például erre mondtam Bari Janót, vagy Szolnoki Csanya Zsoltnak a munkáit, akik abszolút már szabadon, virtuózan járnak át különböző témák között. Itt ők is felvállalják nyilván a származásukat, de nem egyszerűen csak cigányfestőnek mondják magukat, hanem cigány származású vagy roma származású festőművész, mert hogy ebben árnyaltabban érzékeltetik azt, hogy ők ugyanolyan emberek, tehát magyar nemzetiségűek is, sőt, itt már kettős identitásról is beszélünk, ugyanúgy felvállalják a magyar nemzeti identitásukat, mint a kisebbségi hovatartozásukat, és így a munkájukban is sokkal virtuózabban, bátrabban tudnak, sőt, akár a festészet műfaján kívül is lépnek, például Szolnoki Csanya Zsoltról tudjuk, hogy íróköltő, műfordító, vagy Bari Janónál a szobrászat is motiválja őt. Tehát itt már szabad átjárások vannak technikai megoldásban, műfajban, témakörben is, stb. És a harmadik nagyobb halmaz pedig a hivatásos művészek, akik már valamilyen diplomával, állami, egyetemi oktatásban részesültek, és diplomával rendelkeznek. Vannak Magyar Képzőművészet Egyetemről kijött művészek, vannak különböző tanári, pedagógusi végzettséggel rendelkezők, és egyéb ilyen művészet közeli diplomával rendelkező művészek. Ők önálluk már abszolút ez a pervazív jelleg teljesen eltolódik más irányban az identitás különböző elemeire. És hogyha van egy téma, ahogy mondtam is, ahogy az akadémistákra jellemző, programfestészet. Tehát tudatosan átgondolják, felépítik, vázlatolnak, és ezt felvállalják. Tehát így megvalósítják az ő terveiket. Tehát én inkább a halmazok között látok közös szálat.
5: Te hogyan fogalmaznád meg, hogy a te művészetedben ez hogyan jelenik meg? Én itt most a kezemben tartom a képeidnek egy részét, és látok itt például egy kisfiút, nagyon morcosan néz, és igen barna tónusokat használtál a képben. De hogyha megnézem a többit is, akkor ezek feltehetőleg roma származású embereknek a portréi, vagy esetleg ez az emberi turbánban ő lehet, hogy indiai. Tehát tulajdonképpen ez még az indiai gyökerekre utalhat.
6: Hát ez a pervazív jelleg, amiről beszéltem, hogy eltolódhat az identitás elem különböző részeire a fókusz, és még ott van a művészeti szabadság is, ugye? Mert hogy a művész nem tudja ezt befolyásolni, mert kapja az üzeneteket, ugye? Nyilván a megoldásaiban, technikai részeiben lehet már hozni emberi megvalósítási elemeket, de nálam is változó. Tehát ezt így nem lehet ebből a fókuszból közelíteni, mert rengeteg olyan munkám van, ami meg se közelíti a roma identitás kérdését, mert teljesen más témakörben készülődött. De egyébként volt egy ilyen sorozatom, erről már beszéltem régebben is, hogy a tükröm-tükröm párlat, vagy a másságról más kép. És itt ez volt a lényeg egyébként, hogy 12 olyan különböző nemzetiségnek az arcát hozzam nagy méretben el, akik eltérő nemzetiséget képviselnek elég karakteresen, és azon túl, hogy mondjuk egy ázsiai rizsszedő, vagy egy fekete, afrikai fekete, vagy egy spanyol férfi, és sorolhatnám hányféle különböző arc karakter jelenik meg, más-más elementáris emberi érzést próbál kifejezni, ami arra ösztönzi, készteti a befogadót, hogy próbáljunk azonosulni avval az érzéssel, amit mondjuk az afrikai fekete átad nekünk. Tehát, hogy tudjunk átlépni a saját korlátainkon, hogy ne szűrjük meg csak is a nemzetiség arcán keresztül, hogy hogyan viszonyulunk, ugye? Más kép. És ezt a fajta madártávlatot a halmazok felett álló sokszínűséget bemutatva, a konklúzió az volt ebben, egyik konklúzió, hogy ezek a különbözőségek természetes velünk, az emberiséggel járó másságok, amit fogadjunk el, hiszen ezek nem ember által determinált, hanem ez magasabb rendű valóság miatt vagyunk különbözőek, és az elfogadással rengeteg más értéket is elfogadunk, és ez az emberiség erősségét jelenti ez a különbözőség, nem pedig a megoszlást. Tehát madártávlatból nem megkülönböztetés, hanem az értékek összeadása lenne a cél. És ennek a sorozatnak volt egy olyan célja is egyébként, hogy megjelent a megváltó Jézus Krisztus is, és ez egy ilyen messiási üzenetté is formálta, mint hogyha egy úgymond profécia lenne ez az egész, hiszen 12 alak jelent meg köztük Jézus Krisztussal, de a 13. a befogadó néző volt, aki egy tükörben megláthatta magát, és ezzel részesévé válhatott, mint egy apostol ebben a misszióban.
5: A szakralitás, a transzcendentalitás mit jelent számodra? Hogyan jelenik meg a művészetedben?
6: Három nagyobb része tudnám a művészetemet osztani. Az egyik az, amikor a természet adta tökéletességre, és ezáltal Istennek a keze nyomára tudok én megtapasztalni és rácsodálkozni. És ezek a természeti lenyomatok jönnek vissza. Tehát ez a természet ihlette alkotások. Ennek nincs szabálya, hogy hogyan jön elő, de a lényeg, hogy a természet ihlette. Van egy ilyen vonulatom. A másik vonulatom, mikor a klasszikus festészeti alapokat fontosnak tartva, azt kortárs átértelmezésben újra dolgozzam, mégpedig itt jönnek be a technikai innovatív megoldások, az a sok színű választékos megoldási mód, amint számomra izgalmas, és ez hozza a flow folyamok, meg különböző egyéb izgalmas munkákat, ami a Jelzések című kiállításon is látható.
5: Ebbe tartozik, gondolom, akkor az a három részből álló kép is, amit láttam még, igen, ott a bejáratnál.
6: Igen, igen, az impresszió, felkelő napra gondolsz?
5: Igen, a felkelő,
6: igen,
5: napra gondolok.
6: Igen, igen. Köszönöm. Ez is egy technikai innovatív újítás, hiszen visszanyúlt a művészet történetre, eredményekre, de mégis másképp dolgoztam fel. És a harmadik, amire te kérdezel, ez az olyan fajsúlyosabb üzenetiség közvetítése, amit kapok. Tehát ez egy ilyen, mint hogyha ilyen médium, vagy ilyen, mint ahogy az áramlat is felülről jön, átmegy rajtam, és én kiadom a festészeten keresztül. Ez egy ilyen körforgás. Ezek ilyen kapott üzenetek, emelkedettebb történetek, mint ahogy a tükröm-tükröm tárlat is egy kapott üzenet volt, de volt egy olyan idei munkám is például, ami a 371 csillag a Roma Bátorság és Ifjúság napjára készült, a holokauszt áldozatainak emlékére. Tehát itt egy ilyen történelmi eseményre utaló vizualitás jelenik meg, de összekapcsolva ezt is az egyetemes művészettel, hiszen Michelangelo-nak a Pieta szobrából indulok ki. Ugyanakkor az Auschwitz is megjelenik a háttérben, és különböző szimbólumrendszerek, mert itt a szimbolizmus és a realizmus elemei keverednek, de itt már indítottam a roma történetiséggel, hiszen Csorba Robika is megjelenik ezen a festményen, mint a mai kortárs áldozat, visszautalva az egykori holokauszt áldozataira, de ugyanakkor kitágítva ezt az áldozati kérdést minden áldozatra szinte, hiszen utal a mai háborús helyzetre is. Tehát ezek is kapott üzenetek és fajsúlyos üzenetüktek, és hát a szakralitás itt is megjelenik, hiszen Mária tartja a kezében nem Jézust, hanem már Csorba Robikát.
5: A nőiességet látom még fontosnak a művészetedben, hiszen azért számtalan női alkotást vélek felfedezni.
6: Igen, és ebben egyik inspirálom Frida Kahlo. Tehát mikor én láthattam a Nemzeti Galériában az ő kiállítását, akkor tapasztaltam meg, hogy 20-valahány kisméretű, alig egy termet megtöltő kiállítás anyag mekkora keresett látogatottságot jelent a nézők köréből. Tehát kígyózó sorok, online foglalt jegyek, tehát alig lehetett bejutni erre a kiállításra, minden idők egyik leglátogatottabb kiállítása volt, úgy, hogy Frida Kahlo sem volt elismert az adott korában. És egyik mozgató ereje Fridának az ő belső érzéseinek a kifestése volt. Az a női érzésvilág, fájdalom, gyötrelem, nehézség, amit ő átélt, ő kifestett. Ez neki egy ilyen gyógyító hatással is volt, hiszen gazdasági célja ennek nem volt. És mégis, hogy ez a női érzésvilág, ez a káosz, amit ő megélt, egészségügyi állapota, magánélete, stb. Óriási, hatalmas figyelmet keltett fel a mai kor emberének. Míg mellette volt egy londoni iskola kiállítása, hatalmas termek, hatalmas festmények, több tanítvány, együttes kiállítása, tehát tátongó ürességgel. Na most nekem ez egy jelzés volt, vagy egy üzenet, hogy a női lélek, a női érzések jellege mindig is nagy figyelmet fog felkelteni. Mert mindig is megfejthetetlen volt a női lélek, a női érzésvilág, a női gondolatiság, és hogyha valaki hagy erről lenyomatot, tegyük fel Frida Kahlo művészi alkotásaiban, ez óriási portka van maga körül. És igen, ilyen szempontból én is merem bátran megélni ezeket az érzéseket, és lefesteni, mert én úgy gondolom, hogy a női lélek az egy nagyon összetett, nagyon érzékeny, nagyon szenzitív, olyan módon tud érzékelni a mai világban, ami nem biztos, hogy a férfiaknál is adott.
5: Egészen biztos, hogy nem adott.
6: Nem mertem kimondani.
5: De ezt nekem kell kimondanom, azt hiszem, úgyhogy de ez így szép, így jó, hiszen ezzel egészítjük ki egymást, egy férfi és egy nő, én azt gondolom.
6: Igen, és hogyha még plusz ez a nő tud valamilyen művészeti ágban kibontakozni, akkor ezt nagyon szenzitív módon, érzékletesen és tűpontosan meg tudja tenni. Úgyhogy fontos eleme, igen, a művészetemnek a nem identitásom, ha már identitás elemeket nézünk.
5: Jogos, igen.
4: Mai vendégem ismét dr. Bódi Barbara, festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutató volt, akit dr. Boba művész néven is ismerhetünk. A mai részben pedig az életéről, a művészetről és a cigány festészetről is beszélgettünk. Tartsanak velünk holnap este is. A viszont hallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió D kulturális műsora.
3: Tarts velünk minden hétköznap.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódi. Süss fel nap. Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: 10%-kal emelkedik a megváltozott munkaképességűek ellátásának összege. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120 000 forintra növelik. A döntés újabb 238 000 embernek nyújt majd jelentős segítséget, tette hozzá a kormányfő. Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan döntést hoz a kormány. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága, jelentette be a kormány szóvivő. Köböl Anita hangsúlyozta, a jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképzéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A paksi erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő, mondta a kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, a paksi erőmű teljes kapacitással közel a névleges teljesítményéhez termeli az áramot. Költségvetési többletforrást biztosít a kormány a Családi Csődvédelmi Szolgálat központi és területi szerveinek, közölte Köböl Anita a kormányzati sajtótájékoztatón. A kormány szóvivő elmondta, hogy november 20-ától új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás indul a Csődvédelmi Szolgálaton belül. A hitelezővel egyeztetve a szakemberek segítenek áttekinteni a pénzügyi helyzetet és megtalálni a legoptimálisabb megoldásokat. Számításaik szerint évente 3-4 000 pénzügyi nehézséggel küzdő kaphat személyre szabott szakszerű segítséget. Október 1-től visszakerülnek a javító intézetek a gyermekvédelmi rendszerbe, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte azt is, hogy a meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik, 3 milliárd forintot különítenek el erre a célra. A kormányfő hozzátette, átfogó jelentés készült a gyermekvédelmi rendszerről, valamint a bicskei gyermekotthonban történtekről, amelyet hamarosan nyilvánosságra hoznak. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be Facebook oldalán a kormány. A posztban hangsúlyozzák, a hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják. A Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2024. november 27-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem ismét dr. Bódi Barbara, festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutató, akit Dr. Boba művésznéven is ismerhetünk. Ma este a beszélgetésünk befejező részében a jövőről és kedvenc zenéiről mesél nekünk. A műsor második felében pedig Rácz Pál, aranykoszorús hangszerkészítő mesterrel beszélgetek a hangszerkészítő szakmáról és versenyekről. Tartsanak velünk ma este is!
4: Itt a beszélgetés előtt meséltél nekem egy történetet, hogy volt neked egy jazz festésed is, ami nekem nagyon felkeltette az érdeklődésem. Meséld már el, hogy hogy folyt ez az egész, hiszen Robi Rakatossal, kiváló prímással együtt dolgoztál a színpadon?
5: Mikor kiderült, hogy a Robi Rakatoss családja, az ő édesapja és az én édesapám milyen zenei múltra tekint vissza, milyen összekapcsolódás és baráti családi ismeretség van a háttérben, és hogy ők napjainkban hogyan beszélnek az én édesapámnak művész és emberi kvalitásairól, aki már nagyon régóta nem él egyébként. az számomra óriási élmény volt. Ezt ilyen muzsikusok szájából hallani. És ez kialakult egy ilyen művészi barátság. Egyébként én nagybátyámként tekintek Robi Lakatosra. Voltak a családban házasságok is, keveredések is, és ő mondta, hogy neki egy régi álma ez, hogy egy jazz koncerten, miközben ők zenélnek, egy festőállvánnyal egy festő fest. Most ez nekem nagyon nagy kihívás volt egyébként, mert azért van másfél-két órám körülbelül arra, hogy egy üres vászonból egy befejezett művet alkossak nagy közönség előtt, folyamatos reflektorfényben, és úgy, hogy még engedjem át magamon a jazz zenének a hatását is. Tehát valamilyen módon fúzióba lépjek avval a ritmussal, azzal a színekkel, amiket ők közvetítenek a zenében. Úgy az óbudai társas körben erre lehetőség volt, nem is olyan régen, tehát adott egy ilyen egyéni, egy a Gypsy Jazz Band-del adott egy koncertet Robi Lakatos, tehát házas koncert volt, még a színpad háttérterében is ültek az emberek, és hát Charlie is fellépett, mert neki pedig egy 77 éves és jubileumi koncerteket ad, és ő volt a díszvendég. Na most... ez volt nekem is úgymond debütálásom ebben a történetben, mert még én ilyen formában nem festettem, viszont nagyon nagy élmény volt számomra is, mert engem is fellazított a ritmika, a zeneiség, mert ők hoztak egy ilyen kellemes élményt a közönségnek, ezt én ugyanúgy átélhettem, és én hozzá tudtam tenni egy másfajta a szemnek látható kellemes élményt. És a lányom volt velem, és én meg is, ő a legfőbb kritikusom, és őt kérdeztem meg, hogy na milyen volt lányom, hát itt mondd el nyugodtan, és akkor ők vették is folyamatosan, tehát így ő volt az én hátterem ezen az alkalmon, és mondta, hogy anyu, ez nagyon jó ötlet volt, mert mikor muzsikálnak a zenészek, akkor ő nem tudja, hogy hova nézzem. Tehát hallgatja a zenét, de egy idő után már nem tudja, hogy hova nézzen, de itt most volt egy festmény, amit folyamatosan nézhetett, hogy hogyan fejlődik a nulláról egészen a végéig. És ez neki élmény volt. És tényleg, ahogy így a végén odajöttek az emberek, fotóztak, meg minden, és mondták, hogy hát ez egyszerűen káprázatos volt, ahogy láttuk, hogy fejlődik a festmény, és volt benne egy fordulat, mert még a vászat is megfordítottam közben. Tehát így nehogy már egyből lássanak mindent, tehát én már nagyjából tudtam, hogy mi lesz rajta, de hagytam teret a zene hatásának is, forgattam is a vásznat, úgyhogy mindenfélét is csináltam, és ez a közönségnek hatalmas élmény volt, fotózkodtak, gratuláltak, stb. Szóval ebben a művészeti ágak különböző találkozása és kölcsönhatásában nagy lehetőség van, itt az értékek találkoznak, és nem lehúzzák, hanem épp az, hogy erősítik egymást, és ezt megtapasztalhattam.
4: A jövőben milyen terveid vannak esetleg, kutatási terveid, vagy művészi terveid, amiket szeretnél megvalósítani, akár hosszabb távon?
5: Kutatóként is fogok debütálni a jövőben a Magyar Művészeti Akadémia révén, tehát kortárs művészeti jelenségeket fogok vizsgálni, kutatni, konferenciákra járni, előadásokat tartani, publikálni, tehát ez is egy olyan dolog, amit fel kell építeni, és folyamatában ott kell lenni a fontos eseményeken. Szándékozom a jövőben, több ilyen terv is van, több ilyen koncepció is van. Tervezzük Robi Lakatossal ezt a jazz és festés fúziót a jövőben is.
4: Ez nagyon izgalmasan hangzik.
5: Igen, abban bízom, hogy nem csak hazai, nem nemzetközi színpadokon is folytatódhat. Inkább nemzetközi viszonylatban lesznek lehetőségeim. Tervezünk Kassán is egy kiállítást a Rovás Árttal. Lehetőségem nyílt hozzájuk kapcsolódni, ők határon túli magyarok, és érdekes mód ez a kisebbségi lét egy olyan közös pontot adott, ami nagyon kellemes művészi kapcsolódást jelentett számunkra, és ebben sok jövőbeli terv is van. De leginkább Igen, hát én nemzetközi szinterekben gondolkodom jelenleg, de lesznek hazai kiállítások is. Tehát a kutatói, ami a publikációt jelenti, előadások, különböző tanulmányok, cikkek megjelenése jellemző. Egyébként tervben van a doktori disszertációnak a könyvé alakított megjelenési formája is, ez is a Magyar Művészeti Akadémia révén. Szerintem fontos tanítani is, tehát kezdetben meghívott előadóként, aztán így majd szépen folyamatosan ezt is kiépíteni.
4: Tehát számos workshopot is tartasz azért itt, hadd említsem meg.
5: Fontosnak tartom egyébként, mikor az elmélet és a gyakorlat is egymással találkozik. Tehát itt a workshopoknál az a szerencsés, hogy van egy elméleti része, de ugyanakkor itt izgalmas gyakorlati rész is folyamatában van. Ebben is szeretnék jobban elmélyülni. És hát a festészet az meg folyamatos. Az egy szívügy, amit nem lehet abba hagyni.
4: A flow érményre szükségünk van természetesen.
5: Az áramlatban lenni mindig kell.
4: Így van. Egy különleges kérdés így a végére. Általában zenészeknek szoktam föltenni, és azért talán neki könnyebb erre a válasz, de ha megengeded, akkor kíváncsi lennék, hogy mit válaszolsz erre. Ha kitennének egy lakatlan szigeten, akkor mi lenne az az 5 zenemű album, amit elvinnél magaddal?
5: És itt most kifejezetten zenére gondolsz.
4: Zenére gondolok, igen. A rádió azért mégiscsak elsősorban a zenének a közvetítője.
5: Nagyon szeretem, tehát a zene az számomra is nagyon fontos. Uh-huh. Így nőttem fel, de én nekem nagyon széles a zenei ízlésem. Például a portugál fado zene az egyik kedvencem, tehát ez a melankolikus, mélyről jövő, de az élet szeretetét és igenlését átadó zene. Mariza ez egyik képviselője, de Bujikának a érces hangja is tetszik, tehát ezek a lirikus, melankolikus, de mégis azért ott van benne az erő, a küzdelem, a lüktetés. Szeretem a klasszikusokat is egyébként, kicsit lágyabb formájában, például a Secret Gardennek a zenéi, ha most így kellene példát mondanom. De én szeretem az operát is, Andrea Bocelli, ezek is, de az ilyen könnyedebb zenék is, például Rosario Flores, ő spanyol-roma énekesnő, a Rosario Flores, de van a Bebo és Cigala, énekes és gitáros, ők is spanyolok. Felvállalják abszolút származásukat, ők egy nagyon komolyan elismert zenészek Spanyolországban, és köztudottan romák. De egyébként, mikor meghalom az igazi zenész cigány zenekarnak a muzsikáját, akkor érzem, hogy honnan jöttem. A gyökerek megszólalnak, hogy átérzem teljesen, és akkor tudom, hogy milyen családból jöttem.
3: Ma esti első vendégem dr. Bódi Barbara, festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutató volt, akit dr. Boba művész néven is ismerhetünk. A programunk második felében pedig Rácz Pál aranykoszorús hangszerkészítő mesterrel beszélgetek a hangszerkészítő szakmáról és versenyekről. Maradjanak velünk!
6: Tehát nagyon érdekes a verseny, az egyetlen egy dolog, amit már nagyon sokszor elmondtam televízióban is, hogy sajnos a magyarok igazából nem próbálkoznak. Nem félnek is, nincs bennük az az ambíció. Jönnek Izraelből, Koreából, talán még Észak-Koreából is, persze japánok, az ázsiaiak azok nagyon szorgalmasak. Uh-huh. Tehát az európai kultúrát, az sajnos azt meghonosították. Mondhatni, ellopták ugye Európától. De minden műfajban a művészet, az európai művészet. Tehát azt tudom mondani, hangszer készítésben is, hogy ott vannak bizony a világ elsők között ma már. Hát, hogyha megnézzük Cremonát az utóbbi 20 évben, a tanulóknak legalább a több mint fele mind japán volt, vagy dél-koreai. Hát ugye gyakorlatilag, amikor a klasszikus zenét meghonosították, ugye először a japánok már a 60-as években, hát nekik nem volt hegedűjük, meg klasszikus zenét, tehát ugye hangszerek nélkül nem lehet szimfonikus zenekarokat alapítani, zeneiskolákat, aztán később a dél-koreaiak, ugye?
7: Igen.
6: A három tigris, a tajvaniak, Hongkong. Nekem Hongkongban van tanítványom. Egy hegedű tanár, aki itt tanult nálam, nagyon jóban vagyunk, fiamként szeretem, ő is papa úgy hív. Hongkong, hát most ott is baj van, vannak ott műhelye, szép hegedűket készít, javít, és közben hegedűt tanít. Felesége zongora tanárnő, hát sajnos nincsenek onnan se jó hírek Hongkongból. Úgyhogy ez már politika, ezt hagyjuk.
7: De ha már a tanításnál tartunk, az utóbbi időben az Egressy Béni Református Művészeti Szakgimnáziumban is tanítasz már.
6: Igen.
7: A hangszeriskolában.
6: Igen, én a vonós tanszakvezetője vagyok, igen.
7: Milyen tapasztalataid vannak?
6: Mondhatom, hogy nekem talán ez az első ilyen hivatalos. Nagyon sok tanulóm volt egyébként már még a másik iskolában. Itt tanítottam a zene. Most a Konzi alá Bartók Konzervatórium, a hangszeris iskola. Tehát azt tetszik, hogy ugye rengeteg erdélyi fiút tanítottam az utóbbi időben. A mostani tanulom ugye a Vajdar András, aki egy zseniális hegedűs, tehát muzsikus, van affinitása a hangszerhez, és hát ő talán olyan a legjobb tanítványom az utóbbi, elmondhatom. Szerencsére, hogy nem hallja, itt a fal mögött éppen dolgozik, az utóbbi 20 évben, tehát ő tényleg ragad rá neki, tényleg csak igazgatnom kell, utat kell mutatni neki, sok-sok mindenre saját maga ugye rájön, és hát én úgy szoktam mondani, hogy az a szent őrület kell hozzá, az a bizonyos szent őrület, annélkül ezt nem lehet csinálni. Ugyanúgy, mint egy jó muzsikusban is benne van.
7: Igen,
6: de most ezt lehet bántani, simfolni, meg őrültnek nevezni, de valamit, valaki olyan szintre eljusson, ami tényleg kiugró, és hát ahhoz tényleg be kell áldozni nagyon sok mindent. Ezt te is.
7: Így van.
6: Azt gondolom, hogy, mert aki gyerekkor óta 8 órákat gyakorol, tehát ez is ugyanaz a hangszer, és ugyanaz a helyzet, és hogyha még lenne 3 életem, az is kevés lenne. Azt gondolom. Mert ugye azért, mert így gyakorlatilag ugye 3 óriási szakterület van a hangszerkészítés. Az, hogy készítünk hangszer, az is már önmagában egy óriási. 500 éves hagyománnyal, ugye? Az Amatiktól, 1500-tól. A szakértés. Tehát 150 ezer hangszerkészítőt jegyzik eddig a szakirodalom. Most annak a munkáit, kikinek a tanítványa, stílusok, hogy öröklődtek, hát az is egy olyan kimeríthetetlen szaktudás, fölismerni, megismerni, ugye? Lehetetlen. Na most ugye ide is körülmények kellenek, szerencsés helyre születés, olyan emberekkel való találkozás, keresni az olyan fajta embereket, akik ezt tudják, és megpróbálni azt, hogy befogadjanak, esetleg tanítsanak. Óriási. Hát olyan lexikális Winchester kell hozzá, hogy ez a sok lexikon itt bent legyen. Tehát óriási nagy tudás. És akkor ott a hangszertartósítás, a javítás, a restauráció. Hogy ott a drága hangszereknél tanulmányozni a kultúrtörténetet, a folytatni hozzá különböző tanulmányokat, hogy abban az időben milyen anyagokkal dolgozhattak, például milyen festékeket használhattak 1700-as években. Hát a szintetikus lakkokat, színezőket nem használ, nem volt.
7: Hát
6: az a 20. század, ugye? És milyen növényekből, gyökerekből, virágszíromokból, honnan vették a színezékeket? Egy Tiziano például, a pirosat. Honnan vette például? Hát nem volt szintetikus, ma már könnyű dolgunk van, ugye? Persze az UV-sugárzás az azóta sem fakultak ki azok a színek, mert ezek természetes színek voltak. A mai szintetikus színek, igen, pár év múlva a UV-sugárzás, ugye a napsütés, az ugye kiszívja, kifakul. Úgyhogy itt szeretném elmondani, ha már itt megragadnám az alkalmat, Andriskám, hogy az én kedves barátom a Ökrös mester,
7: Ökrös Árpád,
6: igen. Ökrös Árpi művész úr festett nekem egy gyönyörű Paganini portrét, amin olyan csodálatos színeket alkalmazott, ott az a hegedűnek ez az aranybarna színe, ha nem tudom, hogy ezt majd talán vágóképként esetleg megmutatod, hogy innen is üdvözlöm a kedves öreg barátomat, és jó egészséget kívánok neki.
7: A sok munka mellett mennyi időt jut a családra, mert az ergonóm az is egy jelentős szerepét veszi el az életednek.
6: Hogyne, a legfontosabb.
7: Gyerekeid, unokáid.
6: A legfontosabb idő, mert ugye otthon töltöm, persze nekem otthon is van egy műhelyem, úgyhogy ma este hazamegyek, ugye folytatom, már új hegedűt készítek, egy-két órát. Hát most nem tudtam, ha találkozom az unokám, ugye ott lakik a második utcában tőlünk, a ötödik unokám, ugye a Gréta, aki másfél éves, együtt voltunk most az unokákkal a hétvégén, egy kicsit pancsiszt elvittem őket, ide Velencei tóhoz, hát ez volt az én nagy kitüntetésem, hogy együtt volt a család. Uh-huh. Ugye a Covid 2 év óta nem tudtunk igazából összejönni, és most 3 napig egymás melletti szobákba éltünk, és hát ott pihentünk.
7: De jó. A jövővel kapcsolatban hadd kérdezzek még néhány dolgot. Mind dolgozol, illetve mit szeretnél elérni a következő időszakban? Mi az, amit úgy még szeretnél?
6: Hát ez nagy kérdés, hogy az ember ugye nyomot hagyjon maga után, ugye ez egy fontos szempont lenne, hogy azért hagyja magam után olyan nyomokat, hangszereket, hogyha esetleg 1-200 év múlva majd a tokot fölbontják, akkor majd úgy vegyék ki, mint én majd nemesányit, ugye? Ja, tényleg a Nemesányi. Ugye a legnagyobb magyar készítőként tartjuk számon Nemesányi Sámuel. Nagyon érdekes, jött hozzám egy amerikai barátom, aki a NASA-nál volt tudós, nyugdíjas, de ő hegedűművész eredetileg. Mégpedig az Efrain Szimbaliszt, aki ugye Auerlipót növendék volt, az ő tanítványától tanult, tehát ő a magyarokkal nagyon rokon szemvezik, és van neki nemesányi hegedűi, persze, nagyon, nagyon szereti a hangszereket, gyűjteményem. És eljött hozzám az én barátom, kérek szépen, egy térképpel beállított ide hozzám. Menjünk ki a Kerepesi temetőbe, mert ugyanis ez a nagy világhírű nagy készítő, a Nemesányi Sámuel, ott van eltemetve, és itt van a sírhelye, számok, mert internetről valahogy leszette. Én nem tudtam, hogy van neki sírhelye, de a kollégáim sem tudták, sőt van egy olyan kollégáim, akit szintén úgy hívnak, hogy Nemesányi, ő azt mondja, hogy rokona volt, hát én is azt mondanám természetesen, 100 évvel ezelőtt, és kérem szépen, beültünk az autóba, és elmentünk a temetőbe. Megtaláltuk a művész parcellába ezt a sírt, nagy nehezen. Hát ott vannak ugye a Semmelweis Ignáznak ez obeliszk új, hát ott a nagy művészeknek ugye csodálatos panteonok. Hát ez a csóró sír benőve, gazzal, bezöldülve a maga az a műkő síremlék, alig olvasható, hát ugye 1900, nem tudom, 10-ben emelték a sírt, az akkori hegedűkészítők. Oda van írva, ki lehet csillabizálni. Spiegel János, Pilát Pál, Bergman András, Tóth János, mindenkinek a neve oda van. Mert ugyanis vidéken halt meg, és akkor ott exhumálhatták, vagy nem tudom, valószínűleg, és akkor most a lényeg, hogy ez az amerikai, ő egyébként vietnámi származású, a vietnámi háborúba kapott Amerikába egy ösztöndíjat, és akkor oda ment hegedülni tanulni. De mindegy, ez a Pali, mikor meglátta ezt a síremléket, elsírta magát, elbőgte magát, hogy egy ilyen világhírű ember hogy lehet hagyni, hogy ennyire el... Ezt tudom bizonyítani fotókkal, le is fényképeztem. Benőve meg, és akkor bementünk ott az igazgató asszonyhoz, és akkor elmondtuk, mondta nekem ő sírva, hogy te csináltassuk meg ezt a sírt. Majd én kifizetem. Mondom, nem, majd felesbe megcsináltatjuk. Kérem szépen, az igazgató asszonnyal beszéltünk. Na most ugye az volt az első nagy problémája, hogy ez ugye védett parcella. Tehát vannak a épületek is, amik tudod, le vannak, hogy is mondják ezeket, hogy... Tehát külön engedélyek kellene a minisztériumban. Nem lehet csak én fogok szakembert, és akkor azt mondom, hogy úgyhogy elég bonyolult volt a dolog, De annyit el tudtunk érni, hogy rendbe tették. Fölásták virágokat bele, akkor lecsiszolták magát a síremléket, ugye. Úgyhogy nagyon érdekes dolog az, hogy ide jön egy amerikai ember, és a világhírű magyar hegedűkészítőnek a sírját, ő teszi rendbe, az ő problémája. Uh-huh. Ugye?
7: Tehát kint erről megemlékeznek, és ez fontosnak
6: tartják. Hát neki lelkileg ez a pali, neki tényleg megérdemli, mert a világon mindenhol ismeri. Uh-huh. Most készül róla egy könyv a Zenetudományi Intézetben, talán már később szerettem volna szponzorálni, de nem tudom milyen okok miatt azt mondták, hogy nem szállhatok be. Úgyhogy nem tudom, talán majd egyszer ez is kiderül.
7: Befejező sztorinak nagyon kíváncsi lennék, hogy mi volt a legemlékezetesebb hegedű, amit fogtál, és a kezedbe került, vagy javítottál, vagy egyáltalán valami kapcsolat fűzött hozzá. Esetleg egy saját
6: hegedű. Most tudod, azért azt nem tudom, hogy ez mennyire publikus, hogy én vettem itt a Zeneakadémián egy Magini brácsát aukción. Hát vagy 25 évvel ezelőtt. Egy eredeti Magini brácsát, amiben nem volt cédula, nem tudta senki, hogy Magini. 25 éve körülbelül.
7: Ez hogy derült ki? Hogy...
6: hát úgy, hogy kivittem Londonba.
7: És majd akkor mondták. Derült
6: ki, hogy én éreztem, hogy ott van valami.
7: Aha.
6: Az érdekessége dolognak, hogy 100 évig volt a Zeneakadémia tulajdonában, és beledobva, kérem szépen, a raktárba, a többi hangszerekkel együtt, amik olyan állapotban voltak, hogy nem tetszett a tanáruraknak, meg mit tudom, és akkor azok azt kiárusították. Épp a kedves kollégánk, ugye a Szabolcsi Miklósnak volt a indítványozás, ő, és hát a Semmelweis mester volt, aki ugye vezette az aukciót. Hát jöttek Bécsből, innen-onnan, ugye szakértők, meg kereskedők, meg minden. És hát a brácsa hozzám került. Baromi rossz állapotban volt, tényleg nagyon törött volt, de mégis volt benne, ez a Brescia iskola nagyon csúnya. Nagyon csúnyán dolgoztak, de hát a kor, a lak, a 300 év ott volt benne, 1650. Tehát én azt megvettem, ami érdekes csattanóként a film végére. Nem azt mondták, hogy a Rászpalinak milyen jó szeme van, milyen jó érzéke van hozzá.
7: Pedig ez
6: nem volt. Ezt mondták, az a rohadt gazdag kereskedő megint megfogta az Isten lábát. De most én azért voltam a rektorasszonynál is már nem egyszer fönn, ilyen ügyben, hogy vannak olyan hangszerek a gyerekeknél látom, amit igen, föl kellene újítani, konzerválni kellene, mert ez egy drága hangszer, ami az én olasz mesterem, a Morassi mesternek a hegedűje, amit 40 éve ezelőtt vettek, és most az a hegedű, én tudom, mert járok aukciókra, hogy az a hegedű, és tudom én, a Londonban, a Sotheby's-en vagy a Tarizion 35-40 ezer fontért ment el. Itt a hegedűről nem volt letörölve, lepucolva a gyanta 40 éve.
7: Oh.
6: A fogólap itt volt nálam a hegedű, fotókkal tudom illusztrálni. Leesett a fogólap, és vala biztos tanár pillanatra gasztóval visszarakta, és itt 10 mm-rel jobbra húz a fogólap. Tehát annyira nincs gazdája ennek a hangszerparknak, ugye, amit az állambácsi megvett, a mi adóforintjainkból, ugye? Nincs gazdája, nem fáj senkinek. De ez ugyanígy működik minden közintézményben, zenekarokban, operában, mindenhol. Most az olyan fajta emberektől, mint én vagyok, tartanak. Komolyan? Félnek tőle. Nem véletlenül, mert én megmondom rögtön az igazat. Tehát én nem tudok valakinek dicsérni azt, ami nem, én nem tudom rámondani. Mert én tudom, hogy nem az. Tudatosan tudom. És elmegyek vele a kúriáig, hogy ezt tudom, hogy nem az. Na most, hát ez nem mindenkinek jó. Na most azok az emberek, akik megkapják a pénzt a minisztériumból hangszervásárlásra, és úgy vásárolnak, zongorista például. És a végén ma azt gondolja, hogy ért is hozzám, mert megdicséri egy-két zsiványkereskedő. mert is ugye az van, hogy külföldön jobb hangszereket lehet vásárolni. Ez mindig jobb a külföldről való hangszer. Mert ott biztos, hogy jobbat lehet venni. De az már nem érdekes, hogy például az enyémet veszi meg Bécsbe, tripláron, vagy Londonba. Tehát tényleg...
7: Aha.
6: Közröhe és iralmas is egyben, de hát ezek tények, ez igazság. Ez nem kamu, mert akkor nem mondanám el. Mert én az a fajta ember vagyok sajnos, azért nem vagyok igazán népszerű. Tehát a zenészek között sem, és a intézményi igazgatók között sem, mert én mindig megmondom a frankot.
7: Mit gondolsz, hogy a magyar hangszerész, illetve hangszerkészítésnek milyen jövője van?
6: Hát mi tulajdonképpen a hangszerkészítők mindig függünk a zenészektől, a zenekaroktól, a kultúrától. Tehát a hangszer megjelenés, amikor megjelenik, hogy a hegedű egy országban, az mindig mutatja a hangszer kulturális állapotát. Tehát ez egy mérföldkő, amikor a hegedű készítő eljön Bécsbe, Németországból, vagy Pestre, akkor még nem Budapest volt, Pestre, ugye Bécsből, Pozsonyból, ugye a háromszög, a monarchia. Tehát már akkor az azt jelenti, hogy ez a hangszerkészítő meg tud élni, mert már van szimfonikus zenekar. Most Magyarországon ugye a cigány muzsikusok rengeteg volt, az aranykorát élte, tehát azokból éltek, azért vannak például a magyar készítők, kisbrácsákat készítettek, a Havastól kezdve a Nemesányig, mert a romák rendeltek tőlük, jó 89 gondolom én, és kérem szépen kisméretű, mert a romáknak ugye kísérni kellett, nem 41-42-es. Hát például van a Rácz Laciról egy idős bácsi képzőművészetet tanított, meghalt már vagy 30 éve, Laci bácsi mesélte nekem, hogy neki még a Havas István, aki Üllői úton volt a műhely a háború előtt, ő mesélte, hogy a Rász Laci neki kuncsaftja volt. Hetente kétszer is megjelent nála. Ugyanis, ugye hát a század elején, századfordulón ugye nagyon sokan tanultak hegedülni. Arisztokraták is, ugye? Tehát a kulturál még cimbalmozni is ugye előtte, nem zongorázni, hanem cimbalmotorultak a gróf kisasszonyok, az arisztokrat, a lányok inkább, ugye? Az volt a népnemzeti hangszer. Minden lakásban volt cimbalom a 1800-as évek második fele. És kérem szépen, akkor Alaga Géza megjelenik, meg egyebek, tudod, a cimbalomkodta. Kélek szépen, várj, megint elkalandoztam, ahogy szoktam természetesen mindig. De ez egy nagyon érdekes történet, hogy tudva lévő, hogy a Rácz Laci, hát ő volt a Paganinitől nagyobb hegedűs volt, mert olyan technikai tudással rendelkezett, ilyen született zseni technikai, hogy ott elkezdett egy nótát, hát abból csináltam parafrázist, kapricsiót lett a nótából. Na most hát ugye nagy társaságnak muzsikált, hát ott sokan hegedültek az arisztokraták közül. És hát persze, hogy megvették a hegedűjét. 50 forintja adta a hegedűt, akkor az nagy lóvé volt. 50 pengőjé. És hát nem volt neki másnapra, ment a Havas Pista bácsihoz hangszer. Pistám, csinálj nekem megint olyan fekete hegedűt. Valami gyári hegedűt, a legolcsóbbat. És akkor befestette ezzel a Wiener Karka feketére. Mindig kivették a kezéből, megvásárolták jó pénzért, hogy már ő náluk is úgy fog szólni.
7: Hát, ahhoz egy olyan technikai tudás persze, kell.
6: 36. Rászlac, ugye?
7: Rászlac, így van.
6: Ja, ezzel kapcsolatban van még egy sztorim, hogyha meghallgatod. Persze. Nagyon érdekes. Kélek szépen, van Norvégiában egy cimbalmos barátom. Az egyetlen egy norvég cimbalmos, aki eredetileg zongoraművész és orgonál templomokba. Úgy hívják, hogy Per Karang. Az Ökrös Oszinak is jó barátja volt. Na most ez kélek szépen a Palival, én ott ismerkedtem meg Oxlóba, vártam a szimfonikus zenekar próbált, egy hegedűs, akinek vittem egy hegedűt, és akkor meghallott, hogy a feleségemmel beszélünk magyarul, ott ilyen presszó volt ott, és meghallotta, leült a zongorához, mindjárt elkezdett két kézzel nótákat, és gurított, basszus, a világon minden. Elájultam. És akkor elmesélte, hogy a Gari Jóskától tanult Stockholmba, oda járt át, ő egy norvég cimbalmos, és néha eljár partikra is cimbalmozni, és a Per Karang, a felesége szobrászművésznő, egy olasz nő, és kérlek szépen, azt mondja, hát te vagy a Rácz Pali. Hát ő a Rácz Lacinak az apja volt, ugye egy nagyon híres prímás, az 1800-as évvel. Két méteres ember volt, nagy sztár volt, ugye, igen. És 36 gyereke volt. A lényeg, hogy a Per Karang, még a másik műhelyben voltam, kérlek szépen a madárszínháza szembe, jön hozzám. Kit megtudta valahogy, hogy honka van születésnapok, és hozott nekem ajándékba egy kottát. Kérlek szépen, Rácz Pali szerzeményei. Írt kottába. Lehullott a rezgőnyárfa, nem ütik a jogászt agyon, dedikálva hozta nekem.
3: A mai műsorban elsőként dr. Bódi Barbara festőművész, művészetpedagógus és társadalomkutatóval beszélgettem, akit dr. Boba művész néven is ismerhetünk. Majd a programunk második felében Rácz Pál aranykoszorús hangszerkészítő mester mesélt nekünk a hangszerkészítő szakmáról. Tartsanak velünk holnap este is, a viszont hallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dík. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Rádiódi. Rólunk neked. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Utat nyit a szélenergiának, a kormány új lakásépítési program indul. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Több mint 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás hálózati csatlakozása előtt nyitja meg az utat a kormány. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint azonban ez csak az első lépés. 2027 és 30 között ugyanis összesen legalább 4000 megawatt szélerőművi hálózati kapacitás pályáztatását tervezik. A programmal nem csak a hazai energiatermelést növelnék és az import kitettséget csökkentenék. Másfél milliárd eurót fordítanak a villamos energiahálózat fejlesztésére, miközben a beruházásokból a magyar vállalkozások és a szélerőműveknek helyet adó települések is komoly gazdasági előnyökhöz juthatnak. Új lakásépítési programot indít a kormány. A Vekerle lakásépítési program célja a lakáskínálat bővítése, a megfizethető lakások arányának növelése és a bérlakás szektor fejlesztése, miközben felülvizsgálják a kiemelt lakásberuházásokat is. Október végéig felül kell vizsgálni a lakáscélú kiemelt beruházások szakmai feltételrendszerét. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV, idén 50-2027 nyaráig további 300 helyiségbe szerelnek klímát, ősztől pedig megkezdik a régi járművek vezetőfülkéinek klimatizálását is, jelentette be Hegyi Zsolt vezérigazgató. Buszok terén már jobban állnak, ott már szinte minden jármű klimatizált. Megtartotta alakulóülését a kegyelmi botrány felelőseit feltáró országgyűlési bizottság. A képviselők döntöttek a testület ügyrendjéről, munkatervéről és a vizsgálathoz szükséges iratbekérésekről is. Megszüntetni a készpénzes kifizetést a reppontokon a MOHU. Javaslatuk szerint a visszaváltott palackokért csak bolti levásárolható utalványt kaphatnánk, illetve átutalást kérhetnénk. A budapesti kerületekben ez komoly terhet jelent. A kukák környékén széthajított hulladék, a megrongált vagy kiborított szemetesek és az utcák állapota miatt több polgármester is változtatást sürget. Ebben a tanévben is ingyenesen igényelhető a HPV elleni védőoltás. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a lánya vagy fia 7. évfolyamra jár. Szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. A HPV elleni vakcina akkor a leghatékonyabb, ha még a szexuális élet megkezdése előtt beadják. Útjára indul az iskolában az erdő program őszi üteme. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosítanak a 6 és 14 év közötti korosztálynak. Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter elmondta, a programban indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik, korábbi adásunk ismétlése következik. Ez a Trájó, a 100.3 Rádiódik egyházi műsora.
3: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak, én Stoik Armandó vagyok, ez pedig a Trajó, magyarul élet című műsorunk, melyben emberek az élet történetüket mesélik el, na de nem akár hogyan, az Istennel való kapcsolatukról beszélnek nekünk, ezt mi a keresztény hitéletben bizonyságtételnek hívjuk. És a mai nap folyamán Jónás Feri az én vendégem, akinek már az élettörténetét hallhattuk, illetve több témával kapcsolatosan befáradt már ide a rádióba, és ma is egy rendhagyó alkalmunk lesz, hiszen két témát fogunk átbeszélni. Az egyik az a Jézabel szelleme lesz, a másik pedig a mammon. Ugyan mind a kettő egy keresztény biblikus kifejezés, amit nem mindenki ért, de majd Feri kifogja nekünk vesézni ezt a témát, úgyhogy köszöntelek téged nagy szeretettel.
4: Nagyon sok szeretettel köszöntelek téged, Ármand, és a kedves Dik Rádió hallgatóit is, és Isten gazdag áldását kívánom mindenkinek az életére, aki hallgatja a rádió műsort.